0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága. Fene se kérte, hogy bújja ágyba. Hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar. Ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tömegek előtt misézett a pápa Madridban. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabatéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
3: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
2: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szellet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Lassan ismét szolgálatba áll a Vörös Kereszt a Balatonnál. Milliós tömeg előtt misézett a pápa Madridban. Egyelőre marad a napos nyári idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is elindul a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vörös Kereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, kisebb sérülések és súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta a rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
3: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csaknem 60 ezer sérülést láttak el.
2: Közben tovább csökken a Balaton vízszintje. A tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogy vármegyei napilap arról írt, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson, majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Holnaptól már mozgalmasabbá válik időjárásunk, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán már gyakrabban növekszik meg a felhőzet, csütörtökön pedig egy újabb hidegfront rondít bele a hetünkbe. Esős és szeles időnk lesz, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset történt a 10-es főúton Neszmély térségében. A 69-es kilométernél félpályán lehet haladni. Közben az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Végül az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt! Drága hallgatók, mindenkinek szép napot! Kezdjük el, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek,
0: szia! Jó reggelt, szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Hello Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: A hétvége mindenkit megdolgozott, látom.
2: Igen,
0: hát egy téged a fodrászod.
2: A... Ja, megcsinosított, igen.
3: Igen. Engem.
0: Téged megdolgozott valaki? Vagy...
3: Nem, én egy nagyon pihentető, nyugodt hétvégén volt.
0: Békén hagytak, nem piszkáltak? Nem bögdöstek?
3: Nem, moziba voltam, az unokahúgom itt volt Pesten, és...
0: Ja persze, ez a férfiatlan napod volt, vagy hétvégén.
3: Hétvégén, igen.
2: Mesélj, mi volt a csajos kaland?
3: Nagyon jó volt, pénteken elmentünk a Gosdú udvarban,
2: körbenéztünk.
0: Röpköd fel akartak szedni benneteket fiúk?
3: Mindig, de mondtam, hogy foglalt vagyok.
2: Alapján repkedtek a vodkasátok?
0: Én tényleg ilyenkor hogy kerülsz haza, amikor nem tudod a világot?
3: De tudtam, mert ne viccelj.
2: Ninok, amit egy ilyen hegyi mentő, tudod, az a szállítja serpa.
3: Egyáltalán nem.
0: Ő a serpád?
3: Nem. Én tényleg...
0: Visszavisz az alaptáborba?
2: A Gosdú csúcs támadásról.
3: Aztán szombaton moziban voltunk, ennyit egyébként a Gosdú udvarban lévő buliról. Uh-huh. Erre emlékszem. Viccet.
0: Jó, oké. Évi, te meg voltál...
1: Igen, MotoGP-n voltam MotoGP-n.
0: Egész hétvégén. Ott aludtál, vagy hazajöttél?
1: Hazajöttem.
0: Közben.
1: Igen.
0: És milyen volt?
1: Zseniális.
0: Mert ma foglalkozunk
1: vele. Ma fogunk ugye erről beszélni, úgyhogy nem akarok mindent elmondani, de a legnagyobb élmény számomra, képzeljétek el, hogy kimehettem a pályára. Tehát arra, amit ugye láttatok, hogy ugye a Form 1-es autók vagy a pilóták ott vannak, és lehet köztük sétálni. Életem élménye volt.
0: Komolyan mondod, de jó.
1: Igen, azon gondolkodom,
0: de hogy volt funkciód is ott, nem?
1: Díjat adtam át. Díjátadó voltam, és képzeljétek, végre sportolnom kellett, mert el kellett szaladnom a pezsgő elől.
0: De jó! Tehát az a nagy díj, amikor izé el kell rohanni.
1: Igen, ugye úszóversenyen úgy adják át a díjakat, hogy odamész, kezet fogsz, azt mondják, hogy állj a képekhez. Itt úgy mondják, hogy odamész, kezet fogsz, és amikor már elmondják, hogy akkor lemennek a himnuszok, szaladj! Tehát itt azt mondják a díjátadóknak. Mert különben pezsgős
2: pont, leszel. Pont téged kérdem, hogy szaladj el a pezsgőről, aki szereti a pezsgőt? Nem tetted bele a fejed, hogy...
0: Az a szekunder pezsgő nem is olyan jó.
2: Ja, nem, az
1: nem,
2: így,
1: nem,
2: jó?
1: Nem rossz proszekkót kaptak. Aha. Különben, megnéztem.
0: Proszekkót kaptak. Jó, nem úgy értem, hanem, hogy ami már ott egy motoros, olajos kezével befogott pezsgős üveg szájból kis spriccelő.
1: Gábor, a motorosok nem fekszenek, és nem olajosak. Tehát ők, nekik kesztyű van a kezükön, és húzzák csak a gáz. Csak, persze. Tehát ők nem szerelnek. Nincs ilyen.
0: Oké, akkor ez az én szakmám.
1: Igen. Igen, ők ennyit értenek hozzá. Igen. Hasonlóak vagytok.
0: Hasonlóak vagyunk. Na jó van, majd élménybeszámoló lesz, majd mindjárt el is mondjuk, hogy miért. Az SMS-ek ma reggel úgy kezdődnek, a McLaren-es kezdi. Kalimira Kiria Pesvestis, hétvégén görög barátomat és táj feleségét láttam vendégül. Na ezt képzeljétek el. Tehát ott Egerben, az ő kis biodómjában, az övé előbb elkészült, mint az állatkerti.
2: És valószínűleg jobb is.
0: Ott van egy görög és egy táj. Na ez aztán a kultúrák találkozása. Második este úgy döntöttek, hogy kitágítják a kulináris látókörömet, ők főznek, és előkerültek a táskájukból különféle konzervdobozok. A tartalma vacsora menüjén szerepelt félkész szöcske, tücsök, különféle rovarok, ami normál esetben a szélvédőn landol a koncertről hazajövet, és néhány olyan kukac, amelyet korábban legfeljebb a Horgomon láttam. Jelentem, túléltem, de nem az én világom a keleti konyha ezen része, a McLaren-es. Szerintem ez nem, Tibikém, ez nem a keleti konyha ezen része, szerintem ezzel turistákat hülyítenek. Tehát, hogy tényleg ez azoknak való, hogy fintorogjanak a fehér emberek. Tehát, hogy...
2: Nagyjából ezt elhozták, ezt a táj szemfényvesztést most oda Egerbe, és kész.
0: Hát te is tudod, hogy a görög főleg, de hát a tájkonyha is az mennyiben más, és nem ez. Nincs is, tehát táj étteremben nincsen szöcske. Azt, hogy tolják a kocsik, ahol sok turista van, és akkor ott a angol ott hősködik, a ladyboy előtt, akiben szerelmes lett.

0: pont azt hittem elpusztulok, de semmi gond. 6.008-kor jön a megnyugvás, megváltás, és akkor esetleg ott Szombaton ti pihentek. Nincs szórás. Lol, Blitz Peti utoljára. Reggel Fecó haverom beállított egy rekesz csodaszép seritallal, szóval minden jó a vége, jó, én maradok végig, Blitz Peti. De jó fej vagy. Elmész a fiaddal, és akkor még ilyen mostoha körülmények között kell aludni, és aztán versenyzik a bányában.
1: Tök nagy kaland lehet.
2: Igen. Óriási élmény lehetett.
0: Szórjad már, Főni, Léci, hosszú a hétvége ebből a szempontból, buszos Tomi, aztán M3-as közlekedés, M3-as Budapest felé 31-es kilométer, három autó a belső sávban összement, üzeni Hoki. Jó reggelt mindenkinek, 6.08, a szülinapom. Most van 6.08?
1: Aha, igen. Igen,
0: 6. hó 8.
1: Bizony.
0: Imádom, hogy minden reggel megemlékeztek rólam, és hogy egyesek még magukra is tetoválják, na az már csúcs, köszönöm, Katica. Helyes. És jó reggelt üzeni a tankcsapdás. Pityó, valami, hogy a tankcsapdásokkal is találkoztál ott?
2: Igen, igen, találkoztam velük, és ők úgy néznek ki mindig, mintha fellépnének. Én ugye nem sűrűn találkozok velük, ugye neked a nagy barátaid, de ugye amikor szembe jöttek velem, én azt hittem, hogy ők majd jönnek fellépni, mert hogy mindig ugyanúgy olyan ruhában vannak.
0: De ezt mondtad, hogy nekik úgy valószínűleg ugyanaz a ruhájuk van, és mondom, igen, egy
2: tehát
0: ruhájuk
2: van. Tehát őnek nem kell menni fellépő ruhát és utcai ruhát venni.
0: Nem. Ők egy ruhában vannak.
2: De ezért szerintem önazonosak, nem?
0: Most is abban vannak.
2: Tehát ha most szólnánk, azonnal össze tudnának állni, nem?
0: Összeállnak, igen. Tartsam, de ha szólsz, összeáll. Időjárás jelentés Anettől. Azt mondja ő, hogy forróságtól nem kell tartanunk, de azért 33 fok is, 33 fok is lehet ma. Akkor mi a forróság neked?
3: Hát a 40. Ez a 30 fok, én tökre bírom. Nekem ez
0: ja, nem... Jó, jó, oké, nem tudtam, hogy ez én bírom, az időjárás rovatunk van.
1: Ahhoz alakítsa mindenki a napját.
0: Drága hallgatók, ma nem lesz forróság, 33 fok. Oké. Napsütésből is jut bőven, esni viszont nem fog. Állítólag csütörtökre mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Medárd névnap van ma, ma van az óceánok világnapja. 70 éves lett Besenyei Péter, világ és Európa bajnok, világkupa győztes pilóta, a modern légi versenyzés egyik úttörője. Péter, innen ölelünk. Péter megint csinált egy videót. Most átküldött. Éppen egy zongorista van a kifutópályán, és ott felette rökköd.
1: Azt kaszálta el?
0: Nem kaszálta el, nem tudom még pontosan a lényegét, de valamit ő ott zenével komponál, légi akrobata dolgokat.
1: Wow.
0: Igen, valahogy így. Aztán 50 éves ma Lindsay Davenport, amerikai teniszezőnő. 49 éves lett Kanye West, 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer, rapper. Hát botrányhős. Ugye ezt azért nyugodtan. Uh-huh. És 240 éve kezdték el árulni a fagyit New Yorkban, addig otthon készítettek maguknak az emberek.
3: Igen, igen, hát addig nem lehetett, nem volt fagyizó konkrétan, ahova te bementél és vettél egy...
0: De hát az emberek otthon hogy készítettek fagyit?
3: Hát gondolom,
0: mi is, mit tudom én, mindenki akkor kezd el készíteni fagyit, amikor evett egy csomó fagyit az utcán, jaj, csináljunk otthon, igen. Vagy van fagyigép, vagy nincs fagyigép, de az, hogy nem volt még fagyi, és otthon az emberek titokban fagyit készítettek?
3: Nem volt még.
1: Nálunk, ha visszaemlékszel, a kőszívű ember fiaiban már volt arról szó, hogy fagyit csináltak, és levitték valamiféle ilyen hűtőizébe, amivel földbe volt ásva, igen. Tehát, hogy ez valami, nem tudom, az milyen fagyi lehetett a maihoz képest, de ilyenekről
3: volt. De hogy
1: ez
3: korábban volt, igen, hogy már ilyen hű vagy hideg, nem tudom, finomságot ettek. Aha. Az emberek, igen. Ami később fagyi lett.
2: Én nem tudok fagyihoz hozzászólni,
0: ami később fagyi. És egyébként.
2: Fogalmam sincs.
0: Jó, akkor nézzük Gyuri időjárás jelentését. Győr 16 fokos, 29 lesz napsütéssel. Balaton Berény 17 és 28 lesz és napsütéses. Calgary 9 fokos, 20 lesz napsütéssel. Szolnok 16 fokos, 28 lesz napsütés. Budapest 17 fokos, itt is napsütés, és később 29 fok lesz. Na, és ahogy ígértük, amit drága évünk ott volt, hol van ez a Balaton Ring? Ez nem a Balaton Ring.
2: De ez a Balaton Ring, ezt úgy kell elképzelni, hogy mentek az M7-esen, és amikor lekanyarodnátok ugye Balatonfüred felé, ugye, na ott van, pontosan jobbra, ott sokáig nem tudták az emberek, hogy mi épül. És ott pár évvel ezelőtt felhúztak egy ilyen pályát, versenypályát. És ugye most már a második éve volt a MotoGP-nek.
0: Így van, és te ott voltál, és úgy vagyunk ezzel a MotoGP-vel, hogy amikor Talma volt, ugye akkor mindenki nagyon-nagyon ott volt és figyelte és örült neki, aztán Valentino Rossi idejében még mindig nagyon nagy rajongói voltak ebben az országban, de azért én nem nagyon ismerek, kivéve a tankcsapdásokat meg téged, akik úgy MotoGP-t re úgy nagyon odafigyelnének. Hogy van, az jó, oké, nem?
2: Hát azért vannak, de az kétségtelen tény, hogy Valentino Rossi

0: éra óta, ugye mert ő egy ikonikus alak volt, kialakította ezt a doktor nevet, The Doctor, illetve a 46-os rajtszámát, illetve az egy ilyen nagyon rikítő zöld volt, és láttátok, most kocsikra is ráteszik ezeket a számokat, tehát ő miatta mindenki elment. Ma már nem tudtak olyan hype-ot, pedig van egy ugyanolyan pilóta, Marc Márquez, ugyanolyan jó, mint a Valentino Rossi, de valószínűleg nem annyira eladható, mint brand.
1: Ez baromi érdekes, majd akár erről is beszéltünk, az utolsó GP Magyarországon a Hungaroringen volt?
0: Igen, 1900...
1: Tehát nagyon régen. Amikor a kőszívű ember fiai, akkor.
0: Igen.
1: Igen. Szóval MotoGP volt, és ez tényleg, akik szeretik a motorozást, azoknak olyan, mint a Forma 1. Az is egyiket a motor kategóriában. És Évi is élménybe számol, de tudjátok, hogy nekünk van egy nagyon-nagyon jó barátunk, Kovács Niki. Ő, hát 2005-ben magyar nőként szerzett pontot gyorsasági motoros EB-n. Ő minden idők legeredményesebb női motorversenyzője, magyar motorversenyzője, és Nikit imádjuk, és ő most már régóta egyébként MotoGP szakértőként, sportújságíróként, vloggerként, fotósként dolgozik a GP-n. Ő kibejárkál ott a nagyok között, nem? De
0: konkrétan, tehát próbáltam vele találkozni, hogy akkor megbeszéljük, hogy mi lesz itt. Mondta, hogy jó, mindjárt találkozunk, na azóta nem láttam, tehát, és azóta nem tudom, hogy mi van vele. Viszont képzeljétek el, hogy óriási élmény történt, mert az egyik barátom nagyon szereti az egyik pilótát, elhozta a sisakját, és a Niki aláírattatta. És ott az egész csapat és az egész vezetőség azon dolgozott, hogy az egy sisak alá legyen írva, és kvázi a Niki volt az a végén, akinek be kellett mennie. Tehát de ő jó, bejárhat jó bármelyik világbajnokhoz, vagy bármelyik pilótához, és beszélhet vele. Ami, gondoljuk be, ez olyan, mint a Max Verstappenhez, vagy Cristiano Ronaldohoz mész be.
1: Igen. Szóval Kovács Nikivel beszélünk most a mostani MotoGP-ről, erről a hétvégéről, hogy ő hogy látta ezt az egészet, Évivel is az élményeiteket összehasonlítjátok. Niki egy brutál jó csaj. Igen. Tehát tudom, hogyha nem is érdekel a MotoGP, ha tudod, hogy jó csaj van a vonalban, akkor azért velünk maradsz. Ezt most mondom néhány férfi társamnak.
2: Nézzétek meg, Google segít, addig készüljetek fel.
1: Igen, Kovács Niki, motorversenyző. Ez az egyik. A másik, mi van?
0: Ezt nem hiszem el, hogy van egy ember a világon, akit nem érdekel a MotoGP, de valahogy belhozod a nőt, a szerelmet, az életet.
1: Nő, tehát, hogy... szerelem, MotoGP. Ennyi.
2: Évi, ezt a műsort el kell adni minden eszközzel, ez ilyen.
0: Látom, ilyen szinten...
1: Hát te láttál, ilyen óriás plakátokat te láttál, amikor ilyen autóalkatrészeket hirdet egy bikinis csaj?
0: Na például azt nem értem, miért.
1: Én sem elmondod? Egyébként, de oda nézek.
2: Tehát... Szerintem nagyjából ennyi a céljuk.
0: És megjegyzed a céget, hogy mennyire kreatív, honnan szerzett ilyen jó nőt, ugye?
1: Nem. Nyilvánvalóan ez a legbárgyúbb reklámfogás, de működik.
2: A marketing kezdete óta.
1: Így van. Szerintem minden férfinél működik, nyilván minden férfi aztán drukkol, hogy ne ez a nő szerelje az autóját. De
0: a végén ő adja át.
1: De hogy oda néz a plakátra és megnéz, és esetleg megjegyezze a cégnevet, arra jó. És most nem azt mondom, hogy Kovács Niki, ezért figyeljetek, mert Kovács Niki tényleg nagyon komoly versenyző volt. De mellesleg egyébként egy jó csaj.
2: Igen.
1: Így van. Szóval így hallgassátok. Jó, ez az egyik témánk. Nem, azoknak mondom, akik amúgy nem motorrajongók, érted?
0: De nagyon sokan motorrajongók, és biztos vagyok benne, hogy még a fejes is írni fog ma reggel. Ő is itt lesz az adásban velünk, hogy elmondja, milyen jó volt.
2: De akiknek tetszenek a szép nők, azért megnézhetik, nem? Megnézhetik, ugye, Nikit?
0: Megnézhetik, persze.
1: Na, ez az egyik témánk. A másik pedig, én magam is csodálkoztam, hogy mi akkor, valamikor 2017-ben erről nem hallottunk, ugyanis Szalai Kriszta színésznő egy szerep kedvéért a következőt csinálta akkor. És most fogunk erről beszélni, nem tudom, miért került el a figyelmünket. Tulajdonképpen a Maradjunk annyiban című darab kedvéért, hogy azt hitelesebben tudja eljátszani, ő 5 napig hajléktalanná vált Budapesten. És rendesen majd ő el fogja mondani, hogy milyen előkészületekkel és hogyan vágott bele ebbe a megrázó kalandba egyébként. De ő 5 napig ott volt az utcán.
2: Igen, ezt a darabot egyébként ő írta, ő is rendezi, és ő is játsza. És pontosan azért, hogy a lehető legjobban át tudja adni azokat a kihívásokat, azokat az élethelyzeteket, amivel egy utcán élő ember találkozik. Ezért csinálta ezt.
1: És ő ott volt több hajléktalan között, vagy ő egy magányos hajléktalan volt?
2: Volt több hajléktalan között is, próbált ételosztásokra eljutni, a hajléktalan szállókkal kapcsolatos tapasztalatait is meg fogja osztani velünk. Tehát ő tényleg igyekezett annyira körüljárni ezt, amennyire csak tudta.
1: Hihetetlen bátor dolog egyébként. Értem, hogy egy szerep kedvéért csinálta, és nyilvánvalóan azért ő társadalmilag is mondjuk azt, hogy érdeklődő vagy érzékeny, mert másképp ez nem megy, de hogy ehhez nekem nem volna bátorságom.
2: Elképesztő. És mellette iszonyatosan kemény olyan élményeket szerzett, aminek utána is a hatása alatt volt, sőt, valószínűleg meg is változtatta a gondolkodását.
1: Valószínűleg a mai napig, hogy erről beszélünk egyiket, mi úgy figyeltünk fel erre a történetre, hogy most újra írtak erről, ugye?
2: Igen, valahol megemlítette, és akkor most ezt megint felkapták.
1: Jó, és mi felhívjuk őt, és el fogja mondani az élményeit, hogy színésznőként, nyilván színésznőként, de hogy milyen volt 5 napon át Budapesten hajléktalan nőnek lenni. Elképesztő.
0: Nagyon kemény lehetett. Igen. Nem? Tehát, hogyha így bele kéne gondolnunk, hogy most innentől kezdve ki kellene mennünk az utcára, én alapvetően a szükségleteimet sem tudom, hogy oldanám meg. Mert innen indul a történet.
1: Hát én nyilvánvalóan alapvetően próbálnék bandázni. Tehát, hogy sorstársakat keresni, majd meglátjuk, mennyire befogadóak
2: igen,
1: vagy sem.
2: Igen, kérdés, hogy állnak az ilyesmihez.
1: Lehet, hogy baromira nem állnak jól ahhoz, hogy én oda megyek és tanácsot kérek tőlük, hogy én ma érkeztem. De hát majd ő el fogja ezt nekünk mondani, de én se tudnám. Tehát valószínűleg ezt tenném, és azt se tudnám, hogy mi lenne az első nem tudom, helyszín, ahova
0: igen, meg például honnan tudod, hogy hol van az ételosztás? Tehát oké, hogy te elolvasod most tudok a neten, és utána nézel, de amikor ott vagy közöttük, akkor hogy informálódsz ilyen dolgokra? Tehát ott biztos a szóbeszéd.
2: De az is, hogy egyáltalán oda mehetsz csak úgy egy helyre, és ott leülhetsz és lehetsz ott idézőben hajléktalan, vagy fel vannak osztva terek.
1: Mint területek. A taxisoknál, a taxis hiénáknál.
2: Igen. Igen, benne van.
1: Hát izgalmas lesz ez a beszélgetés. 9 után jön a bokci. Képzeljétek el, hogy a féltékenység lesz a fő témája, és az AI megint, most nagyon szerelmes az AI-ba amúgy.
2: Hát folyamatosan fejlesztik egymást, a János és az AI egymással így beszélgetnek.
1: Így van, hogy mik azok a gondolatok, amik a féltékenységet táplálják. Te ezt tudod, Anett?
3: Nem, de kíváncsi vagyok.
1: De nem, most ha önvizsgálatot tartasz.
3: Igen, nyilván, mert ez mindannyiunknak jó. Tehát valamilyen szinte mindenki féltékeny a párjára.
1: Szerint. Na igen, csak itt az a kérdés, és ez a fő kérdés ebben, amivel a Voga foglalkozni fog, hogy van-e egészséges féltékenység?
0: Van, persze.
2: Igen,
0: van.
2: Mert általában akik azt mondják, hogy persze ilyen egészséges szinten vagyok féltékeny, na ők azok, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi az egészséges szint.
1: Aha.
2: Tehát, hogy ez általában mindig egy ilyen kérdés, hogy kinél hol van ebben a határ. Meg tudunk-e ilyet húzni?
1: Igen, én is próbáltam így, amikor olvastam, hogy a Voga ezzel fog foglalkozni, magamnak kérdéseket feltenni, hogy féltékeny vagyok-e, féltékeny típus vagyok-e. Milyen esetekben voltam, lennék féltékeny? És akkor itt lehet nagyjából összeszedni azokat a gondolatokat vagy érzéseket, amelyek aztán féltékenyit tesznek. Ugyanakkor persze ez mindig egy ilyen alap, hogy aki féltékeny, az mindig magában bizonytalan. Ebben van is.
0: Szerintem igen, ez abszolút. Tehát ez önbizalom hiány a féltékenység, nem?
1: Ez önbizalom hiány, de valami által ez kialakul. Tehát mit tudom én, most te motorozol, ugye?
0: Nem motorozom, anyukám nem engedi.
1: De motoroztál.
0: Most viszont igen.
1: Így van. Hogyha ellenem kéne motoroznod, akkor maga biztos lennél?
0: Ellened bármiben maga biztos látod vagyok.
1: Hogyha Valentino Rossi ellen motoroznál, akkor önbizalom hiányos lennél?
0: Nem annyira, mert tudnám, hogy esélytelen vagyok.
1: Akkor így, látod, az esélytelen vagyok, de, az azt, hogy önbizalom hiányos.
0: De nem azt mondtam. Nem, kiállok ellene.
1: Hát kiállsz ellene, de tudod, hogy veszíteni fogsz.
0: Tehát
1: önbizalom hiányos vagy.
0: De nem tudok nyerni ellene, felmértem, hogy tehát a képességem.
1: Én ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem mindegy, hogy ki van veled. Ahhoz képest te magabiztos vagy-e, vagy önbizalom hiányos
0: vagy-e? Akkor Valentino Rosszival szemben is magabiztos vagyok.
1: Uh-huh. Akkor az egész teóriám összedőlt, azt tudod.
0: Ugye? De ezt akarom neked mondani. Az
1: de ne döntsd össze a teóriáimat. Nem mennék reggelizni.
0: De azt akarom, hogy jártál önbizalom hiányos. Én nem vagyok önbizalom
1: hiányos. Anett születése óta önbizalom hiányos.
0: Igen.
1: Vele nem tudok jártani.
2: Igen, hogy Valentino Rosszival kell motorozni, vagy veled. Tök mindegy.
1: Nem, most mit csináljak szegénnyel?
3: Nem tudsz. Már nem tudok változni.
1: Na jó, ez lesz a Vokcival a pénteki nap legjobb pillanatai, Évi.
0: Igen, megindította a fantáziánkat egy angol női csapat, akik idős korukra összeköltöztek, és mi pedig elkezdtünk gondolkodni azon, mi lenne, ha mi is összeköltöznénk.
4: az előző rész tartalmából.
1: Na, kezdjük el simán csak azzal a gondolattal játszani, hogy gondoltatok-e arra, hogy mi lesz veled, vagy hol fogod végezni, ha megöregszel, 70-80 évesen, mondjuk.
0: Hát, nyilván nekem van egy nagy álmom, hogy, hogy egy tengerparton öregedjek meg.
1: Te, és Anett, te a csodálatos bakony lábánál látod magad a kis pocakos Csabival, ott ültök a verandán, elszívtok egy pipát, és nézitek a tájat, és mit tudom én, a hanyadik generáció kutyát látjátok csaholni a kiszáradt szőlőlevelek mellett?
3: Nekem tetszik ez a kép, én abszolút bevállalnám ezt, hogy így együtt öregedjünk.
1: Te hol látod magad? Ez de, most, de én most festek neked bármilyen
3: de,
1: képet.
3: De képzeld el, hogy nekem ugye nagy álmom volt, és régóta a 30 éves koromban elterveztem, hogy én úgy szeretném a nyugdíjas éveimet élni, mint a német nyugdíjasok. Tehát, hogy hajón utazni, meg, tehát, hogy ilyen nagyon aktív életet
2: az
3: élni.
2: Menő, menő is, igen.
3: Igen, tehát, hogy ne, semmiféleképpen nem így bepunyadni, hanem mindig
1: hát, nem a 13. kerületben leszel egy kis lakásban, a nem tudom melyik kutyáddal is feljelented a szomszédokat zajongásért.
3: Hát az is izgalmas.
2: két hajó úgy között azért rendet tehet angyal földön.
1: Te boldog, hogy megkeseredett nyugdíjas leszel. Hogy ismered magad?
3: Szerintem boldog. Én egy vidám embernek tartom magam, és remélem, hogy ez a vidámságom, ez kitart még az életem hátra.
1: Tehát egy hajón vagy, és Csabi már nem él.
3: Hát élhet.
1: De nem másik hajón.
2: Csak nem ott. Ugyanazon a hajón.
1: Ezek álomképek, ez reális?
3: Hát azt gondolom, hogy ha nagyon oda teszem magam még a következő nem tudom hány éven van még nyugdíjig, akkor...
1: Tényleg, mert a német nyugdíjas azért tud hajóra menni, mert német nyugdíjból él.
3: Igen.
1: Anettnek nem lesz német nyugdíjas soha, tehát ő gyakorlatilag a Habci nevű hajón sem fog itt a Dunán tudni közlekedni.
2: Te leszel a kis kapitány a Habci maximum, ha ott melózol.
3: De én már akkor mondhatom azt, hogy gyűjtök rá, mert minden hónapban teszek félre, akkor lehet, hogy már arra az életemre gyűjtök.
2: Van egy nagy persé, rá van írva, hogy Habci kirándulás.
3: Aztán ingyen megyek.
1: Hát fölmész a izé, van nyugdíjas bérlete, föl a Lupa szigetig és vissza.
3: De ingyen van.
2: Ez lesz a világ körüli hajóútból, ez lesz. A BKK hajó.
1: Na, elmondom, hogy miért keres, miért beszélünk erről. Mert itt van 26 angol nő, képzeljétek el, és ők elhatározták, és ez nagyon tetszik, hogy létrehozzák az idős nők lakóközösségét, és jelenleg az 50-es években járnak, tehát nem túl idősek, és nem akarnak semmit a véletlenre bízni. Mint ahogy ti most álmokról beszéltek, de nem valósan, vagy már megkezdett tervekről. És ők igenis megkezdték a tervezést, és úgy döntöttek, hogy befektetnek egy házba, ahol együtt tudnak élni, és egymást tudják támogatni. Nektek van például, neked volna társaságod egy ilyenhez?
0: Biztos lenne pár ember, akivel együtt tudnék élni.
1: Jó, ha ez a csapat költözne össze, amik mik vagyunk, ezt próbáljuk egy picit így végig gondolni, hogy ha ez a csapat lenne, Pacika is, Anett is, te, hogy például kell-e egy ilyen helyzetben vezér?
0: Kell.
1: Opa.
3: De miért?
0: Meg is van.
2: Miért kell?
3: Miért
2: ezért?
3: Kell? Hát egyenrangú.
0: Anett, azért, mert hogy nyilván mindennek van egy folyamata, tehát azért valahogy az, hogy mondjuk a kertet, a mosást, a programokat valakinek össze kell tenni.
1: Tehát hát egyébként igaza van, tehát nem linkeskedheted el a melót úgy, mint ma teszed.
2: Ott meg komolyan kell majd melózni, mikor együtt lakunk.
0: Igen, gazdasági szövetkezetet kell nyitnunk ahhoz, mindenki bedobja
3: a nyugdíj. De én nem akarok dolgozni egész nyugdíjas koromban. Én élvezni akarom a társaságotokat.
1: Ki lehet zárni a csoportból?
2: Majd valakinek. De hát, hogyha ott leszünk, így te is velünk laksz, nem?
1: Uh-huh. Persze.
2: Hát akkor gondolom, mint ahogy az egész életünkben megszoktuk, akkor te leszel a vezér,
0: de
2: nem?
0: Dehogy is ő lesz, nem? Nem, itt. Itt, de már nincs rádió, és nem fog reggel 6-kor fölkenni, azért megszólal.
1: Ki lesz a vezér, Évi?
0: Én.
1: Miért gondolod, hogy te jó vezérünk lenni?
2: Mondj egy-két érvet.
1: Igen, tényleg.
0: Nézd, szerintem gazdaságilag tudnám vinni a csapatot, a programokat, a feladatokat sokkal jobban le tudnám osztani, számon tudnék.
2: Mi nem akarunk nyugdíjas korunk, mi katonai kiképzés.
3: Na, látod, Gyuri, az előbb engem kiszártatok emiatt.
1: Te dolgozni nem akarsz.
3: De most az Évi leosztja a feladatokat.
1: Hát de miután nem tudsz főzni, nyilván takarítasz.
3: Mindegy, oké, azt bevállalom, azt legalább szeretem.
0: Igen, de gondolj bele, időskorotokra egyre kevésbé akarjátok megcsinálni a feladatokat. Tehát a kertet nem hanyagolhatjuk el attól, mert öregek vagyunk.
3: De ne legyen kertünk.
2: Hát hol fogjuk küldögelni?
1: -1 fő.
2: Sajnos.
1: Zsanett.
2: Nem jutott be.
1: Még a busz megállói kiviszünk.
2: Ebben a szuper otthonban nem jutott el be. És egyébként gondoskodnál rólunk, vagy csak parancsolgatnál?
0: Nem, össze kell tenni, össze kell fogni, és szerintem én tudnám közületek legjobban ezt összefogni.
1: Gyerekek, azért más-más fizikai állapotban leszünk. Azért ne felejtsük el, hogy én vagyok a legöregebb, tehát valószínűleg, mit tudom én fogok már a legrosszabbul tudni mozogni.
2: Aha.
0: És?
1: Hát mi, elesek.
0: Hát majd felsegítünk.
1: Befáslizzik a kezemet.
2: Aha.
0: Uh-huh. Ezt is megtudjuk még.
1: És akkor kell pisilnem.
0: Azért van Anett.
3: Anett már nincs. Anettet kiraktátok.
2: Anett, sajnos.
0: Sajnos. Na, itt kell a feladat leosztani.
2: Sajnos ott van a szabálykönyvben, hogy a pisiltetés vezetői teendő.
0: És erre kell szabályt írnunk, hogy ilyen esetekben kikinek a nemi szervét mikor foghatja meg.
1: Ja, nem, erre nem akarik. Jézus. Erre nem akarik, szóval én most csak a balesetre mondtam.
2: Toljatok engem is a busz megállóba Anett mellé, mert nem ez a rendnék ebben a csapatban, mert szabályokra fogjuk egymást.
1: Óhatatlan, erre is gondolnunk kell, óhatatlan, hogy előbb-utóbb valamelyikünk meghal. Valószínűleg én.
2: Hát de miért leszed ez biztosra? Egészségesen élsz, van itt, aki nem él ilyen egészségesen.
1: Ki fog szerinted meghalni előbb, mint én?
0: Lacika.
1: Mit csinálunk annak a szobájával, aki elhunyt?
3: Kifestjük.
2: Te rutinos idős otthon üzemeltető vagy.
1: De úgy értem, hogy próbáljuk az emlékét őrizni, és mindent érintetlenül hagyni, vagy csinálunk belőle biliárdszobát, vagy szivarszobát.
2: Hasznosítsuk, mert most a Lacikának ladás modellekkel, matchboxokkal kirakni a szobát, annak nem lesz haszna, hanem...
1: Nem, akkor szivarszoba.
2: Csocsó szivar, biliárd.
1: Jó. Na nézzük, hogy például mi lenne, hogyha a Gyuri meg az Évi maradna a legvégén. Ketten vagytok.
2: Ketten.
1: Igen, most már egy csomó szivarszoba van.
2: Akkor én egy darabig bujkálnék a kifestett szivarszobákban. Hogy ne találjam meg a Risztovéva, hogy gyomlálni kell.
1: Na, de már öregek vagytok, Gyuri. Te is, Évi is. Már nagyon öregek vagytok. Ez a csipkerődés még megvan, csak már rekettesebb hangon. És...
2: Hagyjál már békén.
0: Jól van már.
1: Jó. Ki szeretne utoljára maradni?
2: Én elpucolok ebből az otthonból, ketten maradunk. Én egyik hajnalban felkelek korán, még Éva előtt.
1: És világámész?
2: És letotyogok egy lábbal a busz megállóba. És a legközelebbi távolsági buszra felvonszolom magam.
1: Menjen bárhova?
2: Bárhova, én elhúztam. Nem várom meg, hogy felébredjen, nem?
1: Évi, ki maradjon utoljára?
0: A Gyuri.
1: Tehát, hogy te előbb haj meg.
0: Abszolút. Hát még azért temessen el.
2: De én már nem leszek ott.
0: De nem.
2: Én már átmentem Bácsalmásra, vagy valahova. A busszal.
1: Mi lenne, ha elhúzza Gyuri valóban Bácsalmásra?
0: Utána mennék.
2: Ez a baj.
1: De te tényleg utána mennék, vagy örülnél, hogy te vagy a király,
0: hát
1: és te győztél?
0: Nem tudom, hogy elkezdett a demencia úrrá lenni rajta, és vissza kell hozni, tehát itt idős lehet.
1: Kerestetni a rendőrség, hogy Gyuri bácsi elmondtam, 87 éves eltűnt?
0: Így van.
2: Persze. És akkor azt hiszem, hogy a Bácsalmáson megúsztam, azt rám rúgja az ajtót, le kell szedni a cseresznyét, hova jön, loptál?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre több a pollen a levegőben, elindult idehaza a füles kuvik számlálás. A hét elején még biztosan marad a nyári idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanóeszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet le is zártak. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Füles kuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a faj állományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónkban Orbán Zoltán, a szervezet legköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivő.
3: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van az az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, boldogan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
2: Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Holnaptól már mozgalmasabbá válik időjárásunk. Délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán már gyakrabban növekszik meg a felhőzet. Csütörtökön pedig egy újabb hideg front rondít bele a hetünkbe. Esős és szeles időnk lesz, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Közben baleset történt a 10-es főúton Neszmély térségében, a 69-es kilométernél továbbra is félpályán lehet csak haladni, adta hírul az Útinform. Végül az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Ennek következtében reggelente gyakran lehetnek torlódások.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:47 elmúlt 2 perccel itt üzeni a házi készítésű fagyira. Zotya azt mondja, jó reggelt, házi sajtkészítés, házi túró, házi fagyi. 6 éves kisfiam mindig azt mondja, világbajnok, amit készítünk, pedig néha. Házi pálinka majd 10 év múlva, na azt fogja imádni. Üzeni Zotya az ex-alkesz. Hát az ex-alkesz vágyik már arra, hogy mikor kezd el pálinkát inni a fia. Jó, oké. Igen, mert azért, mert ex-alkesz vagy, attól még lehetnek szép emlékeid. Igen,
2: meg szeretnéd látni, hogy más iszik. Persze.
1: Igen.
3: Hát azért nem. Ja,
2: mennyi sztori meg tud bújni egy SMS-ben, hihetetlen.
1: Nagyon, igen.
3: De ti minden mögé belelátok valamit.
1: Hát ezért vagyunk itt. Igen. Na jó, így drágám, mit találtál?
3: Képzeld el, találtam egy neked való témát, megtaláltam, hogy te szerintem hasonló vagy, mint Sean Penn.
1: Aha.
3: Valaha gondoltad-e, hogy valamiben hasonlítani fogtok?
1: Most határozottan nem gondoltam azt, hogy nagyon hasonlítok Sean Pennre, egyszerűen nagyon bírom a fickót.
2: Tehát, hogy eljön ez a pillanat egyszer.
1: Egyébként igen, tehát az, amikor a melyik díjátadón volt és rágyújtott? A Golden Globe-on.
3: Golden Globe-on
1: ott az asztalnál minden, és minden gond nélkül rágyújtott. Én azt mondtam, hogy ez a férfi, ez valaki.
3: Na, és valami hasonló történt, de valahol én is magaménak érzem. Képzeljétek el, hogy Sean Penn nem vett részt az Oscar díjátadón. Ez ugye senkit nem döbbentett meg. De elmondta egy interjúban, hogy miért nem megy el. Neki ő hozott egy szabályt. A szabály mindenre vonatkozik. A világ legnagyobb gálájára és családi rendezvényekre. Konkrétan csak olyan helyre megy, ahol 8 főnél több ember nincsen a helyszínen.
2: Ez jó.
1: Zseniális.
2: Nagyon jó.
3: És pont azért, képzeljétek el, mert elmondta, hogy 15 percet beszél egy emberrel, az azt jelenti, hogy egy ilyen eseményen hány emberre kell, teljesen elkezd így zavarba lenni és ideges lenni, hogy semmit nem tud csinálni, senkivel érdemben nem tud tölteni, és ő még ezáltal gyakorlatilag rosszul is érzi magát, és azt mondta, hogy ő már elérte azt, hogy ne kelljen az életében rosszul éreznie magát. Tehát 8 fő, tehát nem tudja elintézni, hogy az Oscar gálán csak 8-an legyen.
1: Eleve én nagyon bírom azt, én ugyanilyen vagyok egyébként, hogy elég idős vagyok már ahhoz, hogy. És akkor itt tudnék sorolni egy pár dolgot. Mint ahogy a Gyuriéknál is, amikor Benidormban vállalhatatlanok voltak.
2: És nem akartál valami sült húst tenni az ablakból, amit a fejes mutogatott.
1: És azt mondom, hogy elég idős vagyok én már az, hogy ne egyek többet soha szar kaját. Ezt mondtam, miközben a Gyuriékot nézték a 3 hete izzadt kolbászokat.
2: Persze, mert azt mondta a fejes Tamás, hogy elvisz minket a legjobb kajádába Benidormba, és igen, mutogatott be az ablakon, és ez akkor volt. Tehát mi hittünk neki.
3: Na jó, de milyen
1: csak két ilyen támolygó érted, és na mindegy is, nem is ez a lényeg, de az, hogy kijelented azt, hogy te ezt már nem csinálod többet, ebben van élettapasztalat, ebben van pontosan a komfortodat érzed, hogy hol vagy jól, hol érzed jól magad, hol nem, és felesleges időt nem akarsz pazarolni másokra. Tökre bírom.
3: Igen, de akkor sem például átveszed a díjat, és azt nem mondta, hogy nála a szabály nem érdekli, hogy miről van szó, majd utána akár, hogyha akarják, vigyék el neki. Tehát, hogy milyen érdekes az, hogy eljutsz arra szintre, hogy már semmi nem számít.
1: Figyelj, a Golden Globe-on azért voltak többen, mint 8 fő. Hát ez és ez nem olyan rég volt.
3: Igen, ez egyébként ez
1: most hozta tegnapi, azóta?
3: Tegnapi cikk.
2: Lehet, hogy igen, akkor a többieket addig nem engedték be a terembe.
3: Mert az Oscarra nem volt már. Oscarra nem ment.
1: Az Oscarra nem ment. Most kapott díjat?
3: Nem.
1: Nem kapott díjat. Szóval, hogy a Golden Globe-on ott volt, ott kapott díjat, és ott több volt, mint 8 fő. Én el tudom képzelni azt is, hogy figyelj, ez se érdekli már annyira. Tehát voltam én már Oscar díjátodon, kaptam én már Oscart.
3: Jó, de hány ember vágyik arra, hogy Oscar gálán legyen? Én például
1: szívesen elmennék. Meg volt pipa, érted?
3: Tehát minden olyan dolog, ami pipa, arra hozzunk egy olyat, hogy nem megyünk többen?
1: Nem. Amikor sokszor pipa, igen, akkor lehet.
2: Akkor lehet, hogy megunod, eljön az a pont. Simán.
3: Te mikor fogod megunni azt, hogy így viselkedsz hétvégén?
2: Szerintem nem, ezen én is szoktam gondolkodni. Sőt, a szüleim is szokták kérdezni, de szerintem nem mostanában.
3: Tehát most mondja Gábor, ha már sokat csinálsz valamit, akkor nem kell úgy.
2: És lehet, hogy egyszer eljön az a pont, hogy na, elég volt. Értem, mikor untad meg az úszást, érted, ez most ilyen?
3: Én legelején, de
1: már az elején.
3: De már az elején azt felismertem, hogy ez nem egy izgalmas,
2: szórakoztató dolog.
3: Igen, szóval egy borzasztó unalmas emberré válok tőle. És azért kellett utána valami más csinálnom most az életben. De én tudtam. Csak volt célom, de neked céltelen a hétvégét Champagne-nek.
2: Dehogy is, a kikapcsolódás a lényeg, a felszabadultság, a töltekezés, a társaság, a szociális élet, ismeretlen fogalmak ezek neked.
3: Ki milyen szabályt hozott az életében? Tehát te például ilyen Champagne-t hoztál, hogy nem mész olyan helyre, ahova nincs kedved, vagy...
1: Alapvetően én ilyen vagyok. Igen. Alapvetően ilyen vagyok, nem megyek olyan helyre, tehát hogy ezzel sok embert hozok problémás helyzetbe is, hogy nem, én nem megyek el veletek. Aha. Én nem megyek oda. Engem nem érdekel. De hát Gábor, de hát az egy átadó, azért, nem érted? Nekik fontos, hogy ott legyek, nekem nem fontos. Én azt csinálom, ami nekem fontos. Pont. Tehát, hogy ezt a fajta magatartást ismerem jól.
3: És te nem érzed azt, hogy kimaradsz valamiből? Mert nagyon sok ember azért nem hoz szabályt, mert azt hisz, hogy kimarad valamiből.
1: Pont ezért nem, mert hogy annyi minden megvolt már, hogy pontosan tudom, milyen egy, akár egy ilyen rendezvény. A Gyuri hív mindenféle karácsonyi ünnepségekre, meg minden hülyeségekre, komolyan. Mindegy is, de és nem, volt ezer karácsonyi ünnepségem, mert pontosan tudom, hogy...
2: Tudom, milyen ki, ez a karácsony, minden
1: évben. De nem az, ugyanazokkal fog dumálni, tehát mit tudom, hogy Gyurival, meg nem tudom, Lacikával, ugyanazokkal fog, ugyanolyan bárgyú ajándékokat fog majd valaki kiosztani, vagy a tombolán, vagy tök mindegy, és az egésznek nincs értelme. Nem vagyok kíváncsi azokra az emberekre, akiket eleve nem ismerek. Miért akarnék én barátkozni? Hülye vagy?
2: Hát igen, na. Ezekkel a filozófikus kérdésekkel nehéz vitatkozni. Tehát miért akarnék én barátkozni hülye vagyjal, én se tudok mit kezdeni általában. Elfogadom, hogy jó.
3: Ez azt jelenti, hogy a céges karácsonyi bulira nem kötelező menni?
1: Persze, hogy nem.
4: Bizony. Ja. Nem is járunk.
1: Na, Gyuri jár, mintha nem volna holnap.
3: Tehát, persze, a csapatban senki nem megy, csak te, Gyuri.
1: Igen. Csak a Gyuri,
2: Ati
1: igen.
2: Is, Lacika is szoktak jönni.
3: Ingen iszol, csak azért.
2: Ne legyen már fura, hogy az ember szeret barátkozni a kollégáival. Tehát azért ideig ne jussunk. Tudom, hogy magányos sport az úszás, de azért ideig ne jussunk.
1: Milyen kollégáival? A felső emeletek azok nem kollégák.
2: Hát dehogy nem.
1: Hát neked?
2: Hát, hát mennyi volt kollégánk van közöttük, akiket te is ismersz, sőt, szerettél is őket egy csomót. Hát dehogy nincs.
1: És ne hozz zavarba.
2: Ha megmutatnám, arcol ismernéd őket.
3: Micsoda nyomokat hagytam, nyomtasd
1: már, ki az arcaikat, jó?
2: Arcot mi nyomtatok?
3: Na mindegy, szóval szerintem ez egyébként egy nagyon érdekes dolog. A másik, amit hoztam, az viszont egy picit sporttéma, és tudom, hogy beszéltünk, hogy de ez más aspektusból hozzuk már. Christian Eriksen, megvan a fiatal?
1: Ó, a dán focista, igen.
3: Hallottátok a hírt? Ugye 5 évvel ezelőtt, 2021-ben szívinfarktus kapott, és újraélesztették.
1: Az infarktus volt végül is, azt tudjuk?
3: Szerintem, hát szívleállás volt.
1: Szívleállás volt.
3: Így van. És az lett a történet lényege, hogy ugye egészséges lett, és óriási vitát keltett régen, hogy például az olasz bajnokságban nem indulhatott, nem is adtak neki versenyzési engedélyt. Aha. Illetve senki nem akart neki versenyzési engedélyt adni, majd utána ugye az angol ligában indulhatott, majd azt hiszem most Németországban van. De a lényeg. Tegnap újra összeesett.
1: Igen.
3: És itt az a problémám, és azt szeretem volna elmondani, hogy hol van a felelősség. Tehát például az olasz bajnokság azt mondta, hogy mi nálunk, te nem. És szerintem a legjobb döntés volt. Igen. Mert egy ember, aki már egyszer a pályán életét vesztette, csak megmentették. Én értem a tüzet valakiben, hogy szeretné, de újra ugyanezt végignézte mindenki, most éppen nem állt le a szíve, csak összeesett, tehát nem annyira drasztikus, mert ugye a pacemaker megvan. De hogy hol van az emberi felelősség, és hol szólhatunk egy embertársunknak, hogy ne kockáztass.
1: Eleve az ő döntése is kell, hogy legyen. Én is azt gondolom, hogyha összeesem a pályán, és a szívem leállt, akkor nem leszek onnantól másnap túl élsportoló. Ez egy döntés. Megértem, hogy ott van benne a tűzre minden, amit te mondtál. Én azt gondolom, hogy az orvostudomány sem tart sehol. Mert megállapították, hogy a szíve nem járt, a szívét beindították, és a szíve kapott egy gépet, ami adja neki a ritmust. De megint összeesett. Tehát tudjuk egyáltalán, hogy miért esett össze? Tudjuk, hogy mi okozza? Lehet, hogy nem is a szívben van a baj, hanem valahol tök máshol a vezérlő egységben. Tehát nem tudjuk, érted? És ezért is kockázatos egyébként engedni tovább versenyezni, de ez nem jelenti azt, hogy nem esett volna össze a Lidlben délután. Persze, egyébként.
2: De az is példátlan egyébként, hogy visszaengedték. Tehát amikor ő ott a pályán elfeküdt, akkor mindenki azt gondolta, hogy nyilván ennek a karriernek itt vége, hiszen hogy lehet.
1: Ezt mondja
2: tovább?
1: Az Évi.
3: Igen. Tehát én biztos, hogy hol van ott a sportorvosok felelőssége? Hisz nálunk például Magyarországon az a rendszer, képzeljétek el, hogy 18 év alatt fél évenként sportorvoshoz kell vinni a gyerekeket. Nagyon sok gyereket szűrnek azzal kapcsolatban, hogy a szívével van valami. Tehát ez egy nagyon jó rendszer. De itt az élő példa, megállhat a szíved, és kitesszük példaként, hogy még egyszer összeeshet, és valószínűleg ő aláírt mindent, legalábbis 21-ben utána aláírt mindent, hogy ő pályára léphessen. Igen. Tehát, hogy én szerintem nincs a focinak is kell, vagy mindenkinek kell hozni egy szabályt, nem szabad emberéleteket kockáztatni, akkor nincs sportorvoslás.
1: Csak szerintem nincs sportorvoslás, csak az a baj, hogy ez a hirtelen szívleállás, ami többnyire egyébként érdekes módon focistáknál áll be, következik be, hogy erre nincsen magyarázat. Tehát ezt legtöbbször az orvosok nem tudják megmagyarázni. Hát ennek se előjele, mindenki sportorvosnál van, akikkel ez történt. Járt sportorvosnál.
2: És milyen sportorvosoknál nyilván, ezeknél a csapatoknál úgy vigyáznak rájuk, hogy csak
3: na,
2: rájuk.
3: És ez a kérdés milyen? Tehát akkor valamilyen, mondom, valamit nem csinálnak jól.
1: Hát nem csinálnak jól, hanem szerintem itt tart az orvostudomány. Tehát, hogy a jelenlegi tudásuk és műszerezettségük is nem tudom mi folytán, annyit lehet megállapítani, hogy nem lehet megállapítani.
3: Oké, de hogyha most akkor is tudom, ez zárjuk is a témát, hogyha bárkinek gyereke lenne, és most nyilván ez egy ilyen fikció, és leállna a szívet, te engednéd? Tehát biztos van egy anyja és egy apja, aki azt mondja, hogy kisfiam, most fejezted be, én még egyszer át nem élem ezt, és majd 5 év múlva ugyanezt látod tőle. Csak megállítod.
1: Hát nem tudsz megállítani egy 30 éves vagy 28 éves fiút. Nem tudom, hány éves amúgy.
3: Hát egyébként meg lehet állítani, mert nem
1: te azt hogy mondja. Te hogy döntöttél volna?
3: Én biztos, hogy abba hagyom. Ha én nekem megáll a szívem, én biztos, hogy nem csinálom.
1: Tehát, hogy röviddel az olimpia előtt neked megáll a szíved, mondjuk edzésen, ilyesmi, újraélesztenek minden.
3: Gábor, meghaltam. Tehát a csávó egyszer már meghalt.
1: Egyet értek.
3: És most ne haragudj, hogy melyik olimpia arany számít annyira.
1: Tökre egyet értek.
3: Úgyhogy ki se jutottak a labdarúgó VB-re egy felkészülési mérkőzésen Ukrajna ellen összeesett.
1: Igen.
3: Kit érdekel? Az életednél ennél fontosabb. Igen. Tehát szerintem nagyon fontos a sportorvoslás, és nagyon fontos az, hogy következetesek legyenek, mert ebből emberéletek múlnak rajta, szemünk láttára látjuk, úgyhogy erről csak azért akartam beszélni, hogy ez szerintem tragédia, hogy ez engedik.
1: Abszolút, azt csak mondom, miután nem tudják, hogy mitől van, ez a srác, ez lehet, hogy most abba hagyja, és elmegy, és él egy normális életet, és egyszer csak összeesik egy bevásárlóközpontban.
3: Oké, én ezt teljesen értem, de akkor is legyen egy szabály. Ja. Kell egy határt húzni, ha tudod, de biztos, hogy kimutatják, hogy mi baja van, Gábor. Hát valakinek megáll a szíve, azt is újraérezted, annak van nyoma. Itt olyan, mint a szoftverben.
1: Akkor meg nem, értem, hogy miért engedték tovább sportolni. Nem értem. Na jó, gyerekek, jövünk vissza nem sokára. A hétvégén ugye MotoGP futam volt nálunk Magyarországon 2025-ben volt ugye az első, és ez most már a második futam, ami egy nagyon-nagyon nagy öröm, mert ez gyakorlatilag tényleg a király kategória a motorsportban, ez olyan, mint a Forma 1 az autókban. És erre egy külön ringet építettek, ez a Balaton ring, vagy circuit, vagy nem tudom, hogy mondják, és Évi ott volt, mert te nagyon nagy lelkes rajongója vagy ennek a sportnak.
3: Igen, én nagyon szeretem a MotoGP-t, egy óriási élmény, egyrészt ugye közvetítik itt Magyarországon is lehet látni a tévében, de hát, hogyha az ember elmehet és ezt valójában megnézheti, akkor ez egy teljesen más élmény.
1: Én egyszer voltam, egyébként Talmácsi Gábor meghívására voltam Barcelonában. És én ott kaptam egy kis elektromos motort, amit egyébként meg is vettem, és azzal tudtam ott menni hátul a pálya mellett folyamatosan föl alá, és ez egy óriási élmény volt, tehát tényleg egy hatalmas élmény volt, innen is köszi még egyszer Talmának ezt az élményt, szóval voltam már ilyenen, tényleg baromi jó, az egyik csapatnak a szponzora, vagy nem tudom milyen, a Jack and Jonesnak volt a...
2: Tulaja
1: az Antonio Banderas. Aha. Ő is ott volt.
3: Együtt motoroztatok?
1: Nem motoroztunk együtt, mert nem... nem, ő gyalog volt, én mentem azzal a kis izével.
3: És nem mondtad, hogy elviszed?
1: Nem, de amit mondani akarok, hogy igen, tehát a hangulatát én is átérezhettem, és visszatérve most a tegnapira, ott volt Évi, és ott volt Kovács Niki, Magyarország legsikeresebb női motorversenyzője. Ő mikor fejezte be? Mindegy, pár évvel ezelőtt befejezte. Jelenleg MotoGP szakértő, sportújságíró, vlogger és fotós. És ott ő neki mindenhol volt bejárása, ugye?
3: Így van, mindenhova. Tehát ő bárkihez, bármikor interjút készíthetett velük, úgyhogy ő ott dolgozott.
1: És mi ugye nagyon kevéssé vagyunk jártasok ebben a sportágban, tehát ha neveket is fogok mondani, például a győztes nevét, azt olvasni fogom. Mert annyira nem, de pont ezért érdekes, mert én kíváncsi vagyok a te élménybeszámolódra, meg Kovács Nikiére is. Hívjuk Kovács Nikit, volt motorversenyzőt, MotoGP szakértőt a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Ha több fronton kell helytállnod,
11: le kell adni a prezentációt.
10: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
12: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
14: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
16: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
15: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
17: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
18: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
17: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
19: Július 5-én Folk Fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
20: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
21: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
22: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
23: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon, 2000 éves településre bukkant a Kvaskúton. Ma is napos időnk lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is elindul a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig. A déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csak nem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
0: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágás, rovarcsípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
25: A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson, majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Lakóháza, kemencék is egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében, Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, amely a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Holnaptól már mozgalmasabbá válik időjárásunk. Délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán már gyakrabban növekszik meg a felhőzet. Csütörtökön pedig egy újabb hideg front rondít bele a hetünkbe. Esős és szeles időnk lesz, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg is.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az Útinform-tól tudjuk, hogy súlyos baleset történt a 8-as főúton János háza után néhány kilométerrel. A 119-es kilométernél két autó frontálisan ütközött. A forgalmat megállították. Baleset történt még a hajnali órákban a 10-es főúton Neszmély térségében is. A 69-es kilométernél továbbra is félpályán lehet haladni. Közben az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Vezessenek figyelmesen!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 13 perc, mindenkinek meg egy jó reggelt. Szia, drága hallgató, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: A hallgató, miért vagytok mindannyian feketében? Mert valakit még meg fogunk ölni. És aztán jön a gyászkorszak.
1: És egyből eltemetjük.
2: Hadd piramítsuk, a Lacika meg a Bocsi sötétkékben vannak. Egyébként tény, hogy mi többieknek...
0: Nem magyarázkodj, sampen vagyok.
2: Jó. Csak rávilágít, csak hogy színvak is az illető, érted?
0: Hát de lehet, hogy az ő monitorján úgy néz ki. Na jó, gyerekek, biztos emlékeztek arra, 2024 őszén Talmácsi Gábor... beszéltünk, és gyakorlatilag egy magyar sporttörténeti bejelentést tett, méghozzá azt, hogy 33 év után, 2025 augusztusában visszatér a MotoGP Magyarországra. És ez egy óriási dolog, aki tényleg szereti ezt a sportágat, azt tudja is, hogy tényleg ez a verseny is most a Forma 1 mellett itt van Magyarországon, ugye 92-ben még a Hungaroring adott otthont, ugye?
1: Így van, akkor még a Hungaroring, utána abba maradt, és most ugye a Balaton.
0: És most a Balaton Park Circuit.
1: Maradjunk Balaton Parknál.
0: Balaton Park, vagy Balaton Ring?
1: Egyébként Balaton Park inkább.
0: Balaton Park, akkor legyen így, oké. Na, és aki nincs otthon ezen a területen, mint például én, vagy a Gyuri, vagy az Anett, tehát, hogy nagyon Évi sokkal inkább otthon van. Szóval ez olyan magasságokban van a MotoGP verseny, mint autósportban a Forma 1. Tehát ez a király kategória is kész. És most egy, ugye megrendezték ezt a versenyt, most hétvégén, Évi ott volt, és egyébként a motorokért rajongsz, vagy a motorversenyzőkért? Mert ugye te is magad is motoroztál más, ilyen cross...
1: Cross motoroztam, meg dolgoztam, közétek én a Hungaroringen is dolgoztam régen, civil munkába, és ennek az érzése, ennek a feelingje, tehát én ugye motocross versenyző is voltam, és a történet lényege, hogy ennek az életérzése, amit ad, az a hang, azt nagyon szeretem, de én nem motorozok utcán, édesanyám miatt, és ezt tartom is, megígértem neki.
0: Gyerekek, most láttunk. A Lacika csak itt bemutatott egy nagy tömegkarambolt.
1: Ez most történt hétvégén.
0: Ez
1: a mostani rajt. Ugye nagyon-nagyon jól látszik, hogy ugye azért itt, hogyha esnek, ez látványos.
2: Egymást lökték ki, mint a tekebábuk.
1: Konkrétan egymást lökték ki, hogyha ha az ember megnézi, akkor ugye a rajt utáni pillanatban első kanyarba becikázott valakinek a motorja, ő elesett, és kiütött ki három embert. Így indul a verseny.
0: Azt a mindenit.
1: És szerencsére egyébként baleset, tehát olyan baleset nélkül, hogy súlyosabb sérülés.
0: Hát itt most látok három motort a földön, három versenyt.
1: Megcikázik, üti egyiket, másikat repül.
2: Repülnek, de aztán felpattannak.
0: Erről fogom majd beszélni. Hú, gyerekek, ez nagyon-nagyon kemény. Na most azért néhány ikont hadd soroljak fel, mert ugye itt voltak a Balaton GP a Balatoni MotoGP futamon, és nekünk ugye ezeket a neveket tanulni kell. Itt van például Marc Márquez. Ő a Ducati Lenovo team.
1: Képzeljétek el, hogy egy méterre volt tőlem. Ő nem tudta, hogy kivel fotózkodik, ugye én már mondtam, hogy én ki vagyok. Ott ült a motoron, rajta.
0: És ezt nem értem. Ő nem tudta, hogy kivel... mondtad neki, hogy ki vagy.
1: Hát mondtam, hogy Éva, de nem érdekelte. Nagy, ő most ugye ennek a MotoGP-nek a királya. Ő most ugye...
0: Hát ő az új Rossi.
1: Ő az új Rossi, 9-szeres világbajnok, 7-szeres a nagy MotoGP-be, és az alatta lévő kategóriában pedig 2 nyert.
0: Pedro Acosta?
1: Ő ugye most egy, hát ilyen spanyol tehetség, most...
0: KTM,
1: és ugye... Most ő lehet idén akár a világbajnok esélyes.
0: Most itt mondok ilyeneket, hogy Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Fabio Quartara. Csak azt akarom mondani, hogy itt nincs egy Jürgen Schneider.
1: Nem, itt olaszok vannak, és
2: spanyolok. Mint egy spanyol Netflix sorozat, tehát nagyjából, hogy felolvasztad.
0: Igen, de nincs ilyen Sir Anthony Poppins, vagy valami sin. Tehát, hogy itt csak spanyolok, meg olaszok vannak?
1: És élveznéd, tudod miért? Mert a pedokban a következőt látod, a spanyol-olasz életérzés. Ahogy végigmész, spanyol és olaszul beszélgetnek, proszekkoznak már délelőtt. Nem a versenyzők.
0: Ja, bocs.
2: Nem a versenyzők.
0: Márquez, ott már proszekoznak, pukkan a pezsgő.
1: Szóval, és csak olasz hangokat.
2: Persze, hogy buktatják egymást össze-vissza.
1: Igen, élveznéd.
2: De tényleg miért nincsenek itt ilyen művésznevek? Ez az Anthony Poppins, ez annyi jó lenne. Tehát, hogy ők is egymást megkülönböztetésért
0: felvettének. Nem ezt akartam, ilyenket, hanem hogy miért nincs egy brit vagy egy német, érted?
2: Más műfajban is vannak művésznevek.
0: Na jó, gyerekek, a helyzet az, hogy igen, tehát tökre örülünk, hogy itt van. Egyébként mi elmentünk volna

0: esemény mellett, hogy egy hallgató nem küld egy SMS-t, de most nagyon kíváncsi vagyunk arra, hogy hál' Istennek van még egy barátnőnk, akinek benzinből van a vére. És imádjuk őt, mi már találkoztunk is vele, buliztunk is együtt, egy óriási arc és gyönyörű, és szerintem ő, nem szerintem, a magyar női motorversenyzésben a legsikeresebb, és 2005-ben az első magyar nőként szerzett pontot gyorsasági motoros EB-n. Jelenleg MotoGP szakértő, sportújságíró, vlogger és fotós. Itt van velünk Kovács Niki. Szia Niki, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt! Annyi mindent mondhatok már, hogy most nagyjából egy órákon keresztül tudnék beszélni, de...
0: Ja, az nem baj, mert elfogytak a kérdéseim, tehát...
1: Jó, akkor figyelj, akkor reagálom, mert már egyébként hallgattalak titeket a híradom előtt is, szóval Antonio Banderas, bocsánat, erre muszáj visszacsatlakozni, azon a barcelonai futamon azon én is ott voltam.
0: Ott voltál, Niki?
1: És ott nem találkoztunk, tehát majdnem 10 év telt el utána, hogy miatt az Opel családja, meg Hungaroring, ugye, mi ott barátkoztunk jobban össze, és hát most ezt is csak azért hoztam fel, mert hogy Torgálesen egyébként ott volt szintén a Balatonpasztörkiten, csütörtökön,
0: mert egy
1: kis felvezető geggel készültek ott a szervezők, és ott csocsóztak a versenyzők, ugye egy ilyen magyar vonatkozás, és akkor Sanyi is ott mondta neki, hogy mondom, nem emlékszel, de hogy 10 évvel ezelőtt nagy, és de akkor csak azt mondtam, hogy hol találkoztunk, amikor, és aztán kiderült, ez pont 10 éve volt, úgyhogy emlegettünk téged egyébként, bocsi. És igen, szóval, hogy az Antonio Banderas, ezt muszáj elmesélnem, ott én is összefutottam vele, méghozzá mentünk fel egy sajtótájékoztatóra, szóval pont a te általad említett cég meg volt ott valami sajtótájékoztatója, és láttam, hogy ott olyan nagy a mozgolódás, meg voltak ott ilyen testőrök, mondjuk akkor ez meg nem nyomták olyan szinte, mint manapság, ahogy védenek mondjuk hírességeket. Nem tudom, most néztétek a Forma 1-nél, és itt Kim Kardashian körül megint, ami ott volt, mondom, atya úrék. Szóval láttam, hogy ott van mozgódás, és volt ott két este, nem is figyeltem, ezt mondom, a fényképezőgépen voltam elfoglalva, és így bementem én is abba a liftbe, és amikor fölnéztem, hát mondom, ez itt az Antonio Banderas mellettem, na most azért, na hát azért ő az a pasi, aki nálam így megdobogtatta a szívemet, hogy úgy mondjam, és egy kollega le is fotózott vele, soha nem kapta meg ezt a fényképet, úgyhogy
0: ne. Fotóztam
1: én Antonio, nincs meg, el tudom mesélni, aki elhiszi.
0: De mi az, hogy kollega lefotózott, ki volt, magyar, vagy spanyol, vagy?
1: Nem, van egy olasz, vagy spanyol, ígérgette, hogy küldi,
0: az sose azok linkek.
1: Úgyhogy ennyi, igen. Na, úgyhogy, de beszéljünk a MotoGP-ről, szóval, hogy említettétek, tavaly tért vissza valóban Magyarországra ez a csodás, szerintem meg a nagy csodás versenysorozat. Egyébként kétszer volt, mert ez a harmadik magyar nagy díj.
0: Ja, bocsánat.
1: Aha. 1990-ben és 92-ben rendeztek a Hungaroringen. Amúgy, ha már Forma 1, azért azt nézette is, bocsi, nem?
0: Persze, hogy nem.
1: Talán jobban. Szóval, hogy a 90-es első magyar nagydíjat, egyébként az, amíg Duhány nyerte, akinek a fia azóta, ugye már most éppen nem, de hogy egyébként közben Forma 1-es pilóta lett. Úgyhogy a Duhány különösen szeret Magyarországra járni. És aztán valóban jött egy hosszú szünet, és köttetett egy szerződés, végül ezt 2021-ben írták alá ezt a szerződést, amely azt döntötte el, hogy akkor visszatérhet a MotoGP Magyarországra, és ugye eredetileg ehhez épült volna egy új pálya Hajdúnálláson, ami aztán sajnos nem valósult meg. És ez a Balaton Park Circuit, ez a hivatalos neve, ott Balaton Főkajáron, ezt a pályát ez nem a verseny miatt, vagy nem a MotoGP futamra építették, hanem ezt egyébként autó, főként autós felhasználásra. Viszont nagyon szorított már minket az idő, már mint így a szerződés szempontjából minket magyarokat, és mindenképp kellett valami megoldást találni, ha nem akartuk elveszíteni a lehetőséget, és így jött egyébként ez a helyszín. Kellett némi átalakítás hozzá.
0: De jól sikerült egyébként? Most így picit úgy hangzik, mintha az egyik pálya, amit eredetileg terveztek volna, az nem, és akkor ezt egy picit át kellett szabni, meg minden, hogy megfeleljünk a feltételek, de jó lett a pálya?
1: Mondom, ez eredetileg nem motorversenyzés, ez egy kompromisszum. Az volt a legfontosabb, és ezt nyilván meg is kellett ezt a standardet ugrani, hogy biztonságos legyen, és azt pedig teljesítették. Nyilván most megint ugye említettétek már, hogy az első, tehát a rajt után rögtön volt egy baleset, ezért vannak, akik idézőben mondom, hogy a pályát hibáztatják olyan szempontból, hogy ez valóban ez egy trükkös, necces első kanyar, tehát ott benne van a pakliban az ütközés, meg az esés, de nem, ez a pálya az egyedüli
0: ilyen. Trükkös, necces, hát hagyjam át, hogyha motoros vagyok, akkor csak megnézem, hogy
2: izé. Tudod, hogy hol a kanyar,
0: tudom,
2: nem?
0: Hogy hol a kanyar, hát azért nem amatőrök játszanak itt.
1: De még ők is el tudják ott, ez is sajnos a féktávot, úgyhogy így történt ez tegnap is, Jorge Márquez esetében.
0: Hadd kérdezzek már valamit, aztán monologizálhatsz tovább. Hogy lehet az... Nem, én örülök, hisz nincs kérdésem. De most van. Tehát, hogy van az, hogy ezek a motorosok olykor, mint ahogy láttuk itt az első kanyarban is, buknak, kelnek, és aztán gyakorlatilag, mint a mi se történt volna, ezek felállnak. Tehát ezeken olyan védőruha lehet, hogy ez az utcai motorozásnál miért nincs?
1: Van, képzeld, elérhető, és egyébként ezért is fontos, és amikor azt mondjuk, hogy ez olyan, mint a Forma 1, csak két keréken, de a Forma 1-nél is, meg itt is igaz, hogy azok a technikák, amiket kifejlesztenek azért, hogy minél gyorsabbak legyenek a versenypályán, azután néhány évvel később azért megjelenik az utcai felhasználásban, és ez ugyanúgy igaz az autók esetében, mint itt a motoroknál, és ugyanígy a védőfelszereléseknél, tehát olyan bőrruhákat gyakorlatilag lehet vásárolni, mint amikbe versenyeznek, ami egy nagy előrelépés.
0: Bocsánat, csak most nézem újra lassított felvételt, az egyik a hátára esik, a másik előre esik, és a sisakkal bele a betonba, vagy aszfaltba. Uh-huh. Tehát, és ezek az emberek fölállnak, és odébb sétálnak.
1: Hát szerencsére az esetek többségében igen, sajnos nem mindig. De ezt mondom, ugyanért, tehát ilyen tudsz venni ilyen sisakot, ezért mondom azt például, hogy mindig, ha valaki kérdezi, hogy milyen sisakot vegyen, nem a márka a lényeg, az a lényeg, hogy vedd meg a legjobb minőségét, igen, ez lesz a legdrágább, de én mindig azt kérdezem, hogy miért többet a fejed, vagy az, hogy eleve, ha már veszel egy motort és költesz rá, akkor ezen nem szabad spórolni. Ami egy nagy technikai előrelépés volt, amikor a légzsákokat beépítették gyakorlatilag a bőrruhába, tehát ezekben a bőrruhák, és ez most már kötelező minden kategóriában, tehát amikor azt látjuk, hogy esnek, és egyszer csak így ilyen nagy Michelin babává változnak, az azért van, mert eldurran, mert hogy el kell durranjon a légzsák, és az is védi nyilván a testük felső részét, illetve most már egészen a csípőig lemegy.
0: Wow, úgyhogy nem tudtam.
1: Ennek köszönhető egyébként, de ez most a tegnap ez egy nagyon szerencsés eset volt, már mint ez a baleset, mert itt valóban mindenki megúszta mindenféle csontörés nélkül. Sajnos a Moto3, tehát a legkisebb kategória, az olyan, mint az F1-ben, az F3, uh-huh. Ott is volt egy baleset az utolsó körben, na ott már nem sikerült mindenkinek sérülés nélkül megúszni, hogy az egyik spanyol srác ott nem tudom melyik, de valami budapesti kórházban az éjszaka folyamán meg is kellett, hogy műtsék.
0: Közben most megint nézem itt a képsorokat, miért rakja ki a motoros a lábát olykor?
1: Ez egy, hát viszonylag új, most már annyira nem olyan, azt mondom, hogy bő 10 éve most már csinálják. Igazából ezzel is az egyensúlyt próbálták, hogy ez egyszer talán azt mondja, nem hiszem, a Valentino Rossi kezdte el, ő ugye egy magasabb versenyző volt, és elkezdte így kanyarokba kirakni a lábát, és aztán ebből ez egy ilyen szokás lett, ha úgy tetszik.
0: Igen, mert ugye a forgalomban igen,
1: bocsánat. Nem, ott ne rakj le.
0: Nem, csak ott meg szokták köszönni, vagy nem tudom, gondolom azért rakják el forgalomba. De hogy
1: itt nem
0: köszönnek semmit. De hogy akkor ennek nincsen fékező funkciója, hanem inkább egy balansz, de még az is lehet, hogy ez egy ilyen hep, egy ilyen védjegy?
1: Igen, én azt gondolom, hogy enélkül is tudnának menni, ezzel nyilván nem tudják magukat lassítani. Azzal, hogy ki felülnek úgymond a motoron, tehát nyilván ugye a célegyenesben, vagy az egyenesben, amikor mennek, ugye teljesen az a lényeg, hogy minél inkább bebúj az idom mögé, hogy az ellenállás minél kevesebb legyen a légellenállás, és ugye azt látjátok, amikor így a kanyar fele érkeznek, akkor így kidobják magukat gyakorlatilag a motorból.
0: Igen.
1: Ugye ezzel is nyilván a lassulás segítik. Mondom, ez a láb, ez inkább egy ilyen újfajta motorozási stílus, tehát visszamegyünk a 90-es években, meg még a 2000-es évek elején, akkor ilyet nem láttál volna. Egyébként az is igaz, hogy a motorok is rengeteget változtak, tehát teljesen másképp motoroznak már ezekkel a motorokkal. Nem beszélve a gumiról, tehát olyan dőlésszögek vannak, hogy gyakorlatilag fekszenek a kanyarokban. Régen ez szintén ilyen szinten elképzelhetetlen volt, de hát fejlődik a technika, az abroncsok is.
0: Vannak-e mocskos trükkök a MotoGP-ben? Tehát amit ez a kvázi nem látunk, aztán persze ezredik lassításban már látjuk, de olyan, hogy mit oda rúg, stb. Tehát mint a fociban ezek a body checkek.
1: Régen voltak egyébként több vagy hogy mondjam, igen, többször jelen volt. Manapság ez ilyen már nincs, tehát egyrészt nagyon szigorúan büntetik. Hát volt egyébként, nem is tudom utoljára, most azt mondtam, hogy csak rendileg egy 8-10 éve lehetett, volt, hogy egy versenyző átnyúlt a másiknak a fékkarjához.
2: Úgy tényleg, arra emlékszem.
0: Arra emlékszem, Jézus.
1: Őt el is tiltották, úgyhogy nem, ilyenekkel nem érdemes, és azért hát szerencsére a többségnek itt is annyira már benőtt a fejelágya, hogy se a saját, se a másiknak a testépségét, meg az életét nem akarja kockáztatni egyébként, úgyhogy manapság már nincs.
0: De Niki, azt mondja az Évi, ugye ő ott volt, azt mondja, hogy te ott aztán kibejárkálsz mindenhol, hogy neked pontosan mi most a funkciód a MotoGP-ben? Tehát azt mondja, hogy te ott vagy a királynő egy ilyen futamon.
1: Ja, igen, így hívjuk. Egy barokkos túlzás, de azért köszönöm. Én igazából, nekem a motorsport iránti szeretetem az, ami a mai napig ott tart, mert ahogy te is mondtad, hogy a véredben van a benzingőz. Én akkor kezdtem a MotoGP-re járni, amikor még magam is versenyeztem. És egyetlen egyszer kaptam is egy szabadkártyás lehetőséget, tehát ami azt mondta, hogy nem egész évben versenyzem, egy futamon próbálkozhat. Akkor azért nagyon sok magyar és nagyon sok cseh versenyző volt, elég nehéz volt ilyen lehetőséget jutni, mert ezt ilyen régiónként osztották le. És Törökországba kaptam meg ezt a lehetőséget, ami hát annyira nem sikerült jól, mint terveztük, és én egyszerűen beleszerettem be a közegbe. És mellé jött az újságírás, meg a fotózás, úgyhogy főként én ezért vagyok ott a mai napig szabadúszó újságíró, ezt így hívják hivatalosan. Többek között a Motorrevűnek írok Magyarországon, nagyon sokáig a Nemzeti Sport Online cikkeit írtam, aztán ezt most egy picit elengedtem, mert...
0: De ez azt jelenti, hogy más MotoGP versenyen is jelen vagy, ugye?
1: Tehát... Hát nagyjából a szezon felén azért ott vagyok, igen, mikor, hogy egy, aki dolgozok is ott szponzoroknak egy-egy futamon, tehát ilyen elég vegyes, amit csinálok. És az, hogy bejárok ide-oda-moda, nem szeretném úgy beállítani, hogy én valami különleges valaki lennék. Nyilván az idő az segít. Nyilván az, hogy látják, hogy én ott dolgozok, hogy milyen munkát teszek le az asztalra, és az, hogy milyen kapcsolatot tudtam kialakítani az évek során a csapattagokkal, meg a versenyzőkkel is, akik azért hát jócskák kicserélődtek már. Szóval amikor én elkezdtem ide járni, akkor még a többség idősebb volt nálam, most meg már lassabbatunk, hogy az anyukájuk lehetnék, úgyhogy kicsit más, mert a
0: Jézus, felállás. Mennyi idő eltelt már?
2: Gábor nem így emlékszik. Niki, azt mondd meg nekem, hogy sokat beszélünk arról, hogy talma óta miért nincsen a MotoGP-be versenyzőnk, hogy mi nem tudjuk húzni a gázt, vagy szóval, hogy mert hogyha kimegyünk és látjuk, hogy persze olasz és spanyolok vannak, persze az időjárásunk nem megfelelő, de azért csak volt egy talmánk.
1: Hát figyelj, ez egy nagyon összetett kérdés, azért odáig eljutni, az nem egyszerű, talmának sem sikerült volna, hogyha nincs a Stefano. Mert
0: Stefano Favaro az a menedzsere, igen. Akkor így van, csak
1: Stefano Favaro volt a menedzsere, igen, aki olyan, tehát ha nem rakta volna mögé azt az anyagi hátteret, amit, akkor a talma se tudott volna eljutni oda, ahova. Tehát azért vagyunk néhányan, akik együtt versenyeztünk, együtt kezdtünk a Gáborral, és jutottunk el mi is különböző nemzetközi szintek, akár csak Alpokadria, vagy éppen Európa bajnoki szintig, sőt, azért voltunk néhányan, akik még egyszer mondom, VB-n is bemutatkozhattunk. Nyilván kell a tehetség, ez elvitathatatlan, de ha nem tudod az anyagi hátteret mögé tenni, akkor esélytelen. Azóta ez még nehezebb lett egy picit, bizonyos bajnokságok megszűntek, tehát most egy magyar fiatal elkezd versenyezni Magyarországon, nem tud gyakorlatilag úgy építkezni, hogy aztán külföldön esélye legyen, tehát ki kell menni. Ahogy az ausztráloknak egyébként Európába kell költözni, úgy mondjuk nekünk magyaroknak, vagy a környező országba bárkinek, de még a németeket is említhetem, Spanyolországba kell menni a fiataloknak, mert ott van olyan bajnokság, ahol aztán feljebb tudnak jutni. Most egyébként van olyan magyar versenyzők ismét, van egy úgynevezett ilyen Red Bull Rookie Cup, egy ilyen tehetségkutató, akik bizonyos MotoGP futamokon versenyeznek, nem az összesen. És ott most van egy Varga Tibor Erik nevezetű fiatal úriember, aki egyébként tavaly a Moto E kategóriában versenyzett, mert akkor még volt ilyen elektromos kategória. Lehet, hogy ott próbálkoztattam volna, te is bocs, így az elektromos moton, hogy mondtad, hogy a szerviz úton azzal közlekedni. Szóval volt ilyen, ezt most megszüntettek, és ott most van egy nagyon tehetséges magyar fiú, akinek próbálnak is sokan segíteni, úgyhogy meglátjuk. Nagyon jól ment Tehát most már két héttel ezelőtt, tehát a magyar futamot megelőző hétvégén olasz nagydíj volt, és ott szintén ők betétfutamként versenyeztek, és vezetett is. De hát Niki, egy körrel előbb intik le a futamot, akkor lehet, hogy arról beszélünk, hogy megnyerte.
0: Csak hogy említetted Stefánot is, tudod, ő is kint van Spanyolországban, meg te is ott vagy, meg én is mindjárt ott vagyok, tehát hogy minden ott vagyunk. De pont Stefánó hozta be hozzánk, mikor volt ez, Gyuri?
3: Tavaly
0: Rossi Attila mort. Hogy ő lehet a MotoGP új csillaga. Például róla tudunk valamit? Ő nem is volt jelen itt a mostani futamon, nem?
1: Nem, ezen nem volt. Ezen most egyáltalán nem volt, mert ezen volt egy ilyen még alatt, még inkább gyerekeknek való ilyen ugyanez a Moto4 kategória, ott volt egy magyar srác. Igen, a Rossi és verseny ez a hát ez mindig spanyol bajnokságnak hívom, de ez most már hivatalosan Junior GP, meg Moto Junior nak hívják, ott a Moto2-es kategóriában megy, hogyha jól mondom. Úgyhogy azért most van, illetve van még a Kecskés Bence, aki szintén ebben a bajnokságban megy egy másik Stock 600-ba. Tehát van most három olyan srác, aki egy-két-három éven belül talán odaérhet, de nyilván ez először eredményeket kell produkálni, mert azért nagyon-nagyon komoly a mezőny már ott is. Tehát említettétek, hogy rengeteg az olasz meg a spanyol, akiket most a kisebb kategóriában látunk, azok mind ezekből a bajnokságból jönnek, és már ott nagyon komoly a teljesítmény, amit leraktak az asztalra egyébként.
0: Niki, hát nagyon szépen köszönjük az élménybeszámolót, a beszámolót, mert élménybeszámolót az Évi adott, és imádunk, szeretünk, és nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon jó volt.
1: Nagyon szívesen máskor is, akkor mesélek még nektek az Akosztáról, meg a Bezekiről, meg hogy amúgy miért érdekesek ezek a srácok, hát akkor ti is elkezditek jobban nézni.
0: Jó, benne vagyok, futunk még egy kört akkor velük, okay. Rendben. Oké, puszi, köszönjük szépen!
2: Szia,
0: Kovács Niki! MotoGP szakértő, sportújságíró, vlogger és fotós.
2: Na, mennyivel közelebb hozta, hogy mi volt a hétvégén, nem?
0: Egyébként igen, imádom, hogy beszél róla, és a másik az, hogy most tényleg itt nem voltunk nagyon nagy riporterek, valljuk be, mert hogy én nem értek hozzá.
2: De nem is kellett mondanod semmit.
0: Ezt akarom mondani, hogy Niki annyira önjáró volt, hogy öröm volt hallgatni.
3: Ez egy mázli volt nekünk. Igen.
2: Köszönjük, Niki.
0: Szóval én azt gondolom, Gyuri, amikor a téma hián vagyunk, akkor bármikor MotoGP és Niki.
3: Két ilyen emberünk van, a Szújó Zoli és a Niki, akiket be tudunk kapcsolni, és akár egy reggel meg is vagyunk teljesen.
0: Óriási. Na jó, gyerekek, én azt gondolom, hogy rengeteg motoros van egyébként. Most is láttam ma, pont azt hiszem a lábbal köszönt nekem a Rákóczi Feri. Mert az autópálya kivezetőn előzött meg, és ő motorral volt, és lábbal köszönt. És én is neki villogóval, csak azt hittem, mindenki előttem, hogy őt akarom levillogni, nem mindenki.
3: Azt hittem, te is lábbal köszöntél neki. Nem várjál, azt? Feri, kirakom.
0: Kirakom a lábam a GT-ből. Na, szóval azt akarom mondani, hogy ugye rengeteg motoros van újra kinn az úton, és ez nagyon jó hobbi, nagyon jó közlekedési eszköz, nyilván veszélyes és kockázatos is. Azt szeretnénk tőletek megkérdezni, drága motorosok, hogy egy olyan helyzetet mesélj el, amikor tényleg azt érezted, hogy te vagy Valentino Rossi, de a körülmények megmutatták, hogy nem te vagy Valentino Rossi.
3: Ez lehet
0: kicsi vagy nagy, ez minden lehet, jó?
3: Minél nagyobb, annál jobb.
0: Ne legyen nagyon-nagyon nagy.
3: Persze.
0: De hogy tényleg, amikor azt hitted, te vagy Valentino Rossi, annyira jó voltál már motorban, és nem te voltál. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
9: Szállás, biztosítás, rendben. Valamit tuti, hogy hiányzik.
10: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi?
16: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu. Úgy is tett!
17: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
20: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról! Szép lézer készülékek most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod! Részletek szeflézer.hu.
21: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
22: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
23: A reklám után...
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Egyre több a pollen a levegőben, súlyos földrengés volt egy görög szigeten, szerdáig még biztosan kitart a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanóeszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet le is zártak, ez több mint 70 helyi lakost érintett. Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Súlyos földrengés sorozat rázta meg Évia szigetét, a tegnapi földmozgásokat még Athénban is érezni lehetett. A legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A népszerű görög szigeten több lakóház megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett hír. Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állat esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Holnaptól már mozgalmasabbá válik időjárásunk, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán már gyakrabban növekszik meg a felhőzet, csütörtökön pedig egy újabb hidegfront rondít bele a hetünkbe. Esős és szeles időnk lesz, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg is.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: A 8-as főúton Jánoshalma után néhány kilométerre súlyos baleset történt, a 119-es kilométernél két autó frontálisan ütközött. A forgalmat megállították, mindkét irányban jelentős a torlódás. Közben a 10-es főúton Neszmély térségében is történt egy baleset még a hajnali órákban, a 69-es kilométernél a helyreállítási munkák végéig félpályán lehet csak autózni. Az M3-os autópálya főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy műszaki hibás jármű állt meg, ami miatt a 32-es kilométernél útszűkület van. Tudtuk meg az Útinformtól.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 38 elmúlt 2 perccel, na! Hát akár hiszitek, akár nem, egy csomó történet van, amikor Rosszinak hitte magát a mi hallgatónk.
2: Hát sejtettük, szerintem a motorozók 90%-a azt hiszi az utcán is, hogy ő Valentino Rossi.
1: Igen, és ez egyébként baj szemléletileg, mert ugye nem egy sima közlekedési eszköznek gondolja, hanem a motoros az már egyből sportmotoros.
2: De csak hadd mondjak egy történetet, ugye láttátok ezeket a motorokat. Ezeknek a motoroknak az elején van egy ilyen légterelő. Nekik azért van, mert ugye gyakorlatilag leszorítja a motor, tehát van funkciója.
1: Igen.
2: Ez utcán nem jó. Neki nincs funkciója utcán, nagyon sokan feltették, és megváltoztatja a motornak a működését. És nem jönnek rá, hogy mi a gond.
1: Aha.
2: Tehát ne akarj olyan motort, mint nekik van a MotoGP-ben, mert az nem utcai motor, az nem persze arra van kitalálva. Szóval ilyen apróságokkal is gond van.
1: Na nézzük, Bakonyban mentem motorral, úgy éreztem, nagyon megy a dolog, éreztem a kanyarokat, tempósan haladtam, mikor az egyik kanyarban egy hátulról érkező motoros úgy körbe motorozott, azt hittem állok. Amikor a Simpsonnal bedőltünk lakótelepi utakon, csak nem számoltunk a murvás útszéri borítással. Na, mi nem hoztuk vissza egyenesbe a vasat, mint Rossi. De este káronkodtunk úgy, mint egy olasz, amikor szedegettük a köveket a térdünkből. Holnap lesz egy éve, hogy kiszálltam egy balkanyarban. Hála, csak a jobb lábam bánta, szárkapocstörés, bokatörés, de élek. Nekivágottam a szalagkorlátnak, és a lábam a korlát és a motor között maradt. Azóta letettem a vasat, jók vagytok. Ciao, Taki Forzheimból.
3: Mondjuk egy ilyen élmény után megértem, hogy letette a vasat.
2: Igen.
1: Üdv Istenek! Egyszer Horvátországba mentünk haverokkal motorozni, lenyugvó, nap, felmart utas szerpentin, kanyarok, tengerpart, a távolban szabadságérzet. Minden megvan, ami kell egy motorosnak. Ott éreztem, hogy nagyon Rossi vagyok. Következő pillanatban akkor átestem egy kanyarban, hogy autómentő lett a vége, meg jó pár öltés és műtét. Be kellett látnom, hogy mégsem vagyok Rossi.
3: Tudod, a pillanat, amikor a romantikus zene, ami a tájjal jár, így véget ér a fejedben, így hirtelen így megállítják a szalagot.
1: Jó reggelt, nekem van egy 51 köbcentis Simpsonom, apósomtól pedig örököltem egy babettát. Amikor átülök a babettáról a Simpsonra, na akkor Rosszinak érzem magam. Gyula Győrből. Sziasztok, szép reggelt. Első közös utam volt a párommal. Minden oké volt végig. Amikor visszaértünk kis városunkba, a helyi egyik étterembe be akartunk kanyarodni. A fiúk behajtottak, nekem szembeforgalom miatt meg kellett állnom. Amikor villantott egy srác, hogy kanyarodhatok, elfordítottam a kormányt, gáz és egy bődületes esés. Leállítottam a forgalmat a kezemmel, intettem uramnak, hogy lehet a motoromat felállítani. A közönségnek meghajlással megköszöntem a türelmet, majd emelt fővel betrappoltam az étterembe. Szuperek vagytok, Kabala Kata. Aranyos, nem?
3: Szeljes érkezés.
1: Igen. Jó a reggel, nem tudom ki ez a Rossi, de annó a kukoricást megjártam oda-vissza papucsban, fecskében. Volt, mikor megfenek lett a Simpson, az eldőlés közben kukorica csúhé összevagdalt. Másnap is kint voltam. Ma már nem motorozom, drága a ruha. Szép napot, Robi.
3: Ja. Pillanatra megijedtem, hogy ebben a papucsos fecskés történetben nem is lesz motor, de...
2: Én is,
1: de ott volt a Simpson. Na jó, itt van velünk a Norbi. Hello Norbi, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Jó reggelt. Norbi, te egy nagyon izgalmas dolgot írtál, hogy volt egy nyílt nap a Hungaroringen, tehát ez azt jelenti, hogy oda mehetél a saját motoroddal?
4: Igen, régebben úgy működött, hogy be lehetett fizetni, és akkor föl lehetett menni a pályára, és kipróbálhatod a saját motorodat.
1: És akkor egyedül vagy a pályán, ugye? Tehát, hogy egyszer
4: nem,
1: csak...
4: Nem, sokan vagyunk a pályán.
1: És sokan vagytok a pályán.
4: És vannak, akik egyedül mennek, és vannak, akik az első körösök, azokat egy felvezető motor mutatta meg nekik az ideális éveket. De én már sokszor voltam ott, mert végigjártam a ranglétát, ugye kis motor, nagy motor, szupermotor, és gondoltam, miután megvettem a Hayabusát, a motorok királyát, akkor én kimegyek, és nekem már nem kell megmutatni az éveket, majd én megmutatom, hogy mit tud ez a motor, mert a múltkor nagyon megalázó volt egy ilyen nyílt napon, hogy fékeztem a célegyenes végén, és Talmácsi meg úgy ment el mellettem, mikor én fékeztem, hogy ő még váltott utána kettőt fölfelé a kanyarit.
1: Na, igen.
4: És akkor kimentem a Hayabusával, hogy majd én bemutatom, és meg is mutattam, mindenkit szépen leelőztem, és egyszer csak lekapcsolták a villanyt, és egy szirénázó mentőautóba ébredtem föl, ahol mondták, hogy most éppen nem Monaco felé megyünk, mint Rossi a kis lakásba, a tengerpartra, hanem a baleseti intézetbe egy erős zöngelbe.
1: És mi történt? Valaki elmondta?
4: Később beszélgettem azokkal, akiket megelőztem, ők mondták, hogy nagyon ügyesen mentem, nagyon szép volt, és eltűntem a 14-es kanyarba, amikor utolértek, akkor azt látták, hogy fekszem oldalt a motorom hátsó kerekét ölelgetve, de nem mozdultam.
1: És te emlékszel bármire is?
4: Semmire nem emlékszem, én a sikántól kezdve kikapcsolódott, tehát így visszafelé törlődött az egész sztori, úgyhogy nincs emlékem arról, hogy mit szúrtam el.
1: Mi az, amit ez eredményezett? Motoroztál-e tovább?
4: Azt eredményezte, hogy még a balesetibe, mikor mondták a fiúk, hogy elhozták a motort, mondtam, hogy adjátok is el, hogy abban a pillanatban, utána nem motoroztam 10 évig, és most fölültem egy 125 köbcentis kis robogóra, de nem merek nagyobbat venni, mert félek, hogy annak is húznám ugyanúgy. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez nem megy többet 90-del, de sajnos ezt ki is használom, úgyhogy így sem vagyok normális.
1: Majdnem azt mondtam, hogy le a kalap előtted, Norbi, te józan vagy.
3: 10 évig tartott. 10 év.
1: Na jó, de egészségileg rendben vagy, ugye? Tehát nem volt olyan nagyon nagy gáz.
4: Hát az volt a baj, hogy eltörött a bokám, de nem vették észre, úgyhogy hazaküldtek bokaficammal, úgyhogy azóta 45%-os rokkant lettem, mert elnézték öröngenen.
3: És ez ebből a balesetből így? Egyből.
4: Ebből a balesetből, igen. Mert hogyha észreveszik, hogy eltört, akkor ugye 6-7 gipsz, viszont látás mehet mindenki a dolgára, de sajnos nem ez történt.
1: Hát újra el kell törni.
4: Mondták, hogy van rá opció, 40 000 euróért, de a TB nem támogatja, irány Németország, úgyhogy nagyon szép jövő.
1: De az műtét, vagy tényleg, amit mondtam, hogy újra törik?
4: Nagyon összetett, mert későn vették észre, mert nem akartak fizetni ugye se CT-t, se MR-t, mert a röntgen megmutatta, hogy nincs semmi baj, de mire kiderült egy évre rá, hogy ez fáj és nem működik, addigra már elsorvadtak el, tűntek ott, nem tudom, inszalagok, inzmok.
1: Világos, értem.
4: Nagyon komplikált lett az egész.
1: Norbi, de köszönjük a történetedet, örülünk, hogy jól vagy.
4: Nagyon szívesen, és nagyon szuper a műsor, Istenek vagy.
1: Nagyon köszönjük, köszi szépen. Köszi, szia!
4: Sziasztok!
1: Szia! Hú, mennyi sztori!
2: Azért az milyen, nem?
1: Neked volt baleseted?
2: Hát én crossmotorral ugrottam egy 30 méterrel, és nem sikerült a leérkezés, de csak zúzódások. Hál' Istennek nem történt.
1: Mi az, hogy leérkezés nem? Hát csak leértél.
2: Ugye a crossmotor megvan? Tudjátok mi a crossmotor?
1: Nem tudom, persze. Az a nagy vastag gumis, és ugrálsz.
2: Nem vastag gumis, hanem ugye
1: hát
2: az...
1: Hát azért hidd már el.
2: Na ez az önbizalom, ami neked van.
3: Ezek szerint nem vetted meg a minőséget, az olyat, igen, ez a baj.
1: Nagy vastag, ilyen kapaszkodós gumik, és ilyen óriási rúgók vannak rajta.
3: Ha azt megveszed, akkor leérsz rendesen valószínűleg.
2: Igen, és az a lényeg, hogy ugye van a kiinduló pontja az ugratónak, és van az érkezése. És ugye ott érkezni tudnod kell, és nem sikerült az érkezésem, és akkor ugye leérkezett, ahogy leérkeztem, a rúgó összenyomódott, és lerepültem a motorról. Igen, és de mondom, ilyen, ez a csont nem törik, tehát nem tudom, valahogy a testemben nem tört soha semmi el. Nem tudom miért.
1: Tehát horzsolások, picit kemény volt a landolás.
2: Zúzódás, minden, kicsi agyrázkodás, de különben semmi.
1: Na jó, köszi Évi, neked is az élményt. Jövünk vissza nem sokára, és én őszintén csodálkozom, hogy ez 2017-ben ez a történet, ez nem fogott meg bennünket, vagy elkerült, ugyanis képzeljétek el, hogy Szalai Kriszta színésznő egy szerep miatt a Maradjunk annyiban című darab kedvére, amit egyébként ő írt és rendezett, jól mondom?
3: Írt a rendezett, és ő is szerepli egyébként.
1: És ő is szerepli, tehát azért, hogy hitelesen tudja alakítani a szerepet, ő elment 5 napra hajléktalannak Budapesten. És ő ezt végigcsinálta, hát rengeteg kérdésünk van ezzel kapcsolatban, most valahogy egy interjú kapcsán újra felmerült ez a téma, ezért akadtunk rá, és ő mondta, hogy nagyon szívesen beszél erről, hogy milyen lehet az, hogyha egyszer csak elhatározott, hogy most én hajléktalanként fogok élni, de csak 5 napot. Hova mész? Csatlakozol-e társasághoz? Az ételosztásnál tudod-e, hova kell menni? Hogy veszel részt? Hogy alakulnak ki a helyek, hogy hol maradhatsz, hol nem maradhatsz?
3: Igen, milyen helyzetekkel találkozol, amik valószínűleg ölökre belédégnek emberileg?
1: Ezeket fogjuk vele megbeszélni, Szalai Kriszta színésznőt hívjuk a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
4: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
5: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
6: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
8: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
10: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
12: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
15: Nem, pont fordítva.
14: Vagy barna kicsike, szeme gesztenye.
15: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
16: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
17: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
18: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
0: A reklám után...
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Elindult az új éghajlati portál, katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. A hét elején még biztosan marad a nyári idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira. Mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
1: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
20: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. A fejlesztés során felújítják a kikötők épületeit, mólóit és közlekedési rendszerét. Emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és kiszolgáló létesítmények is épülnek. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, hogy a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Ma még sokat látjuk a napot, akár 30 fok felett is lehet a csúcs, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Holnaptól már mozgalmasabbá válik időjárásunk. Délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán már gyakrabban növekszik meg a felhőzet. Csütörtökön pedig egy újabb hideg front rondít bele a hetünkbe. Esős és szeles időnk lesz, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg is.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinformtól tudjuk, hogy súlyos baleset történt a 8-as főúton János háza után néhány kilométerrel. A 119-es kilométernél két autó frontálisan ütközött. A forgalmat megállították. Baleset történt még a hajnali órákban a 10-es főúton Neszmély térségében is. A 69-es kilométernél továbbra is félpályán lehet haladni. Közben az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Vezessenek figyelmesen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 12 perc van, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, és itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anecia, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, van még egy szép motoros történetünk, jó a reggel. Van még sztori a kukoricással és a Simpsonnal. Tesóm ki akarta próbálni a motort. Mondtam neki, váltok neked, majd engedd fel a kuplungot, és húzd a gázt. Váltottam. Tesó húzta. Engedte. A motor felállt egy kerékre, kiszaladt alóla, de a kormányt nem engedte el. Beleszaladt vele a kukoricásba. Onnan tudtam, hol feküdtek el, mert húzta még mindig. A kerék kapart, verte a port, az lett ott a mi gabona körünk. Ezek a jó Valentino Rossi sztorik. Na, gyerekek, most van egy teljesen más, ez egy nagyon komoly téma. Ti hogy vagytok, most így nagyon-nagyon alapon kezdem, hogy vagytok az utcán élőkkel, a kéregetőkkel, a hajléktalanokkal, hogy álltok hozzájuk? Adtok pénzt, nem adtok, kinek adtok? Bárki kezdheti.
2: Én adok egyébként, én az időseknek. Tehát nekem az a szabályom, amikor főleg idős néniket látok, meg aki még valami

0: Szoktam adni, illetve karácsonykor, hogy van egy konkrét úriember az egyik kereszteződésben Budán, és neki külön szoktam abból, amit főztünk, abból viszünk el neki, képzeljétek el. De nagyon sokan teszik vele ezt, ezért nem jó karácsonykor, mert akkor például nagyon sok kaja megromlik náluk.
1: Ételt,
2: én például az időseken kívül még aki kutyával van, de annak nem pénzt adok, hanem képzeljétek el, hogy mindig kutyatápot veszek ott a közeli boltban, mert tudom, a belvárosban van egy fiatal ember, aki kutyával kéreget, és ő neki mindig így adok, hogy...
1: Az is segítség,
2: így
1: persze.
2: Így van, pontosan.
1: Jó.
3: Te hogy vagy vele egyébként?
1: Én úgy vagyok, hogy ez egy nagyon-nagyon szubjektív dolog, ahogy én ezt megélem. Tehát ez nagyon furcsa, de ez a belenézek a szemébe. Uh-huh. És ugye az a baj, hogy vannak sajnos professzionális kéregetők is, mint tudjuk, van ugye a koldusmafia, és ezeket egy relatíve könnyű szerintem felismerni. Valahogy ezek az egyentáblák, egyenszövegek, nem tudom, nekem nagyon-nagyon furcsa. Egyszerűen a megérzésemre, a szívemre hallgatok, és akkor adok. Tehát valamikor, karácsonykor volt a 10 000-es, uh-huh. Tehát hogy akkor akár bőkezűen, de tényleg megérzésem. Nem tudom megmondani pontosan, nem tudom nektek körülírni, hogy kinek adok, és kinek nem. Na jó, azért kérdezem ezt, mert most olvastunk egy interjút Szalai Kriszta színésznővel. És ezt a témát nagyon-nagyon közel hozta, képzeljétek el, 2017-ben, akkor történt ez, 5 napra fogta magát és kiköltözött az utcára, hogy a saját bőrén megtapasztalhassa azt, hogy milyen a hajléktalan élet. Mindezt tette egyébként azért, mert van egy darab, amit ő írt, amit ő rendezett, a Maradjunk annyiban című, és azért, hogy hitelesebben tudja eljátszani a szerepet. És hát amennyire mi tudjuk, hogy koszos ruhában, parókában próbálta magát úgy előkészíteni, hogy minél jobban átélhesse azt, hogy mivel küzdenek az utcán élők, és azt is elmesélte, hogy ez lelkileg és fizikailag őt nagyon megviselte. Nyilvánvalóan az egész gondolkodás most, hogy mi is elmondtuk, hogy mi csak így tudjuk magunkon lemérni azt, hogy adsz vagy nem adsz, hogy mi hogy viszonyulunk hozzájuk, de igazából semmit nem tudunk róluk.
0: Semmit.
1: Erről az egész életformáról. És azért gondoltuk, hogy beszéljünk vele mindenképpen, hogy ő mit élt át akkor, hogy ez a szerep megformálása volt-e itt a fontosabb, vagy egyszerűen tényleg egy élet tapasztalatszerzés, egy emberi tapasztalat, egy empátia megvalósítása. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre. Itt van velünk Szalai Kriszta színésznő. Szia Kriszta, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Szóval a motivációd ugye első körben a szerep volt, hogy te minél jobban azt a szerepet el tud játszani, ahhoz te akartál életanyagot gyűjteni?
4: Nem.
1: Hanem?
4: Én a rádióban hallottam egy riportot Lakatosné Jutkával, aki elképesztő okos volt és bölcs, és 40 fok volt, én nem tudtam kiszállni a kocsimból, és végighallgattam vele a riportot, hol sírtam, hol nevettem, elképesztő okos volt, és akkor én azt mondtam a nyár közepén, hogy én megírom az ő életét, hogy megosztam az emberekkel, hogy belőle életerőt merítsenek. És amikor ősszel mondtam, hogy na jó, akkor most ráérek, találkoztunk, és akkor hozta a tipikus, most ezt idézőjelbe, ott nem a rádióban volt, nem nyilatkozott, hanem hozta a hajléktalanoknak a sebzett lelkét, és zokogott, üvöltött, és azt éreztem, hogy na jó, akkor ebből nem lesz élettörténet, és én nem a színészet miatt mentem ki az utcára, hanem ott mondtam neki, figyelj, kedd van, hétfőn ki fogok menni az utcára. És
1: de miért mondtad ezt neki akkor, ebben a pillanatban, amikor ő ugye nem rádió riport alanyként adta elő a történetét, hanem nyilván sokkal több érzelemmel. Miért döntöttél akkor így?
4: Azért, mert azt éreztem, hogy annyira viszi az érzelme, hogy nem fogják nekem, mint írónak elhinni, amit én írok. Tehát azt mondtam, hogy akkor, hogy hiteles író legyek, és utána senki nem köthet belém, hogy ez nem így van.
1: Aha.
4: És ezért nekem ki kell mennem. Én megtapasztaltam, hogyan nem kaptam munkát, hogyan nem jutottam be a női szállóra, de egyik nap sem, hogyan nem engedtek be sehová vécére. Tehát gyakorlatilag minden olyan sablont, ami a többségi társadalom sablon gondolkodását én megtapasztaltam. Miért guggol le az utcán? Azért, mert nincs hova mennie. Mert engem nem enged.

0: be sehová.
1: De Krista, öt napra, igen, bocsánat.
0: Nem, csak hogy ezért vettem parókát, meg ezért bebarnítottam a fogamat, tehát egy kicsit így átalakítottam magam, tök tiszta ruhám volt, de festékes, tehát gyakorlatilag az emberek szeme büdösnek és koszosnak látott. És innentől fogva semmit.
1: Hogy kezdted az első nap? Mert nyilván akkor így, ahogy most az előbb leírtad magad, elindultál hova? Tehát mi volt az a pont, az a helyszín, az a gondolom budapesti helyszín, ahol te elkeszerezte az ötnapos...
0: A Balahán kezdtem el, és akkor ott oda mentem. Azt tudtam, hogy hazudni nem akarok magamról senkinek. De se hajléktalannak, se a többségieknek. És oda mentem egy férfihez, egy hajléktalan férfihez, hogy segítsen, hogy hol lehet kaját kapni. Ő azonnal elvezetett a keletibe, tehát azonnal mentünk a keletibe, és beállított a sorba. Hát ott akkor már 80-an álltak, ez 10, 11 körül volt. 80-an álltak, de nyugdíjasok is az ételosztásnál. Úgyhogy én, mint 56-dik kijöttem, és mondták, hogy akkor nem mehetek vissza, mert itt a vége. Tehát 56 adag étel volt. Utána lementem a keletibe, mert akkor mondtam, hogy megtapasztalom a koldulást is, mert forszíroztam. Tehát inni ittam, hogy WC-re kelljen mennem, és nem engedtek be, mert 200 forint volt a WC. Borzasztó érzés.
1: Semmi pénzt nem vittél magaddal erre az időszakra?
0: Nem.
1: Tehát 0 forinttal kezdted el. Oké?
0: Tehát akkor koldultam, hogy elkerülnek az emberek. És aztán végülis egy nő adott 200 forintot, és nagyon vicces volt a tekintete, mert láttam, hogy várja vissza, hogy a 20 forintot viszont adjam vissza, mert 180 volt a WC. Szóval ez nagyon érdekes volt.
1: Aztán.
0: És még le is ellenőrizte, hogy tuti bemegyek-e. Pont előtte vetítették le a... De mindegy, szóval sok mindenről tudnék mesélni, csak a 6-3-at. Tehát előző nap ment a tévében, és akkor jött a gondolat, én abban ugye, mint főszereplő, a utcaseprő voltam, és mondtam, jaj, de jó, akkor elmegyek utcaseprőnek. Hát baromira nem lehet. Tehát megtapasztaltam azt, hogyha nincs bejelentett, tehát nincs személy, nincs lakcím, akkor nincs munka. És hiába van, most már ugye beírják a hajléktalan szállót, hát azt pontosan tudják a munkaadók, hogy ja, hát akkor hajléktalan. És egyébként meg...
1: És hogyha hajléktalan szálló van beírva, mint lakcím, vagy ezt hogy kell érteni? Csak azért kérdezem, hogy ugye lakcím nélkül nem kapsz munkát.
0: Igen.
1: Még utcaseprői munkát sem.
0: Hát igen, de hogyha megkap munkát, tegyük fel, kap valaki munkát, akkor miből fizeti ki, mondjuk, szóval, hogy ez nem úgy van, ez nem rögtön, tehát be kell járni a munkát, ugye, mondjuk körülbelül egy hónapot. Utána kap csak pénzt, tehát addig miből ér? Akkor például nem tud koldulni, ha koldul, vagy nem tud beállni az ételosztásra, nem tud elmenni zuhanyozni, mert ugye elmegy dolgozni, tehát hogy ezer sebből vérzik ez a dolog, és amit megtapasztaltam, és ez volt az én első két napos. Hát totál depressziós lettem. És ettől, hogy a többségiek elkerültek. És később, mivel tanítok sok helyen, és tanítok filmeseket, utána mondta ott egy lány, hogy egyébként elterjedt, hogy valaki segítsen már Szalai Krisztának, mert valaki észrevett.
1: Aha.
0: És utána nekem ez lett a szlogenem, hogy ne azt mondjuk, hogy valaki csukja be az ablakot.
1: Igen.
0: Tehát ez a valaki oldja meg helyettem. Hát, hogy mi legyünk a valaki. Úgyhogy én a hiteles írás miatt mentem ki.
1: A hajléktalan társaid, mert mondhatod, hogy második nap rájöttél arra, hogy munkát sem kapsz, hiszen ugye nincs egy lakcím, de mi egymás. Ők próbáltak valami tapasztalatot átadni a saját tapasztalatukból, vagy volt, aki ellenséges volt veled?
0: Mindenben segítettek. Tehát lementem a Calvin térre. Tehát az első két nap tényleg hatatlan lettem, de olyan szinte, hogy mindent elfelejtettem az életemből. Szóval, hogy így úristen, tehát teljesen. És akkor így elkezdtem talpra állni, és elkezdtem közösségbe menni. A Calvin téren is azonnal felkaroltak, kérdeztem tőlük, hogy hova mehetek WC-re, hova mehetek ide, oda, amoda, és abszolút jöttek és segítettek. Abszolút. Mindenki. Nők is, mindenki.
1: Soha nem mentél ez idő alatt haza aludni, hanem mindig valahol...
0: De.
1: Ja, hazamentél.
0: De mert nem jutottam be a női szállóra, utána mondtam, hogy jó, akkor ugyanúgy egy csalódott hajléktalan társsal átmentem, átsétáltunk az oltalomba, a Dangó utcába, oda beengedtek volna, mert oda mindenkit beengednek, de le kellett volna vennem a parókát, mert hogy tetűvizsgálat volt, és nem akartam lebuktatni magam. Úgyhogy aztán, szóval hazamentem minden éjszaka, tehát ilyen körülbelül éjfél körül lejött értem a férjem, és hajnalba visszahozott. Mert azt mondtam, hogy hazudni nem akarok, nem akarom senki elől elvenni a lehetőséget, és akkor végülis így is megtapasztaltam bőven azt, amit...
1: Egyébként támogató volt a családod ebben a kísérletben, ha így fogalmazhatok?
0: Rettegtek, a családi tanács volt vasárnap, anyukám is, mindenki, és utána fantasztikus volt, mondtam nekik, hogy a félelmüket ne tegyék rám, mert én nem félek, én látom a célt, persze nem tudtam, hogy mekkora csomagot kapok ott az első két napra lelkileg, de anyukám azonnal hozta a kis mackofössőjét, a férjem a festékes nadrágját, anyukám a kis kötött vagy horgolt sapkáját, és az például elképesztő volt, a Centrál Színházból kaptam parókát, és az egyébként elképesztő volt, hogy egyszer csak így mentem hajnalban, ott sétálgattam, és egy ugyanolyan nőt megláttam, mint én. Ugyanolyan rózsaszín horgolt sapka. Szóval, na. És bocsánat, még a fiatalokról, amit mondtatok, hogy utána én elkezdtem kijárni hozzájuk, és szereztem munkát, takarítást, nagyon sok, egyébként én azt mondtam le, hogy a 80%-a, bár én nem vagyok szakember, de hát a 80%-a az állami gondozott, aki kikerül az utcára.
1: Egyébként milyen élettörténetek vannak? Azt mondod, hogy 80%-a állami gondozott, mások, milyen történetekkel kerül ez ember az utcára?
0: Hát így válás az volt, de én, akikkel én találkoztam, nyilván van, aki tehát egyszer csak elveszti a fonalat, tehát olyan is van, de nem tudom.
1: De a válás például jellemző? Tehát a...
0: Nem, a nekem, jellemző. Nekem az állami gondozás volt, az a vidékről feljött, mert nem volt munka, és egyszerűen utána nem talált vissza.
1: De Krista, tudom, hogy ez egy...
0: Igen. Bocsánat, csak még ezt hogy fejezem el, ezt, hogy mondtátok a fiatalokat, hogy nem adtok. Tehát egyszerűen, ha állami gondozott, kikerül az utcára, amit mondtam, hogy bemegy a munkahelyre, de például volt, akinek szereztem munkát, egy nagyon szuper, nagyon édes fiatal srácnak, és utána pár nap múlva mentem, hogy na mi van, miért nem mentél be takarítani ilyen bevásárló helyre, és mondta, hogy azért nem, mert hogy szégyelte magát a szatyrokkal, nem tudott ugye tisztálkodni, mert akkor nem tud tisztálkodni, tehát az egész, tehát a logisztika nem megy. Aha. Hogy kap kaját, hogy kap, ott lopni ugye nem lophat kaját, és nem tud tisztálkodni, és a kis büdös kis szatyrával, hogy szóval, hogy nem, tehát hogy és amit így megtapasztaltam, vagy hát azóta így tanultam, hogy például Csehországban azt megoldották, mert eleve ilyen kis szobácskákba beköltöztették a hajléktalanokat, kötelező volt dolgozni, előtakarékoskodni, és után, tehát hogy közben így bevezetik őket az életbe, ehhez kell egy felépített rendszer.
1: Ezt akartam tőled kérdezni, hogy tapasztaltál 5 napot, nyilván felismerted a problémákat, felismerted az ördögi köröket ebben az élethelyzetben. Neked volna-e ötleted, javaslatod, ha te megtehetnéd, megmondhatnád, hogy kellene a hajléktalan helyzetet kezelni?
0: Hát a visszavezetés segítése, igen, ehhez egy mentorhálózat kell, hát nekem több óra volt, hogy WC-re tudjak menni. Tehát az például alap, tehát hogy az alap szükségleteket biztosítani, és mentorálás. Mert hát nincs lélekvezetés. Tehát az, hogy most ott van az utcán, és akkor na old meg, hogy? Mi? Ez körülbelül olyan, hogy kilökünk egy gyereket az életbe, és aztán semmiféle élet. Hát rengeteg, ugye ha csak az állami gondozott gyerekekre gondolunk, hát nem tanultak meg élet. Tehát nincs életvezetési tanácsadás, mondjuk az a gyerekeknek sincs, tehát általában a többségieknek sincs. Tehát ez minimum, szerintem egy minimum óra. Én bevezetném tanórának.
1: Volt-e olyan, miután befejezted ezt a küldetésed, hogy visszamentél valakihez, akit akkor ismertél meg az utcán? Mondtad, hogy nem akartad magad lebuktatni, de nem akartál hazudni sem. Volt-e olyan?
0: Volt, akihez visszamentem, persze. Utána visszajártam az egyiket, az egyik srácot azt hoztam, vittem is mindig az előadásra, Lakatos Nyilkával együtt. És ami nagyon érdekes volt, hogy én kiültem, vagy számomra megható, vagy nem is tudom mi volt. Nem gondolom azt, hogy mindenki, bárki eljuthat ilyen helyzetbe, de a Calvin térre leültem, és kiírtam magam fölé, hogy beszélgetnél-e velem. És hát persze nagyon sokan lenéztek, elkerültek, tudod, ki beszélget veled, tekinteteket láttam, és akkor egy fiatal, gyönyörű nő, tehát én nagyon szépen felöltözött, tehát ilyen kis tip-top csajszi volt, láttam, hogy ő oda fog hozzám jönni, és a végén egy fél órás, hát tudtam, hogy nem, tehát hogy csak róla fogunk beszélgetni, mert én nem hazudok semmit, tehát őt kérdezgettem, és a végén leült mellém a pokrotra, a gyönyörű kis csinos ruhájába, majd utána megkerestem a Facebookon, és de tényleg nagyon jót beszélgettünk, nagyon mélyen, és megkerestem a Facebookon, meghívtam az előadásra, ledöbbent, majd körülbelül egy fél év múlva elmondta, hogy az anyukája is utcára került volna, ha nem halt volna bele. Tehát nem tudta fizetni az önkormányzati lakást. Úgyhogy valahogy neki velem kellett ott akkor találkoznia, hogy feldolgozza ezt.
1: Hihetetlen történet. Az a baj, hogy sajnos az időnk elfogyott, még lehetne órákon át beszélgetni a tapasztalataidról, a gondolataidról, de egyelőre most megköszönjük, nem tehetünk mást. Köszönjük szépen.
0: Én köszönöm a nyitottságotokat.
1: Köszönjük szépen.
0: Sziasztok.
1: Szia, Szalai Kriszta.
2: Hú, de kemény.
1: De nagyon emelem kalapom egyébként előtte, mert tényleg az empátia az nyilván ott van egyikünkben, másikunkban, de hogy a lehető legjobban átéld ezt a problematikát, ahhoz tényleg ezt a bátor lépést kellett megtennie. Én nem tettem volna, nem tudtam volna megtenni.
2: Egyébként én sem tudtam volna, de így belegondolva, szóval tényleg mennyire más képet kapunk arról, hogy mit látunk, nem?
3: Fogalmunk sincs a gyakorlati oldaláról.
2: És ha belegondolsz, tényleg igaza van, hogy kapsz munkát, a munkát az egy hónap után kapsz fizetés, egy hónapig neked meg kell élned valamiből, de hát nem tudsz megélni, nem tudsz tisztálkodni, tehát
3: igen, és ez az, hogy átesel a szociális hálón, és abban a pillanatban már nem tudsz visszakapaszkodni, mert az alap dolgok sincsenek.
1: És alapvetően minden társadalomnak kell, hogy legyen valamiféle terve erre. Tehát az nem lehet, hogy a hajléktalanokat csak úgy, ahogy hagyjuk. Te mondtad, hagyjuk. Szóval valami, ez az integrációs terv, amit ő, ha jól emlékszem, cseh példát mondott. Nem tudom, hogy az aztán hova vezet, de hogy talán más országokban körülnézni, hogy a célja minden társadalomnak az kell, hogy legyen, hogy amennyit ezek közül lehet visszavezetni a társadalomba. Ehhez kell erőfeszítés és egy terv, de nem az, hogy ott hagyni lógni őket.
2: Igen, ez mindenféleképpen így van, és hogyha valahol működik, abból tapasztalatot szerezni. Tehát valahol ez működött.
1: Kíváncsi vagyok, mert ilyen történeteket lehetett már hallani, és most talán a hallgatóinknál is lesz ilyen. Az a helyzet, és ezt most tőletek kérdezem, mármint a hallgatóktól, hogy az a helyzet, amikor te segítettél egy hajléktalan emberen, most nem apró pénzzel, mert azt nyilván sokan tettük már, hanem egy igazi sikertörténet lett belőle, mint ahogy ugye Kriszta is mondta, hogy ő aztán felkarolt egy fiatal embert. Tehát, hogy te segítettél egy hajléktalanon, sikertörténet lett belőle, és azt mondd el, hogy miért érezted úgy, hogy mellé kell állnod, és hogy hogyan lett ebből az egészből happy end. Ha van ilyen. Jó? 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
6: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Ashwagandha, maka gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
8: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
10: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
11: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
10: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
12: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre! Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy! Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
15: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
16: Na, mi lesz a mai program?
17: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
16: Vagyis
17: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
16: És ha rock'n'roll, akkor
17: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
18: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 ezer forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
19: Kia. Movement that inspires.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Szolgálatba áll a Vöröskereszt a Balatonnál, 2000 éves településre bukkantak vaskúton, marad a napos nyári idő a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Idén is elindul a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
23: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, hogy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
22: A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. Az egyházfő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson, majd a körmeneten mintegy 1 millió 200 ezer hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára a 15 éve járt katolikus egyházfő. Lakóházak, kemencék is egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében, Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, amely a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Holnaptól már mozgalmasabbá válik időjárásunk. Délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán már gyakrabban növekszik meg a felhőzet. Csütörtökön pedig egy újabb hidegfront rondít bele a hetünkbe. Esős és szeles időnk lesz, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg is.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Tovább erősödik a reggeli forgalom, a főváros irányába lassulás és torlódás van az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között. Az M2-es autóút Fottól kezdődően az M3-as autópálya bevezető szakaszán, szakaszosan a 13-as és a 10-es kilométer között, valamint az M6-os autópálya Érd és az M0-as autóút közötti kiépített terelésénél is. Nem jobb a helyzet az M7-es autópályán Érd Parkváros térségében, a 18-as és a 16-os kilométer között sem, ahogy a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően sem. Olvasható az útinform.hu-n.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 lesz 2 perc múlva. Itt mindenféle tapasztalat és élmény és találkozás, amit itt a hallgatók leírtak. SMS-ben aluljáróban lépett hozzám egy hajléktalan, mielőtt megszólalt volna, bal kézzel intve mutattam neki, hogy nem tudok adni semmit, már akkor sem nagyon tartottam magamnál pénzt. Reakció, nem hatnak rám a Jedi trükkök, megálltam, röhögtem és kerestem a táskámból, hogy ami pénz nálam van, azt odaadjam neki. Nem teljesen értem. Basszus, sírok, 56 éves Zoli, nagyon jó a téma. Akkor munkát adtam egy kunyerálónak fél év múlva, ő volt a csoportvezetőm. Igen, aztán én segítettem hajléktalanon egy állami gondozott ismerős panzióshoz, beprotezsáltam, volt lakása, kajája, fizetése, aztán önként visszament az utcára. Ezek után nem tudok mit szólni. Itt van?
2: Mindjárt itt lesz.
1: Ja, mindjárt itt lesz, jó. Akkor nézem, nagyon Mohács városa is tele lett hajléktalanok, akik belváros padjain végzik a szükségleteiket, meg épp ahol tudják, áporatlan büdönsek, de alkohol mindig van náluk. Már a Facebookon keresztül Mohács csoportjában is megoldást keresnek a problémára. Gondoljátok, elbejönnek a hajók, a turisták járják a város, néha leülnek a padra. Oké, ezért kell erről beszélni. Mert igen, itt van és igazad van. Ez tényleg bűzt érzel, a látvány is, stb. De a kérdés az, hogy mit tegyenek. Hát elmondta Kriszta, ő 5 napot volt az utcán, hogy nem tudott órákig elmenni WC-re, mert nem engedték be sehova. Kellett 200 forintot kunyiznia, hogy valahova bemenjen egy nyilvános WC-re.
3: Így van, hol zuhanyozon, ha WC-re se tud elmenni? Nyilvános zuhanyozók nincsenek.
1: Így van, tehát, hogy nincs egy integrációs program erre, sehol, hanem egyszerűen magukra vannak hagyva. Tehát ez a baj, hogy lehet őket kijebb a városon kívülre terelni, nyilvánvalóan, de a megoldást kéne megtalálni.
3: Abszolút így van, és akkor ott van még ugye a koszos ruha. Koszos ruhát hol mossa ki? Tehát, hogy itt azért a folyamatokat mindegyik, hogy bármit mondunk rájuk, akkor nézzük meg a megoldást.
2: Igen, ezeket ilyen szállókon meg tudnák tenni, ha bejutnak, hogyha felveszik őket, ha van hely. És ezt úgy tudom, hogy ez napról napra egy küzdelem. Tehát főleg a téli időszakban, hogy az odaér először.
1: Igen, de ez még mindig csak az életben tartás.
2: Igen.
1: Érted, hol van az a program, ahol ezek az emberek vissza esélyt kapnak arra, hogy visszakerüljenek a társadalomba?
2: Sehol.
1: Hol van ez a program? Én nem
2: sehol.
1: Tudom, hogy van-e.
2: Ahogy beszélgetünk róla, sehol itt. Szerintem.
1: Ja, na, velünk van Barna, aki 15 évet élt az utcán.
2: Így van.
1: Ő az? Igen. Szia Barna, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit és a kedves hallgatókat is.
1: Szia Barna, az első kérdésem az az, amit egyébként Krisztától is kérdeztem, hogy te milyen okból kerültél utcára? Te is állami gondozott voltál, vagy vállás, vagy valami teljesen?
4: Igen, állami gondozott voltam, mert ez nem volt a fő probléma, hogy én utcára kerültem, állami gondozottság. Ugye én szerencsére olyan helyzetben voltam, olyan időszakban voltam állami gondozott, amikor a gyermekvédelem az gyermekvédelem volt. Ezt a Fóti gyermekvárosba nevelkedtem.
1: Ezt most érted, hogy gyermekvédelem az gyermekvédelem volt, ezt most pozitív vagy negatív értelemben érted?
4: Ez pozitív értelemben
1: érted. Aha, tehát hogy valóban védték a gyermekeket.
4: Igen, én csak jó szívvel és hálával gondolok vissza arra az időszakra. Aha,
1: de jó, hogy végre ilyet is hallunk, igen.
4: Nevelőimre, tanáraimra és a osztálytársaimra, tehát csak pozitívumot hoztam onnan.
1: És onnan 18 éves korodban szélnek eresztenek benneteket?
4: Nem, ez akkor mondtam, még rendészettem volt, tehát akkor még az gyermekvédelem volt. Tehát ott voltak lehetőségek, volt, tehát a Fóti Gyermekváros épített a kibocsátott gyermekeinek egy ilyen ifjúsági házat, akiknek nem az utcára kellett menni, hanem a továbblépés szempontjából egy ugródeszkaként kiköltöztek egy ifjúsági házba, és fölkészítették a gyermekeket a úgymond életre. De ez már bent a gyermekvároson belül is elkezdődött, tehát minket különböző szakkörökön vehettünk részt. Tehát
1: ez hányban volt, bocsánat, csak hogy nagyjából tudjuk?
4: Én 75-től 83-ig voltam.
1: Ah, tehát akkor világos. Jó, Barna, akkor most meséld a te sztoridat, 15 évig éltél az utcán, amiket...
4: Én megpróbálok ezt röviden elmondani, jó? Tehát, hogy ne kelljen neked közbe szólni, mert az elég hosszú és fögös volt az út. Nekem a házasság, ugye, gyermek, és aztán jött a válás. ami elindította lejtőn lefelé. Nem azonnal, hanem szépen fokozatosan mentem lefelé, ugye. Én akkor elvártam, amikor mindent ráírtam a kislányomra, mert nem tudhattam akkor, hogy mi történik majd velem az életbe, és ugye ehhez, hogy gyerektartás fejében mégse kerüljek majd börtönbe, hát így megállapodtam a párommal, hogy minden, tehát a háromnak a rám eső részét a kislányra íratom gyerektartás fejében. Ugye én hazaköltöztem Gödöllőre az édesanyámhoz, és akkor elkezdtem dolgozni és rendbehozni magam, egy szálgitárral költöztem haza, egyébként én vagyok barna gitáros.
1: De te vagy az, aha, oké.
4: És akkor egy szárgitárral költöztem az, és elkezdtem dolgozni, de ugye szépen óvatosan, nagyon ezen tudtam feldolgozni, sőt nem is tudtam feldolgozni a kudarcot, ami a válás, melyet a válás okozott. És szépen fokozatosan csúsztam bele az alkohol problémába. És ezáltal, ugye, tehát édesanyámnak már lett egy párja, és ő nehezen viselte azt, hogy én folyamatosan elkezdek alkoholizálni, és beszippantott ez az alkohol probléma, és egyszer egyik pillanatban másod, tehát mikor mentem az a munkával, nevelőapám azt mondta, hogy az ott az ő háza, és onnantól én oda többet nem menjek, mondom, hozzáteszem, joggal tette mindezt.
1: Tehát érted jogokból. Hadd a bocsánat, picit fel kell gyorsítani, mert
4: jó, itt... gyorsítanám, persze. És akkor én egyik pillanatban másodra kikerültem az utcára, és akkor tudtam járni egy darabig dolgozni, de hát ez nagyon nehezen megoldható volt, és akkor süllyedtem alkohol kész, és utána már munkám se volt, mert ugye a függőségi problémából kifolyólag, ugye már a munkámat sem tudtam úgy elvégezni, hogy kellett. Aztán történt egy nap, hogy felkerestem édesanyámat, és amikor bementem hozzá, ő azt mondta nekem, hogy de jó, hogy már jöttél, mert már vártalak, ez nem volt nekünk megveszély, hogy én meg fogom ezt látogatni, és akkor leülteket magam elé, és megfogadtatott velem öt dolgot, aztán elsősorban, hogy kérjek segítséget, és szokjak le az alkoholról, tegyem rendbe az életem, találok magamnak egy párt, tegyek a első fizetésemből egy gitárt, kezdjek el újra zenélni, és akkor attól majd ő is azt szeretné látni, hogy én rendbe hozom az életemet. De sajnos erre már neki nem volt lehetősége, mert a beszélgetésünk után 2 órával sztrókot kapott, és a kórházi szállítás után meghalt.
1: Azt a mindenit. Barna, és te hogy lábaltál ki ebből?
4: És nem volt más opcióm, tehát amit megfogadtam, azt nekem be kellett teljesítenem, és akkor jártamba keltem, mert itt Gödöllőn elmentem egy épület előtt, ki vagy hívva, hogy Gödöllő Mátrai Szeretett Szolgálat, és szenvedély és függő beteget emberekkel foglalkozó tevékenységet folytattak, és én csak úgy spontán bementem oda hozzájuk, és ők azt mondták, hogy már ők is vártak engem, hogy megérkezzek hozzá, mert ők segítettek bejuttatni engem egy addiktológiára. Ez 2009. januárja, mert 2008. december 8-án halt meg édesanyám, 2009. januárjában bementem egy addiktológiára, 6 hónapig keményen végigcsináltam egy olyan programot, ami nem egyszerű.
1: És tisztává váltál. Van-e azóta munkád és lakhelyed?
4: És akkor nyilván, amit megígértem édesanyának, mindent teljesítettem.
1: Tehát párod is van, munkád is
4: igen,
1: van.
4: Igen, tehát munkát is keresem, tehát nem azonnal találtam munkát, mert május végén jöttem ki a kórházba, és valamikor szeptemberre találtam munkát, tehát nagyon nehéz időszakon mentem akkor keresztül, de nem adhattam fel, tehát ez nagyon kemény munka kell ehhez, hogyha valaki...
1: És neked ehhez az akaraterő az volt, hogy édesanyádnak ígéretet tettél? Ez volt a motiváció?
4: Igen. A fő motiváció szerintem ez aha. volt. Én így utólag ezt annak tudom be, hogy a fő motiváció. Aztán utána én ugye mindent beteljesítettem, aztán most már éppen most festettem be, már harmadszor festettem ki a házat, amiben élünk a párommal. Neki van 3 gyermeke, ők már lassan kezdenek kirepülni a fészekbe.
1: Barna, be kell, hogy fejezzük a beszélgetést, de hát, nagyon-nagyon örülünk és gratulálunk, hogy neked sikerült, és köszi, hogy elmondtad a történetet.
4: Ja, és még valami, én azóta folyamatosan oda megyek a hajléktalanokhoz, ahol tudok, segítek nekik, és szenvedélyebb betegeknek tartok ilyen zeneterápiás foglalkozásokat.
1: Tök jól teszed.
4: Tehát ahonnan jöttem, ott visszaléptem, csak nem olyan tekintetben, hogy visszasüllyedtem, hanem
1: hogy segíteni akarsz, így van.
4: Segíteni ezt.
1: Barna, köszönjük szépen. szépen, elkőbúcsúzzunk, köszönjük, hogy elmondtad.
4: Na, én is köszönöm.
1: Minden jót neked, szia-szia.
4: Mindenkit.
1: Szia-szia. Na, Barna, a gitáros is, mindenképpen még bele kell préselnünk egy hangcsapdát ebbe a néhány percbe, mert van egy külön nyereményünk, ugye? Külön ajándékunk.
3: Így van, egy bluetoothos vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás, Csipetropi jó voltából.
1: Na, majd elmondjuk, hogy mi van benne. Itt van hozzá a hang.
5: Szok lesz ott, hogy ezek közül vagy lesz tudtatás sem. Én csak a sodi, ha én úgy kell, én ezt akarok fogam. Ül egy orvosok, és azt fogáldik be az összes gita, amikor nem volt, akkor vele tudta közben lenni.
3: Megvan, Anetta, amit kitaláltuk.
1: 0620 22 22 122.
0: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 4 perc múlva. Na, nézem, van-e még... nem kellett volna így lerázni, ezt mindenki áhítattal hallgatta, ezt a tankcsapdát. Most nem kellett volna, bocsánat. Tankcsapda nem B-vel van. Nem hiszem el. Kettő, megint csak ugyanazt tudom mondani, mindig ilyen esetben, hidd el, jobban tudom. Tehát én például tudom, de most elmondom, csak azért, először is ő mondta volna még a végtelenségig, az ember néha, mint riporter, ezeket felgyorsítja közbekérdésekkel. Ez az egyik. A másik, van egy szponzorunk, és a szponzor az időpontra kéri azt, hogy a játékhoz az ő szponzorációja mikor hangozzék el. Ezzel nem tudok mit csinálni, ezen nem tudok változtatni. Tehát nekem be kell tartanom ezt az időt. Ezért én, bár udvariasan, de próbáltam a történetnek a végére járni. Na, és még egyszer, tankcsapda nem B-vel. Ennyit erről. Udvarias voltam?
3: Teljesen, na.
2: Köszönöm szépen. Dávid van a vonalban. Szia, Dávid, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Hát mondjuk én is másképp szerkeszteném a műsort, én csinálnám, de hát...
2: De nem, te is, ugye? Mindenki egy picit másképp. Dávid, mondd el, mi a te playlisted? Mit játszunk a következő órában? Mondjál öt dalt.
4: A tankcsapda V-vel az nekem is ment, az én szeretem.
2: Oké, tankcsapda...
4: Én szeretem a Last Christmas-t is, a George Michael-t.
2: Jó. Írjátok föl, tankcsapda kér a nép, Last Christmas Vem, mondja még hármat.
3: Igen.
4: Hát meg úgy jobb lenne, hogyha 10 percenként lenne mondjuk játék, mert ez annak van értelme, hogy hallgassa az ember. És az Évi meg az Anett egy picit többet beszél, a Gábor meg kevesebbet. Tudom, hogy az ön műsora, de hát most...
5: Te biztos, hogy nyerni akarsz, Dávid? Azért jöttél, hogy nyerni?
3: Nem,
2: Dávid egy baromi jó paródiája a hallgatónak. A tipikus hallgatónak, igen.
4: Remélem azért hozzátettem, amit a műsorhoz, tehát ez a lényeg az egésznek. Ha már hallgatjuk, akkor hallgassuk értelmesen.
2: Így van. Dávid, kezdjük el. Mutatom neked a játékot, tehát a feladvány. Tessék!
6: Szok lesz ott, hogy ezek közül vagy lesz tudtatás sem. Én csak a sodi, én úgy kell, én ezt akarok fogam. Ül egy orvosoknak, a szugárdikba az összes agita, amikor nem volt, akkor vele tudta közben menni.
2: Na, mit gondolsz?
4: Hát egy nő, az biztos.
2: Te fürdesz közben, vagy mi?
4: Nem. Kivítőjök az erkélyem, mert egy kicsit jobb legyen a térerő. Hú, meghallgattatom még egyszer, bocsánat,
2: persze.
4: Tudom, hogy mindig meg szokták kérdezni, sem nem fogok segíteni, de
2: hát. Persze, figyelj.
6: Szok lesz ott, hogy ezek közül vagy lesz tudtatás sem. Én csak a sodi, én úgy kell, én ezt akarok fogam. Ül egy orvosoknak, a szugárdikba az összes agita, amikor nem volt, akkor vele tudta közben menni.
4: Színésznő?
2: Nem. Műsorvezető, ennyit elárulok, tehát nem is énekes.
4: Riporter műsorvezető?
2: Hol? Mit?
4: Igen, Grisból, riporter műsorvezető. Az a jó, hogy látom az arcát, csak nem tudom a nevét.
2: Erre most mit mondjak? Nekem is volt
4: ilyen. Túlszerkesztettem ezt a műsort. Ja,
2: túlszerkesztetted, igen, és ehhez képest. Miért telefonáltál, nem ismerted fel akkor?
4: De, csak látom a magam előtt az arcát, és már Gyurinek akartam is mondani a megfejtést, csak most...
2: Kit látsz mellette? Hát, ha elmondjuk, hogy... Tehát látod őt, és kit látsz még?
4: Igen, egy férfi műsorvezetőt
2: Annak se tudom a nevét.
4: Annak se tudom a nevét. Jó, tök jó játékos vagyok.
3: De jó műsor elem.
4: Imádják a Csipetropit, de nem számít. Nagyon jó, nagyon finom termékek egyáltalának, igen.
2: Jaj, de ügyes vagy. Jaj.
4: Istenem, nagyon nem köszönöm, de hihetetlen.
2: Igen, szegény gyerekek.
4: Ezt az ember egy ilyen játékban, egy ilyen műsorban.
2: Van Betűropi benne, meg Sós Kisperec.
4: Meg ahogy ropog, tudod, meg a Sós.
2: Sós, ropog.
4: Én is meg szoktam kóstolni.
2: Egyébként azt írták ide, hogy Kisperes. Ki ez a Kisperes? Ezt írták ide.
3: Perec.
2: Alperes?
5: Alperes. Kisperes, Alperes.
3: Perec.
2: Alperes. 20 darab Alperes.
3: Ez egy ezres.
2: Mi nem?
4: Nem tudom. Imádjuk a Sósrokit, és üdvözlőjük a gyártót, de sajnos ezt nem fogok tudni.
2: De ez nem igaz. Hát annyit szerepel ez a nő, hogy az már hihetetlen.
3: Találd ki legalább, hogy melyik műsorba.
4: Reggeli műsor szerintem.
3: Nem.
2: Na így már megvagy, hogy esti, mert délután úgyse nézel tévét.
3: És nincs is műsor.
4: Akkor lehet, hogy híradós.
3: Nem.
2: Azokat kirúgták.
4: Jó, hát az már találgatás, nem, bocsánat, akkor nem tudom sajnos.
2: Pedig ezekkel mind segítettem.
4: Igen.
2: Este, egy nem híradós.
5: Szűkül a kör, igen, alig van már
4: valaki. Más, Janikó! Más.
2: Mondom, ja, nem, mert kirúgták.
4: Ja, már így kirúgták.
2: Olyat keres, akit nem rúgtak ki a TV2-től.
1: És már elmondtad, hogy TV2-es.
2: Ja, bocs.
4: TV2-es, igen.
2: Hát ezt nem hiszem el.
4: Zsófia az elment magától.
5: Kimaradt.
3: Kimaradt, egy maradt.
4: Na, Isten.
3: Na.
4: Üdvözlök minden hallgatót. Minden
5: más hallgatót.
3: Mondjad, már most úgyis bemondta egy nevet.
5: Kapuban vagy, Dávid.
4: Anikó Zsófi.
2: Kész, ennyi, nincs Anikó Zsófi. Elmentél, ez elment, a gyerekeid nem kapnak csipet ropit, hanem te fogod megvenni neki.
4: Három gyerekem van, és imádják a csipet ropit, nem hiszem el.
2: Na jó, akkor ezt... És mit csinál, megsajnáljam? Mi?
4: Legyen ez egy új szerkesztési staték, sokat nyertek meg.
7: A nyereményed egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipet Ropi válogatás a Csipet Ropi jó voltából.
2: De nem kapsz mocsit.
4: Kell a krasznak a hangszóró, a Ropi megvan, igen, a Ropi megvan, köszönöm szépen.
5: De ez csak azért, Dávid, hogy ne traumatizáld a gyerekeidet ezzel a kudarccal.
2: Így van. Ez, amit én itt csinálok, az gyerekvédelem.
4: Igen, mert akartam, hogy mindenféleképpen pozitív mintaként fogom elállítani a műsor szerkesztését és a műsorvezető hozzáállását.
2: Dávid, szevasz, búcsúzunk, szia, hello.
5: Ennyi mondandója volt Dávidnak is.
2: Igen, neki is. Jó, jövünk vissza a Vokcival. Képzeljétek el, a féltékenység a témánk, és ez azért érdekes, mert az AI megállapította, hogy mik azok az alaptalan gondolatok, amelyek táplálják ezt az érzést. És ami a legfontosabb, van-e egészséges féltékenység?
5: Megint fogunk tanulni szerintem a Jánostól.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
12: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
13: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
12: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
16: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
17: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
16: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
20: Anya, mikor hol jár erre a Family Frost autó?
21: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
22: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
23: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
24: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
25: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az Idei Múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
26: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1,75 literes Coca-Cola, Fanta vagy Sprite szénsavas üdítőital. Csak 679 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
27: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
28: A reklám után
0: hírek a Retro Rádióban.
1: Elindult az új éghajlati portál. Súlyos földrengés volt egy görög szigeten. Nyárias meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungarometa. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira. Mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
29: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelye környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Súlyos földrengés sorozat rázta meg Évia szigetét, a tegnapi földmozgásokat még Athénban is érezni lehetett. A legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A népszerű görög szigeten több lakóház megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett hír. Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állat esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Holnaptól már mozgalmasabbá válik időjárásunk. Délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán már gyakrabban növekszik meg a felhőzet. Csütörtökön pedig egy újabb hideg front rondít bele a hetünkbe. Esős és szeles időnk lesz, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Egy műszaki hibás jármű veszteg el az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében. A 32-es kilométernél útszűkület van. Közben tovább erősödik a reggeli forgalom a fővárosba vezető utakon, például az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Fóttól kezdődően, valamint az M6-os autópálya Érd és az M0-as autóút közötti szakaszán a kiépített terelésnél. Nem jobb egyébként a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően sem. Adta hírul az úti inform.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 14 perc van, jó reggelt megint. Jó reggelt, kedves hallgatók, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Hát itt egy szép dilemma, nem tudom, hogy ezzel mit csináljunk. Azt mondja, hogy a barátnőm ma költözik hozzám. Másfél szobás lakásban lakom, a barátnőm a családi házukból költözik hozzám, ahol a felső szinten is van szobája, és az alsó szinten is, és annyi ruhája van, hogy náluk sem fér bele a szekrénybe. A hozzám költözés a ruhák áthozatalával jár. 3 plusz szekrényt rendelt hozzám. Az az indok, hogy ne kelljen annyit mosni. Mondtam neki, legalább a téli ruhák maradjanak anyukádéknál, de azt mondta, hogy az meg már milyen költözés, csak félig költözzön hozzám. Ez nem jó előjel, jól érzem? Segítsetek, Istenek, zsé!
2: De jó előjel arra, hogy egy nagyon izgalmas, kalandos élet vár rád. Arra jó előjel.
0: Hát meg Gyuri, te azért meg tudod mondani, hogy tudod megakadályozni a nőket abban, hogy hozzád költözzenek.
2: Én elüldözni tudom őket, a megakadályozásban nem vagyok jó.
0: Akarunk majd vele beszélni valamikor?
2: Hát persze, szerintem folyamatosan úgy az élete során többször is, hogy hogy áll.
1: Hogy áll télen, tavasszal?
0: Ma van a történet, ma jön a csaj.
2: Így, szerintem mindjárt felírom a szemet, és lehet, hogy jó, a szárnyaink alá vesszük.
0: Jó, vegyük a szárnyaink alá, és most jöjjön a kedvenc témád, a féltékenység.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Bokci! Jó reggelt! Hello,
5: boldog jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
0: Szia, szia, Bokci!
5: Én azt tudnám javasolni a fiatal embernek, hogy fuss, öreg, fuss, amíg a lábad...
3: Nem éve. Szabad ilyet mondani. Nem, egyáltalán nem. Próbálják ki.
5: Bocsánat, elnézést, Anettek, befejeztem.
0: Próbálják ki.
5: Legyél 4 szekrét, 5-öt, 6-ot, 7-et.
0: Szörny. Próbálják ki, hát ez az a baj, hogy lehet, hogy itt még nincsen a csajjal nagyon nagy baj. Tehát egyszerűen teljesen más életszínvonallal találkozik. Tehát most össze, két életszínvonal összefor.
5: Nem, bocsi, ez egy rossz kezdet. Itt racionalitásról van szó, tehát figyelj, ez...
0: Te hogy vagy ászáron? Oké, hogy ez nem másfél szoba, hanem egy birtok.
3: De nekem rengeteg ruhám van ott.
5: Anett, a téli ruháid is lent vannak?
3: Hm? Nem, azok itt vannak a pesti lakásomban.
5: Látod, már jobb egy kicsit a helyet.
0: És hogy csináltad? Darabonként cipelted oda, és ott hagytad ezeket egyenként, vagy egyszer megérkeztél 7 bőrönddel?
3: Nem, szépen fokozatosan.
5: Ridikülben csempészte oda. Bevásárló szatyorban. A liszt mellett mindig volt egy kombiné, téli kabát.
0: Igen, amikor a nő ott hagyja az első ruhadarabjait. Gyuri.
2: Igen, és úgy csinálják óvatosan, hogy ez a nevedd észre, hogy egy szekrény, amiben nem szoktál benézni, az szépen telik.
0: A szépen telik, igen. Mert csak férfiaknál van olyan szekrény, ahol egyébként vannak használatlan helyek.
2: Szóval érdemes benézni olyan szekrényekbe is, amit nem használsz, mert lehet, hogy ott már zajlik a munka.
0: És ezeket, hogy is mondjam, hozzáfűznek valamit, hogy ott hagynak egy-egy bugyit, meg ilyesmit, vagy ezt titokban csinálják?
2: Ha lebuknak, csak akkor fűznek hozzá, lebuknak. Ja, el akartam vinni. De hát kényelmesebb, ha itt marad.
3: Jó, én nem mondom.
5: Igen, egy idő múlva a Csabi nézeget, jó Istenem, ez a tanga, ez olyan is, ez nem az enyém. mi ez a 4 új utazóláda itt a soróban?
0: Na,
5: gyerekek, csapjunk bele, mert ugye hát sok mindent meg kell beszélnünk. Hát ez egy elég kommersz téma, de próbáljuk személyre szabni, jó? Tehát akkor mit tudom én, kivel kezdjük, gyerekek? Jó, a legrövidebb az szerintem a Gyurka. Hát ő neki, ezzel nincs problém, és szerintem olyan gyakran mennek, jönnek ott a lányok, hogy...
0: Ez most nem szereti hallani, mert szóba, most valaki próbál kitartó lenni, most ezt Gyuri nem szereti hallani.
2: Arra gondolsz, János, hogy nincs idő féltékenységre?
5: Senkinek nincs idő féltékenységre.
0: Én felütötte volna a fejét a féltékenység, már ott se volt.
2: Igen. Jobb dolgokat megelőzni.
5: Na szóval, akkor, de akarod Gyurka, foglalkozzatunk vele.
2: Eleget foglalkozunk.
5: Menjünk tovább, jó?
0: Jó.
5: Azt mondja, hogy ha még van rá idő. Na, azt mondja, hát Anett, nálad miből táplálkozik? Egyáltalán van ilyesmiről szó?
3: Hát a Gábor szerint igen. Én pont ezt próbáltam a Gyurinak elsuttogni, hogy szerintem én nem vagyok féltékeny. Én akkor vagyok, akkor érzem rosszul magam, ha ilyen mellőzöttnek érzem magam a kapcsolatban. Ha azt lehet...
0: Na de hát most, hogy minden hétvégén dolgozhatsz a borkimérésben,

0: itt nem vagy mellőzött egy cseppet.
1: Foglalkoztatom a Janetet, ne hülyéskedj már. Hatalmas bizalmat kaptál, ne hülyéskedj. Tiéd az egész szörny. Annyit adsz el, amennyit tudsz, ne hülyéskedj.
2: Sőt, a munkaidődet is be kell írnod minden.
1: Így van, persze. Szóval, lassan hogy... már bélyegezned sem kell, így van, megvan ott a bizalom. Na, szóval, hát igen, önbizalom hiányban ugye esetleg lehet ott probléma, de hát ott vannak kollégáid, akik ebben nap mint nap segítenek neked, hogy ez kialakuljon nálad.
3: Nem, hogy még jobban elvegyék. Az
1: így van, pontosan.
3: Hát, alakulna, persze, az, azonnal eltiporja a Gyuri.
1: Ezen dolgoznak reggeltől estig, igen. Na mindegy, majd visszatérünk a gondolatokra, hogy melyik, melyetöknek a fejében motoszkál. Jó. Évit nem nagyon köszönöm, ismerem. Hát nála önbizalom hiányról nincs szó semmiképpen, és ezzel a kis társával is ugye, hogy is mondjam, pariban vannak, mert ugye a bocsira, hogy a tulajdonságait felsorolom, ugye az első százban azért ott van az önbizalom, tehát ott csak áll ez a probléma. Tehát de azért rögtön már kezdeném is veled, ez például ugye annak ellenére, hogy azt mondják, hogy a féltékenység mindig valamiféle önbizalom hiányból ered, azért nálatok ugye ez nem jellemző, és mégis előfordulhat ez a dolog.
0: Abszolút,
1: pontosan azért. Igen. Pontosan azért, mert nálatok viszont ugye miből akad, vagy miből jött össze a bizalom, ugye, az önbizalom. Nyilván ugye a teljesítményből, egzisztenciából, hírnévből, stb. És ebből fakadóan ott motoszkál az agyatokban az, hogy mennyi vagyok ebből én, ami a társadalom ugye betít rólam egy képet, és mennyi vagyok az, akit szeret az illető. Tehát engem szeret, vagy az szereti, amit ugye megtanult róla.
0: Állandó kérdés. És
1: amit feltételez róla.
0: Én ma sem tudom.
1: És ez egy nagyon rohadt dolog. Mondom őszintén.
0: Most emésztem magam.
3: Látjuk.
0: És mindenki hogy csendben van, gyerekek.
2: Hát nézzük, hogy emésztem magam.
0: Jó, nézd, hogy emésztem magam, oké. Hát még nem vagyok féltékeny.
1: Még nem vagy az, de ez a gondolat motoszkál a fejemben.
0: Ez mindig motoszkál, így van.
1: A csíráját az azért érleli annak a gondolatnak, hogy vajon meddig lesz velem, ugye, mert hát a veszteségtől való félelem is ugye mozgatja a féltékenységnek a rettenetes rugóját. Évi, te hogy vagy ezzel?
3: Köszönöm. Semmilyen érzésem nincsen. Hát egyrészt nincs kirád.
2: Évi 20 éve becsukta ezt a kaput, és azóta hiába dörömbölnek rajta.
3: Szerintem nálam
1: hát azért illik néha nyitogatni az Isten szerelmére.
3: Nyitva van.
1: Nyitva van az arany kapu, hogy bújjak.
0: Hadd bújjak le rajta.
3: Igen, kapus rendszer van. Nézd, Voga, én nem vagyok féltékeny. Azért nem, mert voltam régen féltékeny, szerintem nem kell féltékenynek lenni, kellő önbizalomadnak kell lenni, és hogyha nem az az ember, akivel együtt akarsz lenni, az menjen, és mindenki menjen is.
0: Hát általában a menjen, ez a jelszava az Évinek.
2: Ahogy most is mondatonként kétszer elhangzott. Igen.
0: Tehát ha szerelemről van szó, akkor a menjen jut eszébe.
1: Ez jó. Szerelmes vagyok, mennyi.
3: Igen, az úgyis elmúlik egyszer. De nem, tehát, hogy van önbizalma, meg szerintem a féltékenység az megöli a kapcsolatot.
1: Na, lehetsz úgy is féltékeny egyébként, hogy a másik nem tud róla. Csak magadat emésztesz, magadat őrlöd, és magadat teszed tönkre csak úgy. És még csak szerelmesnek sem kell lenned hozzá. Azért gondolj bele, még úgy is féltékeny valaki, és úgy vágja tönkre magát, hogy az illető nem is tud róla például, igaz? Vannak ezek az úgynevezett, nem tudom, ilyen plátói szerelmek, vagy hogy nevezzem őket.
0: De igen, amikor... és még arra is féltékeny vagy. Igazából ő nem is a szerelmed, de annyira távolról szereted, és hogyha mással kavar, akkor viszont megőrülsz.
2: Te így vagy Dua Lipával, ugye?
0: Én így vagyok Dua Lipával, igen.
1: Igen.
0: Mással kavar.
1: Ezekből lesznek később a merénylők, ugye például.
0: Nem, ezt azért így nem mondanám. Mert akkor most ott lennék Palermóban. De...
1: Van pisztolyod?
0: Légpisztolyom van.
3: Sokra mészel.
1: Nagyon közel kell menned.
0: Jézusom. Na.
1: Szóval, Na nézzük ezeket a gondolatok, amik mérgezik az ember agyát, hogy mik ezek, nálatok esetleg léteznek-e ilyen.
0: Jó.
1: Szóval, ha másokkal jól érzi magát, akkor engem már kevésbé szeret.
0: Én ezt így gondolom. Jó, most már senki nem isz nekem, Anett, akkor te vállald magadra.
3: De jó, akkor én így gondolom.
0: Nem, most komolyan.
3: Nem, de ez kivételesen nem gondolom így, hogy...
2: Hát szereted hazacipelni a Csabit, amikor látod, hogy nagyon jól el van velem.
3: De azért, mert te veszélyes.
2: Na, ezért.
0: Nem tudom, bennem ez nincsen. Tehát én bírom, hogyha mással érzi jól magát. Okay.
1: Egyébként az alapvető szörnyűség az egészben az, amikor az ember azt tudatja magával, hogy ha féltékeny vagyok, akkor valószínűleg okom is van rá. Érted?
0: Ja, ez egy nagyon női. Igen,
3: ez tényleg nagyon tipik, hogy tovább fonjuk ezt a fonalat, és akkor megyünk tovább, és hergeljük saját magunkat. Én voltam már így.
1: És ebből táplálkozik a biztos megcsal, csak még nem tudok róla. Ez általánosítás, ugye? Na, ha valaki vonzóbb nálam, esélyem sincsen.
0: Hogy ez az érzés kerülget?
1: Igen.
0: Ez megint Anette vagy.
1: Ez az ön
3: ha nem te, akkor én, de miért a Gyuri?
0: Hát ha valaki vonzóbb nálam, akkor nekem esélyem sincsen. Én ezt ritkán, nyilván van, aki vonzóbb nálam, de ritkán persze érzem. De te állandóan ezt érzed. Meglátsz egy bikinis lányt, és már rosszul vagy.
3: Jó, de hát nem feltétlenül azért, csak hogy elámulok, hogy de jó, valaki meg tudta csinálni, hogy ilyen bikinis fotója legyen, én meg képtelen vagyok rá. De jó, akkor legyek én. Én vagyok voga ez is.
1: De jó, hát nem, mindet azért ne vállalj magadra. Egyébként, hogyha azzal ti hogy vagytok, hogyha másokat megnéznek, ugye a nők a férfiakat, a férfiak meg a nőket, hogy azt ti hogy azt toleráljátok? Tehát, hogy...
2: Én azt tapasztalom, hogy nem szeretik a nőket.
3: Igen, tehát főleg, ha ott
1: igen,
3: ülök
1: de az a baj, hogy ilyenkor mit csinál a nő?
2: Azonnal megfegyelmezek.
1: Rögtön gondolatot olvas, és tudja, hogy én mire gondolok. Igen. Érted? Tehát igen, tuti, hogy is arra gondol, amikor azt a nőt nézi.
3: Igen, tudjuk is.
1: Egyébként ebben tökéletesen igaza van, igaz, bocsi?
0: Ez egyébként nem igaz. Tehát, hogy nem arra gondolok, amikor meglátok egy Dua Lipa külsejű nőt, hogy na én most vele, akkor most én mit csinálnék, hanem...
1: Hanem mi a fenére? Mondd már el.
0: Tetszik, hát jól néz ki. Hát jó ránézni a Kölni Dómra is, jó ránézni egy szép gitára és egy szép nőre. Ez szépek, egyszerűen szépek.
1: Hát jó, hát te érted, jó, egy gitára ránézek teljesen, hogy nyilván funkciónak megfelelő, hogy mit csinálnék a gitárral, na mit csinálnék, nyilván
0: jól
1: nem azt, hanem gitároznék rajta.
0: Jó.
1: Így van. Na.
0: Jól meggitároznál. A Kölni Dómmal mit csinálnál?
2: Jó bemennék.
0: Na,
3: és Dua Lipával.
1: És bemennék az aranykapunkra. Egyébként nekem Dua Lipa nem jön be, szóval ez most rossz példa volt.
0: Na. Ne haragudj. Ki jön be neked? Tényleg? A Pirin kívül nem tudok nőt, aki bejön neked. Neked ki jön be? Mondj egyet.
1: Hát a hasonlók, mint a Piri például. Na, jó választ.
0: De most akkor mondj egyet, aki hasonló, mint a Piri.
1: Rossz a név memóriám, bocsánat.
0: Hát ott látod, milyen vagy? Biztos ott van mögötted. Ott vagy, Piri? Ott vagy?
1: Ennyi. Na, figyelj. Következő. Ez marha jellemző egyébként. Ha nem válaszol azonnal SMS-ben vagy üzenetben, akkor valami gáz van. Tuti, hogy abban a pillanatban elkezd nyomozni az életet.
0: Anett tiltakozik, hogy ez nem ő.
3: Nem vagyok. Ez nem vagyok. Engem ez abszolút nem, vagy teljesen hidegen hagy. Ha nem válaszol, akkor válaszol később.
0: Jó, én se vagyok, tehát ez
3: akkor nem... leszek én vagyok. Mit kell csinálnom?
0: Nem kell mindent felvállalni.
1: Ez egy jó társaság, gyerekek.
3: nem, de tényleg, tehát, hogy nyilván én se tudok mindig azonnal válaszolni. És valahogy ez így nem alakult ki nálam, mint féltékenység. De ez egy jó dolog, jó. Nem?
2: Ez nagyon jó.
3: Ügyes vagy, Anett.
0: Igen, ügyes vagy, Anett.
1: Már figyelj, már az is árulás, ha valaki egy kicsit föltöl vele, vagy érdeklődik utána.
3: Na, most ez én vagyok. Most jössz te. Ez én vagyok, ezt vállalom. Engem
1: igen,
3: kifejezetten
1: tehát egy jó nő oda megy hozzád, és azt mondja, hogy te, Anett, Csabi, hogy van egyébként? Régen találkoztunk.
3: Ezt eddig nem zavar, de hogyha a Csabihoz megy oda, és én ott állok a Csabi mellett, és akkor neki kezdi elmondani a süket dumáját, az kifejezetten zavar.
1: Jó, és te, mint ha ott sem lennél, mi?
3: Igen. Igen.
2: És onnantól a Csabiból is Csaba lett abban a pillanatban.
1: Igen. Ja, igen.
3: Igen. Biztos, azt lehetsz benne.
1: Akkor a másik, a tudom mire gondol, ja, erről már beszéltünk, igen, tehát a ránéz valakire. És hát ott van az a bizonyos totális hűség, tehát vagy engem szeretsz, vagy senkit. Ez a
4: merénylő, nem?
1: Birtoklásként értelmezett szeretet, igen.
4: Vagy engem, vagy senkit.
1: Igen.
4: Na, mondjad a konklúziót, Bokci, 9:30 van.
1: A konklúzió az, hogy ezekkel a gondolatokkal annyit kell, akkor lehet igazán foglalkozni, és akkor lehet ezeket elhessegetni és értelmezni, hogyha ezeket beazonosítod. Tehát azt mondod, hogy ez, amit most csinálok, ez egy összehasonlító önleértékelés, ez egy fekete-fehér gondolat, ez egy gondolatolvasás, ez a pszichológia ezt így hívja, úgy hívja, tehát mint a japán vasutas, amikor rámutat a sínre, ezt a sínt én már végigkopogtattam és ellenőriztem. És abban a pillanatban, hogy te nevén nevezed a dolgokat, felfogod, hogy egy hülye vagy, és akkor nem akarsz az lenni. Ez akkor...
4: Bárcsak ilyen könnyű lenne. Ezt mondta az AI egyébként? Vagy a gondolatokat nem, mondta ő? Ja, te mondtad. Igen, nem, hát a felismerése annak, hogy én ezt miért csinálom, az már jó, igen. Csak kevés ember képes erre.
1: Hát, gyakorolni kell.
4: És a másik, amit mondtál az előbb, az nagyon jó, a birtoklásból fakad ez. Tehát az ember azt hiszi, az Anett is azt hiszi, hogy a Csabi az övé. A Csabi nem övé, a Csabi mindenkié.
2: Na ezzel a gondolata nehéz élni.
3: Én is mindenkié.
1: És én is mindenkié vagyok.
4: Én is mindenkié vagyok, tehát ilyen nincs, hogy az enyém. Ő nem a tulajdonom, ő nem izé. Hanem egyszerűen csak egymás bűvkörében vagyunk, és vonzódunk egymáshoz. Két erőtér bevonzotta egymást, de nincs más kötelező.
1: És ennyi. Mind ez addig működik, amíg jó fej vagy.
3: Nem tetszik.
4: Nem tetszik, ezt gondolom. Az Anett azért akar esküvőt, egyrészt a szép ruha miatt, másé, mert azt hiszi, hogy ez egy adásvételi szerződés. Igen. Hogy ezzel megvásárolt a Csabát.
3: És nem lehet kilépni belőle.
4: És nem lehet kilépni.
1: Igen. Vagy ha igen, akkor nagyon megszívja a másik, igen.
3: Nem, Anettnek nincs ilyen opciója, hogy kiléphet belőle, Csabi.
4: Igen. Pedig autót is el lehet adni.
2: Igen. A pap is így fogja kérdezni, megvásárolja-e Bősze Csabát? Jön.
3: Igen.
1: Mennyi időre bérelnék ilyet?
4: Tényleg, te egy házassági oklevelet szeretnéd inkább, vagy egy tulajdoni lapot?
3: Hagyjál már békén, nem válaszolok.
4: Nem kell.
3: Tudjuk.
1: Az a különbség, hogy a többit azt nekünk is alá kell írni, már mint a tanoknak, igen.
4: Vokcika, köszönjük szépen. És a Vokciról vegyél példát, mert ő neki van hosszú boldog házassága.
3: Jó, hát most tehetek én róla, aki hogy nekem nem volt ekkora
4: szerencsét. Piri ezt hasonlító színésznőket és bikinis nőket tud egyáltalán megnézni.
3: Hál' Istennek, és büszke is vagyok rám. Példa.
1: Na, csókollak benne.
4: Csókolunk, Vokcika, csőkutya.
1: Csőkutya, sziasztok.
4: Hello. Na.
3: Nagyon jó téma volt.
4: De igen, de nem mentünk bele mélységében. Ezek a gondolatok valósak, amiket a Vokci felsorol, tehát ezek tényleg léteznek sokszor, de azért a féltékenység az nagyon-nagyon sok mindenből fakadhat még.
2: Meg hogy ez az egészséges féltékenység, ez létezik-e?
4: Létezik-e? Ilyen, én is kíváncsi voltam, hogy egészséges féltékenység. Mindenki azt hiszi, az övé az még az.
3: Igen, de kíváncsi lennék. Nem tudtuk meg. Nagyon nem tudtuk meg, hogy egészséges vagy sem. Anettinál ott van mindenkiben kérdés.
5: Szerintem folytassuk.
4: Ezt a beszélgetést?
5: Vokcival, igen, szerdán.
4: Szerdán,
5: pénteken.
3: Úgy látom, most mindenki műsort szerkeszt.
4: Mindenki műsort szerkeszt.
2: Igen, jelentkezett Jánoshoz terápiára, Anettin, úgy érzem.
4: Na jó, gyerekek, a mai nap legjobb pillanatai következnek mindjárt. Évi, mi volt?
3: Motoroztunk egy kicsit, mert MotoGP volt ugye a Balatonnál, és Kovács Niki segített nekünk ebben.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Box utca. utca. Box utca. A Retro Rádióban Újvári Mátéval.
7: Az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es kommentátorával.
8: Monakót is meghódította az olasz pilóta. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Elég hosszú biztonsági autós fázisokkal és piros zászlóval is tarkított Monte Carlo-i Forma 1-es futamot láthatott a teltházas közönség vasárnap. Na meg azt, hogy az olasz Andrea Kimi Antonelli ellen továbbra sincs ellenszer. A Mercedes versenyzője mindent tökéletesen csinált az egész hétvégén. Ennek pedig nem csak futamgyőzelem, hanem egy újabb rekorddöntés lett a vége. Antonelli lett ugyanis minden idők legfiatalabb pilótája, aki elérte egy úgynevezett Grand Slamet egy hétvégén, azaz megszerezte az első rajtkockát az időmérőn, minden körben az élen állt és úgy győzött, hogy a futam leggyorsabb köre is az ő nevéhez fűződött. Antonelli ráadásul sorozatban 5. versenyét nyerte meg a Forma 1-ben, ilyen hosszú szériára pedig mindössze 9 másik versenyző volt képes korábban. Ráadásul aztán később mindegyikük kivétel nélkül a világbajnoki címet is megszerezte. Nos, Kimi előnye 68 pontra duzzadt immáron csapattársával Russell-lel szemben, és egyelőre nem látszik, hogyan csökkenne rohamosan ez a különbség kettőjük között. Antonelli még a második rajtot is tükörcsimán lehozta, mindenféle megingás nélkül. Nem véletlenül mondta a leintést követően Lewis Hamilton, hogy elképesztő, hogy valaki 19 évesen ilyen eredményekre képes. Monaco egyébként ismét hozta magát. Szombaton az idei szezon messze legizgalmasabb időmérét izgulhattuk végig, míg vasárnap a vonatozás és a feltartások mellett a box utcában is sok-sok pozíció eldőlt egy kerékcsere alkalmával. Ugyanakkor nem csak a lelátók, hanem a tenger és a kikötő is megtelt. Egyetlen szabad hely sem volt a jachtok és különböző óceánjárók számára, pedig ezek bérlése nem lett olcsóbb, sőt, a legnagyobb VIP hajó személyzettel és ellátással együtt durván 400 millió forintba került a hétvégére, de természetesen a pálya körül lévő lakásokért is több 10 milliót kellett kicsengetni egy-egy éjszakára. A legnagyobb feltűnést a paddockban ugyanakkor nem valamelyik híres színész vagy sztárfotista keltette, hanem Kim Kardashian. Az amerikai celeb éveleje óta hivatalosan is Lewis Hamilton barátnője, és most a helyszínen szurkolt neki. Közel tucatnyi biztonsági őrrel, akik mindentől is védték őt. S ha már milliók, Kardashiannak valószínűleg továbbra sincsenek anyagi gondjai, ugyanis például csak Instagramon 345 millióan követik az influencer mindennapjait.
6: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 4 perc múlva. Na, Évi, az maradt, hogy mi maradt a mai nap legjobbjai.
2: Így van, motoroztunk egy kicsit, mert MotoGP verseny volt a Balatonnál, és Kovács Niki egykori versenyző navigált bennünket.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, biztos emlékeztek arra, 2024 őszén Talmácsi Gábor beszéltünk, és gyakorlatilag egy magyar sporttörténeti bejelentést tett, méghozzá azt, hogy 33 év után 2025 augusztusában visszatér a MotoGP Magyarországra. És ez egy óriási dolog, aki tényleg szereti ezt a sportágat, azt tudja is, hogy tényleg ez a verseny is most a Forma 1 mellett itt van Magyarországon, ugye 92-ben még a Hungaroring adott otthont, ugye?
2: Így van, akkor még a Hungaroring, utána abba maradt, és most ugye a Balaton.
1: És most a Balaton Park Circuit.
2: Maradjunk Balaton Parknál.
1: Balaton Park, vagy Balaton Ring?
2: Balaton, egyébként Balaton Park inkább.
1: Balaton Park, akkor legyen így, oké. Na, és aki nincs otthon ezen a területen, mint például én, vagy a Gyuri, vagy az Anett, tehát, hogy nagyon Évi sokkal inkább otthon van. Szóval ez olyan magasságokban van a MotoGP verseny, mint autósportban a Forma 1. Tehát ez a király kategória is kész. És most egy, ugye megrendezték ezt a versenyt, most hétvégén Évi ott volt, és te a motorokért rajongsz, vagy a motorversenyzőkért? Mert ugye te is magad is motoroztál más, ilyen cross...
2: Cross motoroztam, meg dolgoztam, közétek én a Hungaroringen is dolgoztam régen, civil munkával, és ennek az érzése, ennek a feelingje, tehát én ugye motocross versenyző is voltam, és a történet lényege, hogy ennek az életérzése, amit ad, az a hang, azt nagyon szeretem, de én nem motorozok utcán, édesanyám miatt, és ezt tartom is, megígértem neki.
1: Gyerekek, most láttunk. A Lacika csak itt bemutatott egy nagy
2: ez most történt hétvégén. Ez a mostani rajt, ugye nagyon-nagyon jól látszik, hogy ugye azért itt, hogyha esnek, ez látványos.
4: Egymást lökték ki, mint a tekebábuk.
2: Konkrétan egymást lökték ki, hogyha az ember megnézi, akkor ugye a rajt utáni pillanatban első kanyarba becikázott valakinek a motorja, ő elesett és kiütött ki három embert. Így indul a verseny.
1: Azt a mindenit.
2: És szerencsére egyébként baleset, tehát olyan baleset nélkül, hogy súlyosabb sérülés.
1: Hát itt most látok három motort a földön, három versenyt.
2: Megcikázik, üti egyiket, másikat repül,
4: repülnek, de aztán felpattannak.
1: Erről fogom majd beszélni. Fú, gyerekek, ez nagyon-nagyon kemény. Na most azért néhány ikont hadd soroljak fel, mert ugye itt voltak a Balaton GP futam, a Balatoni MotoGP futamon, és nekünk ugye ezeket a neveket tanulni kell. Itt van például Marc Márquez. Ő a Ducati Lenovo team.
2: Ó, képzeljétek el, hogy egy méterre volt tőlem. Ő nem tudta, hogy kivel fotózkodik, ugye én már mondtam, hogy én ki vagyok. Ott ült a motoron, rajta.
1: És ezt nem értem. Ő nem tudta, hogy kivel... Mondtad neki, hogy ki vagy.
2: Hát mondtam, hogy Éva, de nem érdekelte. Ő most ugye ennek a MotoGP-nek a királya. Ő most ugye...
1: Hát ő az új Rossi.
2: Ő az új Rossi, 9-szeres világbajnok, 7-szeres a nagy MotoGP-be, és az alatta lévő kategóriában pedig 2 nyert.
1: Pedro Acosta.
2: Ő ugye most egy, hát ilyen spanyol tehetség, most...
1: KTM,
2: és ugye... Most ő lehet idén akár a világbajnok esélyes.
1: Most is mondok ilyeneket, hogy Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo. Csak azt akarom mondani, hogy itt nincs egy Jürgen Schneider.
2: Nem, itt olaszok vannak, és spanyolok.
4: Mint egy spanyol Netflix sorozat, tehát nagyjából, hogy felolvasztad.
1: Igen, de nincs ilyen Sir Anthony Poppins, vagy valami sin. Tehát, hogy itt csak spanyolok meg olaszok vannak?
2: És élveznéd, tudod miért? Mert a pedokban a következőt látod, a spanyol-olasz életérzés. Ahogy végigmész, spanyol és olaszul beszélgetnek, proszekkoznak már délelőtt. Mert nem a versenyzők.
1: Ja, bocs.
4: Nem a versenyzők.
1: Márquez ott már proszekkoznak, pukkan a pezsgő.
2: És csak olasz
4: persze,
2: hangokat hagy.
4: Persze, hogy buktatják egymást össze-vissza.
2: Igen, élveznéd.
4: De tényleg miért nincsenek itt ilyen művész nevek? Ez az Anthony Poppins, ez annyi jó lenne. Tehát, hogy ők is egymást megkülönböztetésért.
1: Nem ezt akartam, hanem hogy miért nincs egy brit vagy egy német, érted?
4: Más műfajban is vannak művész nevek.
1: Na jó, gyerekek... A helyzet az, hogy igen, tehát tökre örülünk, hogy itt van. Egyébként mi elmentünk volna az esemény mellett, hogy egy hallgató nem küldt egy SMS-t, de most nagyon kíváncsi vagyunk arra, hogy hál' Istennek van még egy barátnőnk, akinek benzinből van a vére. és imádjuk őt, mi már találkoztunk is vele, buliztunk is együtt, egy óriási arc és gyönyörű, és szerintem ő, nem szerintem, a magyar női motorversenyzésben a legsikeresebb, és 2005-ben az első magyar nőként szerzett pontot gyorsasági motoros EB-n. Jelenleg MotoGP szakértő, sportújságíró, vlogger és fotós. Itt van velünk Kovács Niki. Szia Niki, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Annyi mindent mondhatok már, hogy most nagyjából egy órákon keresztül tudnék beszélni, de...
1: Ja, az nem baj, mert hogy van az, hogy ezek a motorosok olykor, mint ahogy láttuk itt az első kanyarban is, buknak kelnek, és aztán gyakorlatilag, mint a mi se történt volna, ezek felállnak. Tehát ezeken olyan védőruha lehet, hogy ez az utcai motorozásnál miért nincs?
5: Van. Képzeld, elérhető. És egyébként ezért is fontos, és amikor azt mondjuk, hogy ez olyan, mint a Forma 1, csak két keréken, de a Forma 1-nél is, meg itt is igaz, hogy azok a technikák, amiket kifejlesztenek azért, hogy minél gyorsabbak legyenek a versenypályán, azután néhány évvel később azért megjelenik az utcai felhasználásban. És ez ugyanúgy igaz az autók esetében, mint itt a motoroknál. És ugyanígy a védőfelszereléseknél. Tehát olyan bőrruhákat gyakorlatilag lehet vásárolni, mint amikbe versenyeznek. Ami egy nagy előrelépés.
1: Bocsánat, csak most nézem újra a lassított felvételt, az egyik a hátára esik, a másik előre esik, előre esik, és a sisakkal bele a betonba, vagy aszfaltba. Uh-huh. Tehát, hogy és ezek az emberek fölállnak, és odébb sétálnak.
5: Hát szerencsére az esetek többségében igen, sajnos nem mindig. De ezt mondom, ugyanért, tehát ilyen tudsz venni ilyen sisakot, ezért mondom azt például, hogy mindig, ha valaki kérdezi, hogy milyen sisakot vegyen, nem a márka a lényeg, az a lényeg, hogy vedd meg a legjobb minőségét. Igen, ez lesz a legdrágább, de én mindig azt kérdezem, hogy miért többet a fejed, vagy az, hogy eleve, ha már veszel egy motort és költesz rá, akkor ezen nem szabad spórolni. Ami egy nagy technikai előrelépés volt, amikor a légzsákokat beépítették gyakorlatilag a bőrruhába, tehát ezek a bőrruhák, és ez most már kötelező minden kategóriában, tehát amikor azt látjuk, hogy esnek, és egyszer csak így ilyen nagy Michelin babává változnak, az azért van, mert eldurran, mert hogy el kell durranjon a légzsák, és az is védi nyilván a testük felső részét, illetve most már egészen a csípőig lemegy.
1: Wow, úgy, ezt úgy, nem úgy, tudtam.
5: Ennek köszönhető egyébként, de ez most a tegnap ez egy nagyon szerencsés eset volt, már mint ez a baleset, mert itt valóban mindenki megúszta mindenféle csontörés nélkül. Sajnos a Moto3, tehát a legkisebb kategória, az olyan, mint az F1-ben, az F3, uh-huh. Ott is volt egy baleset az utolsó körben, na ott már nem sikerült mindenkinek sérülés nélkül megúszni, hogy az egyik spanyol srác ott nem tudom melyik, de valami budapesti kórház az éjszaka folyamán meg is kellett, hogy műtsék.
1: Közben most megint nézem itt a képsorokat, miért rakja ki a motoros a lábát olykor?
5: Ez egy viszonylag új, most már annyira nem olyan, azt mondom, hogy bő 10 éve most már csinálják. Igazából ezzel is az egyensúlyt próbálták, hogy ez egyszer talán azt mondja, hogy a Valentino Rossi kezdte el, ő ugye egy magasabb versenyző volt, és elkezdte így kanyarokba kirakni a lábát, és aztán ebből ez egy ilyen szokás lett, ha úgy tetszik.
1: Igen, mert a forgalomban igen?
5: Ott ne rakja le.
1: Nem, csak ott meg szokták köszönni, vagy nem tudom, gondolom azért rakják el forgalom. De hogy
5: itt nem
1: köszönnek semmit. De hogy akkor ennek nincsen fékező funkciója, hanem inkább egy balansz, de még az is lehet, hogy ez egy ilyen hep, egy ilyen védjegy?
5: Igen, én azt gondolom, hogy enélkül is tudnának menni, ezzel nyilván nem tudják magukat lassítani. Azzal, hogy ki felülnek úgymond a motoron, tehát nyilván ugye a célegyenesben, vagy egy egyenesben, amikor van, ez ugye teljesen az a lényeg, hogy minél inkább bebúj az idom mögé, hogy az ellenállás minél kevesebb legyen a légellenállás, és ugye azt látjátok, amikor így a kanyar fele érkeznek, akkor így kidobják magukat gyakorlatilag a motorból.
1: Igen.
5: Ugye ezzel is nyilván a lassulás segítik. Mondom, ez a láb, ez inkább egy ilyen újfajta motorozási stílus, tehát visszamegyünk a 90-es években, meg még a 2000-es évek elejével, akkor ilyet nem láttál volna. Egyébként az is igaz, hogy a motorok is rengeteget változtak, tehát teljesen másképp motoroznak már ezekkel a motorokkal. Nem beszélve a gumiról, tehát olyan dőlésszögek vannak, hogy gyakorlatilag fekszenek a kanyarokban. Régen ez szintén ilyen szinten elképzelhetetlen volt, de hát fejlődik a technika, az abroncsok is.
1: Vannak-e mocskos trükkök a MotoGP-ben? Tehát amit ez a kvázi nem látunk, aztán persze ezredik lassításban már látjuk, de olyan, hogy mit oda rúg, stb. Tehát mint a fociban ezek a body check-ek.
5: Régen voltak egyébként több vagy hogy mondjam, igen, többször jelen volt. Manapság ez ilyen már nincs, tehát egyrészt nagyon szigorúan büntetik. Hát volt egyébként, nem is tudom utoljára, most azt mondtam, hogy csak rendileg egy 8-10 éve lehetett, volt, hogy egy versenyző átnyúlt a másiknak a fékkarjához.
1: Úgy tényleg, arra emlékszem. Arra emlékszem, Jézus.
5: Őt el is tiltották, úgyhogy nem, ilyenekkel nem érdemes, és azért hát szerencsére a többségnek itt annyira már benőtt a fejelágya, hogy se a saját, se a másiknak a testépségét, meg az életét nem akarja kockáztatni egyébként, úgyhogy manapság már nincs.
2: Niki, azt mondd meg nekem, hogy sokat beszélünk arról, hogy talma óta miért nincsen a MotoGP-be versenyzőnk, hogy mi nem tudjuk húzni a gázt, vagy szóval, hogy mert hogyha kimegyünk és látjuk, hogy persze olasz és spanyolok vannak, persze az időjárásunk nem megfelelő, de azért csak volt egy talmánk.
5: Hát figyelj, ez egy nagyon összetett kérdés, azért odáig eljutni, az nem egyszerű, talmának sem sikerült volna, hogyha nincs a Stefano. Mert
1: Stefano Favaro az a menedzsere, igen. Akkor így van. Csak
5: Stefano Favaro volt a menedzsere, igen, aki olyan, tehát ha nem rakta volna mögé azt az anyagi hátteret, amit, akkor a talma se tudott volna eljutni oda, ahova. Tehát azért mi vagyunk néhányan, akik együtt versenyeztünk, együtt kezdtünk a Gáborral, és jutottunk el mi is különböző nemzetközi szintek, akár csak Albokadria, vagy éppen Európa bajnoki szintig, sőt, azért voltunk néhányan, akik még egyszer mondom, VB-n is bemutatkozhattunk. Nyilván kell a tehetség, ez elvitathatatlan, de ha nem tud az anyagi hátteret mögé tenni, akkor esélytelen. Azóta ez még nehezebb lett egy picit, bizonyos bajnokságok megszűntek, tehát most egy magyar fiatal elkezd versenyezni Magyarországon, nem tud gyakorlatilag úgy építkezni, hogy aztán külföldön esélye legyen, tehát ki kell menni. Ahogy az ausztráloknak egyébként Európába kell költözni, úgy mondjuk nekünk magyaroknak, vagy a környező országba bárkinek, de még a németeket is említhetem, Spanyolországba kell menni a fiataloknak, mert ott van olyan bajnokság, ahol aztán feljebb tudnak jutni. Most egyébként van olyan magyar versenyzők ismét, van egy úgynevezett ilyen Red Bull Rookie Cup, egy ilyen tehetségkutató, akik bizonyos MotoGP futamokon versenyeznek, nem az összesen. És ott most van egy Varga Tibor Erik nevezetű fiatal úriember, aki egyébként tavaly a Moto E kategóriában versenyezett, mert akkor még volt ilyen elektromos kategória. Lehet, hogy ott próbálkoztattam volna, te is bocs, így az elektromos moton, mert mondtad, hogy a szerviz úton az a közlekedés. De volt ilyen, ezt most megszüntettek, és ott most van egy nagyon tehetséges magyar fiú, akinek próbálnak is sokan segíteni, úgyhogy meglátjuk. Nagyon jól ment. Most a két héttel ezelőtt, tehát a magyar futamot megelőző hétvégén olasz nagydíj volt, és ott szintén betétfutamként versenyeztek, és vezetett is.
1: De Niki,
5: ha közel előbb intik le a futamot, akkor lehet, hogy arról beszélünk, hogy megnyerte.
1: Niki, hát nagyon szépen köszönjük az élménybeszámolót, a beszámolót, mert élménybeszámolót az évi adott, és imádunk, szeretünk, és nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon jó volt.
5: Nagyon szívesen máskor, és akkor mesélek még nektek az Akosztáról, meg a Bezekiről, meg hogy amúgy miért érdekesek ezek a srácok, hát akkor ti is elkezditek jobban nézni.
1: Jó, benne vagyok, futunk még egy kört akkor velük, okay. Rendben. Oké, okay, puszi, köszönjük szépen!
5: Sziasztok.
1: Szia, Kovács Niki! MotoGP szakértő, sportújságíró, vlogger és fotós.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 4 perc múlva, a záró SMS-ek, azért a mai témát hallgatva átértékelődnek a hétköznapi problémák, hova megyünk nyaralni, mikor jön meg a rendelésem, amíg más azt sem tudja, mit fog enni, hol végezze a szükségleteit, elgondolkodtató Laca Biáról. És ha mása nem, ezért jó volt ez a téma.
2: Abszolút, igen.
1: Jürgen Schneidert kereső benzinvérű rádiósok, vessétek be az alattomos trükköket, azt töröljetek, gondtalan száguldást kíván. A faldoktor valamit jó kis hétfő volt, üzeni Bődi Szabi. Évi jelezte, hogy miután Gyuri ugye a komoly témák nagy ellensége, és Évi jelezte, hogy...
3: Túlzásnak érzem a sarkításodat, a MotoGP nem volt az én testhez álló témaköröm, de ezen kívül azért...
1: De Évi nagyon-nagyon kérte, hogy akkor holnap legalább a te kedveré legyen egy kis osztiga lefetyelés, legyen egy kis aranyérem dugdosás.
3: Igen, mert mondtam, hogy Évi, elalszom, úgyhogy ne csináld még egyszer ezt a MotoGP-t.
4: Nem elaludtál, akkor mondjuk el, hogy mi volt, jó? Elalszom, tehát itt kint a folyosón puffogtál. Mi volt ez? Vagy mi ez? Miért ezek a motorosok? Hogy ezt most komolyan itt fél órát hallgatnom kellett? Maradtak hallgatók? Úgyhogy holnap gyémánt fúró.
1: Gyémánt fúró.
3: Gyertek vissza, mert holnap bepörgetjük a gyémánt fúrót. Gyémánt
1: fúró, osztiga, aranyérem, kicsi kincs.
3: Nem lesz több MotoGP.
1: Ezt ígért. Nem tudjuk meg, mi lesz holnap, de ezt az Évi megígérte ez a Gyurinak.
3: Lesz, úgyhogy gyertek vissza, nem lesz MotoGP.
4: Hagyd már ki az R-betűt belőle, tényleg.
1: Hihetetlen.
3: Ne menjetek sehova.
4: Holnap jön a Gyuri, itt lesz a Gyuri holnap.
1: Na jó, most viszont Nyerges Iza jön. Azaz nem piros, hanem Iza. Ahogy mi hívni szoktuk ide a stúdióba, gyere közénk, Icuka.
3: Így szoktad te megidézni, ugye?
1: Igen.
3: Nézed az ajtót, és gyerek.
1: De azért merem ilyen bátran mondani, mert egyszer visszahallottam azt, hogy ő ezt szereti.
3: Igen. Igen. Tökre megidézni, mint a távgyógyítók a tévében. Így szoktad mondani, gyerek közénk, Icuka, gyerek közénk, Icuka. Így szoktad. Úgyhogy most nyugodtan, most is, és megérkezik.
1: Ő jön, így van. Na jó van. Szép napot mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
11: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 g-os kiszerelésben is.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
13: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
14: Fordítva.
13: Üfödlőzne gyelgéz a kék
14: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
2: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készülékek most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
16: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
17: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
16: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
18: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
20: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
21: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
22: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
21: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
24: Június 13 és 19 között.
23: Ez az!
24: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Elindult az új éghajlati portál. Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, derült ki egy felmérésből. Nyárias meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungarometa. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
28: Lehet meteorológiai információkat böngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
27: Június 20-án lép életbe a balatoni nyári menetrend a MÁV-nál. A vasúttársaság több vonattal és nagyobb kapacitással készül a főszezonra. A MÁV szerint a nyári időszakban csak a Balatonhoz évente közel 3 millió utazás kapcsolódik. A nyári szezonban tartalékbuszokkal és megerősített utastájékoztatással is készül a vasúttársaság. Súlyos földrengés sorozat rázta meg Évia szigetét, a tegnapi földmozgásokat még Athénban is érezni lehetett. A legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A népszerű görög szigeten több lakóház megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett hír. Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állat esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő. Holnaptól már mozgalmasabbá válik időjárásunk. Délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán már gyakrabban növekszik meg a felhőzet. Csütörtökön pedig egy újabb hideg front rondít bele a hetünkbe. Esős és szeles időnk lesz, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: A sok-sok szél meg a záporok után végre ma van egy igazán nyárias napunk, úgyhogy én olyan jó kedvel érkeztem, hogy akár táncra is perdülhetnék örömömben, ezt a hangulatot hozzam. A következő sláger is Whitney Houston énekel, én Nyerges Izabella vagyok.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Time for Africa. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióhoz. Scatman John énekel a következő percekben, aki nagy példaképem. Én annak idején logopédiát tanultam, és hát ennek kapcsán sok-sok beszédtechnika képzésen kellett részt venni, de még én sem tudom olyan gyorsan pörgetni a nyelvemet, mint ahogy Scatman John tudja. Róla egyébként érdekességképpen elmondom, hogy ő nagyon erősen dadogott, és pont azért saját magának egyfajta gyakorlásképpen fejlesztette ki ezt a speciális ének vagy beszéd stílusát, hogy javuljon a helyzet. Hát annyira jól sikerült neki a dolog, hogy ezzel lett világsztár, ez lett az ő különlegessége, szexepéje, úgyhogy tőle sokat tanulhatunk abban a tekintetben is, hogy hogyan lehet a hátrányunkból előnyt kovácsolni. Scatman John slágere szól a Retro Rádióban. Scatman's World.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Billy Idol slágerével, a White Wedding-el házasodunk. Hát javában benne vagyunk a szezonban, így június 8-án szerintem ezt már bőven kijelenthetem. Gyerekkorom egyik legszebb emléke, amikor anno 6-8 évesen ilyen falusi lagzin én voltam a koszorús lány, az egyik, és most elgondolkodtam ma azon a sláger kapcsán, hogy mennyire megváltozott az esküvőkkel kapcsolatos trend. Abban az időben még az volt a divat, hogy minél nagyobb létszámú legyen az esküvő, akár 100-an, 120-an, 160-an is ott voltunk. Előfordult az is, hogy több napig tartott a lagzi, a mulatság, az asszonyságok is hetekkel előtte már sütöttek, főztek és készülődtek, és valahogy azt látom, hogy most 2026-ban ez már megváltozott. Az esküvő szervezők is azt mondják, hogy a kisebb, kevesebb létszámú, intimebb hangulatú és sokkal inkább személyre szabott esküvők azok, amik most divatosak. Tehát a párok nagyon szeretnék, hogyha valamitől egyedi lenne a nagy nap. Ez megmutatkozhat akár az öltözékükben, a díszítésben, vagy az esküvői programokban, a menüben, hiszen ezeket a klasszikus húsleveses, rántott hús és lakodalmi fogásokat felváltják sokszor a kézműves hamburgerek. Hát, hogyha járnak lakodalmakba, akkor biztos önök is észrevették ezt. Ha a színek tekintetében szeretnének divatosak lenni, akkor az idén házasulóknak valami kis bordót vagy a zöld különböző árnyalatait érdemes a dekorba belecsempészni és megjeleníteni. Billy Idol és a White Wedding azoknak szól, akiknek idén lesz az esküvője. Sok boldogságot kívánok!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyha az lenne a hobbim, hogy folyamatosan sportolok, aerobikozom, akkor a most következő Technotronic slágerre pumpálnám az izmaimat. Jön a Pump Up the Jam. No de, nem ezt a hobbit találtam én mostanában ki magamnak, de amit én választottam, az is tulajdonképpen nevezhető egyfajta testmozgásnak. Hamarosan beszélgetünk arról, hogy kinek mi az a szabadidős tevékenysége, amiben beleszeretett, belebolondult a napokban, a hetekben, az elmúlt hónapokban, és mi az, ami a legjobban kikapcsolja. Én is el fogom árulni, nem kell találgatni, sőt azt is elmondom, hogy az új hobbim kapcsán mi volt a legnagyobb baklövés, amit elkövettem, és aztán ki kellett javítani. Előtte viszont még itt a Technotronic és a Pump Up the Jam, egy kis extra energia.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában Eros Ramazzotti is énekel és szórakoztat minket egy kicsit, úgyhogy az ő slágere kapcsán újra gondoljuk majd az olaszok egyik leghíresebb desszertjét, és jó hír, hogy olyan receptet fogunk elkészíteni, vagy átbeszélni, amihez még a sütőt sem kell bekapcsolni ebben a hatalmas kánikulában. Szóval hamarosan Eros Ramazzotti a Retro Rádióban. Ebben az álomszép időben kicsit ellátogatunk a Balatonra is. Változatosak és izgalmasak a retro kedvencek a következő órában a hírek után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Rakétacsapást mért egymásra Irán és Izrael. A képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről is dönthet a parlament. Nyári meleggel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. 6 ember ellen emeltek vádat, akik gyermekotthonban élőket bántalmaztak. A Győr-Moson-Sopron vármegyei főügyészség szerint a speciális gyermekotthon vezetője a szigorú szabályok és a rendfenntartás rideg fegyelme elvet képviselte, és ezzel a munkatársak is egyetértettek. Rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, éjszakába nyúló takarítással, órákig tartó sarokba állítással büntették a gyerekeket. Az elkövetők meg is fenyegették őket, ha beszélnek, tovább bántalmazzák őket. A vád több rendbeli kiskorú veszélyeztetésre, valamint kényszerítés büntette. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet. A tervek szerint a sávszűkületnél és megszűnő sávoknál lévő besorolást is szabályozná az új kereszt. Ennek főleg a torlódásoknál lenne nagy jelentősége, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési jogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke.
4: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra. Ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
3: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Picit irigykedem azokra, akik ma a vízpart mellett tudnak lenni, mert gyönyörű szép idő van, lehet az egy kerti medence vagy egy kacsaúsztató is. Úgyhogy jön a KFC és a balatoni nyár képzeletben én is csobbanok, előtte pedig még Freddie Mercury is énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Eros Ramazzotti slágerét hallgatva az jutott eszembe, hogy el kéne készítenem a nyár legkedvesebb sütés nélküli desszertjét. Ugye ez nekem ilyenkor nagyon fontos szempont, hogy ne kelljen ebben a hatalmas kánikulában bekapcsolni a sütőt. És a piacon sétálgatva ugye az eper és a cseresznye is csábít, úgyhogy arra gondoltam, hogy az olaszoknak a legkedvesebb desszertjét, a kávés tiramisut bolondítjuk meg egy kicsit, és epres verzióban készítjük el. Hát ugye itt az a lényeg, hogy a kávé helyett eperpürében lehet áztatni a piskótákat, és az alkohol helyett egy kis citromlé gondoskodik az ízeknek a játékáról, tehát gyerekeknek is tökéletes ez a desszert így módon. A nagyon vadóc személyiségű retro hallgatók pedig akár még egy kis csilivel is megbolondíthatják, úgyhogy szeretettel ajánlom mindenkinek ebben a nagy melegben az olaszok epres tiramisuvá alakított klasszikus desszertjét. Eros Ramazzotti Tina Turnerrel duettezik a Dolce Vita helyett, ez most a Cose della Vita.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem is olyan régen, egy fél évvel ezelőtt elköltöztem egy vadonatúj helyre, és életemben először lakom olyan lakásban, ami földszinten van, és van egy picike kis kert hozzá. Ez a változás hozott az életembe. Egy olyan vadonatúj hobbit, amiben teljesen beleszerettem. Szabad levegőn kertészkedni, olyan testmozgás, hogy úgy van izomlázam másnap, hogy közben észre se veszem, amikor maga az izomláz keletkezik, annyira élvezem. Imádom a növényeket, imádok ültetéssel foglalkozni, gerebjézni, locsolni, mindent szeretek, ami odakint zajlik, és annak ellenére, hogy kezdetben elkövettem egy óriási baklövést is, egy hibát, és ez elvehette volna a kedvemet, nem így történt. A bakiról hamarosan, előtte viszont még Billy Joel énekel, és én szeretettel várom az önök SMS-eit is, adjanak ötleteket, milyen új hobbit találtak ki maguknak az elmúlt időszakban, mibe szerettek bele, minden történet érdekel, a 0620-22-22-122-es számot használják. Addig is, amíg pötyögnek, itt az Uptown Girl Billy Joel énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Meséltem önöknek, hogy lett egy vadonatúj hobbim a kertészkedés, és azt is mondtam, hogy a legelején a tapasztalatlanságomból adódóan elkövettem egy nagy hibát. Vásároltam gyönyörű növényeket és gyönyörű kaspókat, és fogtam magam, és beleültettem a szép növényeket a kaspóimba. Büszke voltam, hogy milyen jól sikerült, mire a szomszéd virágboltos hölgyel való csevegés során derült ki számomra, hogy ezt nem így kellett volna csinálni, hanem úgy, hogy a növényt egy cserébe kellett volna ültetni, aminek Lukas az alja, és ő magyarázta el nekem azt, hogy a kaspó az nem arra való, hogy beleültessük a növényt, hanem az csak díszít, abba tesszük bele a virágot, ami Lukas cserében van, mert különben, és akkor itt jött a varázsszó, fulladoznak a növényeim. Na hát én ettől annyira bepánikoltam, úgy megsajnáltam őket, hogy elkezdtem gyorsan előről az egész átültetést, vettem akkor már ilyen cserepeket is, abba raktam a növényt, és úgy kerültek bele az elmosogatott kaspóba, úgyhogy helyreállt a világrend, és hát erre szokták azt mondani, hogy saját kárán tanul az ember leginkább, de én nagyon élvezem ezt a tanulási folyamatot. És önöknek mi a hobbija, mi az az új tevékenység, amiben ennyire beleszerettek? Meséljenek a 0620-22-22-122-es számon, ide várom az SMS-eket, amíg Annie Lennox énekel. Jön az édes álmok, ez a Eurythmics.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tegnapi napon elmentem fagylaltozni, pisztáciát és marakuját választottam, hogy legyen benne egy kis gyümölcsös, meg egy ilyen kis extrémebb sós ízvilág is. És mivel a következő órában Vanilla Ice és az Ice Ice Baby is itt lesz velünk, éppen ezért szóba kerül majd az is, hogy 2026-ban ki és milyen kreációval nyerte meg az év balatoni fagyia versenyt, mert hogy ezt már megrendezték. És hát nyilván majd június 27-e után visszatérünk az év fagyia választásra is, mert azt a győztes meg majd akkor fogják kihirdetni. Szóval fagyizunk egy kicsit ebéd után Vanilla Ice-szal. És nem csak a fagyi, de a szerelem is megédesíti az életünket, az

0: felcsendül a páratlan páros, akkor akár fel is hívhatják egy pillanatra a szerelmüket, biztosan jól esne neki a figyelem és a törődés. Jön az AD Stúdió is a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
4: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
5: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kovalszki meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kovalszki meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
11: Family Frost autó.
12: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
13: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
16: Ha több fronton kell helytállnod,
17: le kell adni a prezentációt.
16: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
18: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
20: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
19: Ez az!
20: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
21: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Fokozódik a feszültség Irán és Izrael között. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. Meleg nyári idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. A magyar vasúti hálózat fejlesztése a cél, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette ki Luxemburgban az EU közlekedésért felelős minisztereinek tanácskozásán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar kormány részt szeretne venni az európai nagysebességű hálózat kiépítésében, a vasúti hálózatokon szükséges katonai mobilitási fejlesztések megvalósításában, valamint a magyarországi belföldi vasúti és nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások fejlesztésében. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lanner Tüdét közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kor, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
22: A Lyme-kornak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes vilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
2: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: A hétköznapok rohanásában sokszor elmarad az ebéd, pedig ez nem valami egészséges dolog, úgyhogy most arra buzdítom Önöket, hogy mindenki szakítson időt két falatra, amíg Pataki Attila énekeljön az Edda, és itt a Cutting Crew is. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: slágere.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vanilla Ice és az Ice Ice Baby kapcsán hamarosan kiderül, hogy 2026-ban melyik fagylalt kreációt választották meg az év balatoni fagyjának. Előtte viszont még hódolunk egy kicsit a hobbijainknak, a szenvedélyeinknek. Meséltem, hogy én mostanában beleszerettem a kertészkedésbe, és Anita erre reagált. Kedves Izabella, nekem a kavicsfestés lett az új hobbim, több mindent szeretek benne. Egyrészt kielhetem a kreativitásomat, másrészt egyedi ajándékokat tudok gyártani a szeretteimnek, harmadrészt szuvenírként is tökéletes, hiszen ha utazom valahová, akkor onnan hozok emlékkavicsot és azt festem meg, és végül kis helyet foglal, nem kell hozzá extra tér a lakásomban, hogy tároljam az elkészült alkotásaimat. Hát ez valóban nagyszerű ötlet, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk. A többi SMS-t a 0620-22-22-122-es számra várom. Hát, ha el tudunk csábítani valakit egy új hobbi gyakorlására. Jön a Spin Doctors és a Two Princess a Retro Rádióban, változatosak a retro kedvencek két falat között is. Jó étvágyat azoknak, akik

0: Because I gotta have faith.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sanyi Várpalotáról írt egy SMS-t a 0620-22-22-122-re. Szia Izabella, kellemes hétfőt a retro hallgatóinak. Én az apukámnak szeretnék üzenni egy szuper jó retro slágerrel, hogy kitartás a munkában. Tegnap jöttek haza Szerbiából, tel is tele szép élményekkel. Na hát ez nagyszerűen hangzik. Szóljon akkor a Sissi Kecsféle Heartbreak Hotel azoknak, akik éppen megérkeztek a nyaralásukból, akik éppen csomagolnak és hamarosan indulnak, és azoknak is, akiknek dolgozniuk kell, úgyhogy csak irigykedve ábrándoznak arról, hogy milyen jó is lenne megkezdeni a vakációt. Remélem, hogy azért nyáron egy pár napos pihenés mindenkinek belefér, akár belföldön, akár külföldön, akár csak kint a kertben napozgatva, az is tökéletes. A nyári élmények és emlékek gyártásánál sosem az a szempont, hogy pontosan hol és milyen körülmények között készülnek el. Sissi Kecs, Heartbreak Hotel, ez szól a Retro Rádióban.

0: Mi Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nem tudom önök, hogy vannak a fagyival, de én úgy, mint gombócartóra csokoládéval, mindenféle ízvilágban és állagban el tudom képzelni, legyen szó gombócról, jégkrémről, kanalazható verzióról, bármiről. Szeretem a kézművest, a házit, és a picit műízűeket is, csak fagyi legyen. A nyár nagy slágeréhez már rengeteg verseny kapcsolódik. Az év fagyját június 27-én választják meg, úgyhogy arra még egy picit várni kell, de azt már tudjuk, hogy idén 2026-ban melyik lett az év balatoni fagyija. Azt kell tudni, hogy ezen a versenyen 18 fagylalt készítő mester versenyzett, összesen 30 féle ízzel, illetve fagyival. Idén Somodi János lett az, akinek a nyakába akasztották az aranyérmet. Balaton Noir lett a fantázia neve ennek a csodának, amiben a csokis, kávés és karamelles ízjegyek mellett a rumot és a szilvát is lehet érezni, úgyhogy ha a Balatonon nyaralnak, akkor semmiképpen se hagyják ki a Balaton Noir megkóstolását. Vanilla Ice és az Ice Ice Baby szól a Retro Rádióban, előtte pedig még Nick Kershaw is énekel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Elárasztottak az SMS-ek, annyira izgalmas és különleges hobbikról számoltak be, amikbe beleszerettek mostanában. Köszönöm ezeket az ötleteket. Roli például Újpalotáról azt írja, hogy ő gyerekkora óta azzal szereti legjobban tölteni az idejét, hogy nézegeti az eget, és felfedez olyan jelenségeket, amiket nem feltétlenül tud megmagyarázni. Kamerázza, fotózza is ezeket, és hónapokig gondolkodik azon, hogy vajon mi lehet ez. Persze beleírta az SMS-ébe, hogy nem feltétlenül UFO jelenségekre gondol, csak ilyen különlegességekre, érdekességekre. Roli Újpalotáról annyira megihlettél, hogy meghallgatjuk Demjén Ferencet, és a sajtból van a holdat. Hát ha abból lenne a hold, amikor megpillantod, azon biztosan elcsodálkoznál. És mivel Zsuzsanna Szexárdról azt írja, hogy 72 évesen az lett az új hobbija, hogy elkezdett franciául tanulni, éppen ezért jön Mike Oldfield és Maggie Reilly közöse, a Two Friends is. Olyan jól telik ezeknek a nagyszerű retro slágereknek a társaságában. A mai nap remélem, hogy önök is hasonlóan jókedvűek, mint én. Mike Oldfield érkezik tehát hamarosan a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
7: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis?
9: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
11: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe! Hétfőket!
12: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
13: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi?
16: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu.
17: Úgy is tett!
18: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
19: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csíkzenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csíkzenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csíkzenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
1: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
2: Június 13 és 19 között.
1: Ez az!
2: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
7: Mindennapi intim higiénia.
15: Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
17: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
20: A reklám után...
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Újra elérhető a vonatinfo. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. 2000 éves település nyomaira bukkantak Vaskúton. Villányi Eszter vagyok. Ülésezik ma a parlament. Döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tisztelet díjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. Az ülés ezekben a percekben kezdődik napi rendelőtti felszólalásokkal. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető. Emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lanner Tüdét közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kombikikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. Amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, amely a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Egyetlen egyszer jutottam el életemben pár napra Franciaországba, de nagyon kedves látvány volt, hogy ott mindenki ilyen hosszú, friss, ropogós bagettekkel a hóna alatt mászkált, Maggie Rileynek

0: Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ma beszélgettünk arról, hogy kinek mi az a hobbi, amiben esetleg így mostanában szeretett bele, akár 40-50-60-70 pluszosan, és mi az, ami teljesen elvarázsolta. Sokan írnak a testmozgással kapcsolatos dolgokról, és sokan számolnak be kézműveskedésről. Juli például azt írja, hogy ő makramé fonalból készít mostanában virágtartó kaspókat, ami nagyon jó ajándéknak is, és hát számára is kellemes időtöltés a tevékenység. Aztán Epi is megtalált Budapestről, aki azt írja, hogy az az új hobbija, hogy bútorokat alakít át. Jelenleg például egy kis komódon dolgozik, Ági pedig Salsationre kezdett el járni, ami tulajdonképpen egy táncos fitness edzés. Imádom ezt a testmozgást, így fogalmazott, otthon is rendszeresen üzem. És csodát tett a porckorong sérvemmel is, azóta egyáltalán nem fáj a derekam. Ági, köszönjük szépen a javaslatot, a Salsationből arra következtetek egyébként, hogy itt a szalszának a mozdulatait ötvözik tulajdonképpen a fitnesszel, az aerobikkal. Hát örülök neki, hogy ilyen sokan bátran belevágnak új dolgokba, kezdeményezőek, szeretik a kreativitást, és jól elfoglalják magukat a szabad idejükben. Jön a Gypsy Kings és a Bamboléo, előtte pedig még az Ace of Base is. Én ezekkel a nagyszerű retro slágerekkel kívánok mindenkinek szép délutánt.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Döcsi azt írja SMS-ben, szia Ízus, én Hedrehelyről kereslek, és szeretnék egy szuper jó slágert kérni minden traktoros kollégámnak, aki ebben a percben is dolgozik, és szóljon még a motoros cimboráimnak is, legyen mindenkinek szép napja. A motorozásról az jutott eszembe, hogy ha szívesen gurulnának egy kicsit a kétkerekűekkel, legyen szó motorról, vagy bringáról, vagy bármi ilyesmiről, akkor arra tényleg a mai nap az ideális. Ma 29-30 fokot mérünk, és egyáltalán nem fog esni. Holnaptól viszont egy hidegfronti hatásnak köszönhetően záporok és zivatarok, illetve erősebb széllökések is előfordulhatnak, tehát, ahogy mondtam, motorozásra inkább a mai hétfő lehet ideális. A nagyszerű retro kedvencek között Phil Collins énekel, ez a Genesis és a Land of Confusion.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Szevasztok, hey!

világon. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olyan jó látni, hogy sokan akár 40-50 pluszosan is belemernek vágni abba, hogy új hobbikat kezdjenek el, vagy akár új szakmát tanuljanak ki. Erről beszélgettünk ma sokat, hogy kinek mi az a szabadidős tevékenység, amibe beleszeretett. Peti Kisbéről ír, azt írja: kedves Izabella, én mindig is szerettem a magasságot, imádtam fára mászni, hegyet mászni, és volt már tandem ugrásom is, és emiatt gondoltam egyszer csak egyet, és belevágtam abba, hogy kitanultam a veszélyes fáknak a kivágását. Imádom az adrenalint, fent a magasban fűrészelem a fákat, sokszor gyönyörű a kilátás is, így nekem az új hobbim, egyben az új munkám is. Peti írta ezt az SMS-t Kisbérről, és itt van velem egy lovas oktató is, azt írja: kedves Izus, én 48 éves voltam, amikor elkezdtem lovagolni tanulni, szerelem volt az első látásra, ma már nem lovagolok, de idén sikerült a saját kis lovas birodalmamat létrehozni, két nyugdíjas lovacskámmal, és most már gyerekekkel foglalkozom, akiket akár 3-4 éves koruktól fogva a lovakhoz és a lovas mozgáshoz szoktatok, tehát őket fejlesztem. Szuper jó, jobbnál jobb időtöltések. Köszönöm az ötleteket is. Sosem jutott még eszembe, hogy lovagoljak, de ezek után egy kicsit kedvet kaptam hozzá. Magas helyekre viszont nem megyek, nagyon-nagyon tériszonyos vagyok. Jó, hogy ilyen sokan itt vannak velem, jó, hogy ilyen sokan SMS-eznek. Cserébe hálám jeléül. Szuper jó retro kedvencek szórakoztatnak minket Dr. Albánnal és a Totóval folytatjuk.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Átadom a terepet a hírek után a Bon Jovi zenekarnak és Dénes Tamásnak, viszont nem megyek messzire, ebédelek, és aztán este 6 órakor kívánságműsorozunk egy jót, úgyhogy várom vissza önöket, meglepjük közösen azokat, akiket a világon a legjobban szeretnek, mit szólnak hozzá. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol már is jön a Bon Jovi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Szállás, biztosítás rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
5: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
9: Úgy is lett.
10: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
12: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
13: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
12: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
15: Ízek bezárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
16: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi, frissesség minden nap.
17: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
18: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
19: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
20: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
21: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
22: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
21: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
23: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
24: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Újra elérhető a vonatinfo. Rendőrök mentették meg egy fiatal életét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A gyermekvédelem súlyos helyzetére irányította a figyelmet a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában leszögezte, elvégzik a rendszer átfogó vizsgálatát. Rámutatott, szakemberek és nevelőszülők hiányoznak a rendszerből. 1600 olyan gyermek van, akik nem kapnak helyet a szakellátásban. A kormányfő bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. 1 milliárd forintos kártalanítási, kártérítési alap felállítását tervezik az áldozatok lelki, orvosi és anyagi megsegítésére. Egyúttal arról is beszámolt, hogy több gyermekvédelmi szervezet vezetőjét elbocsátották. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető. Emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plus webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. A levegőben kapták el a rendőrök azt a 20 éves férfit, aki le akarta vetni magát a Petőfi hídról vasárnap délután. A BRFK közlése szerint a korláton ülő fiatalt két irányból közelítették meg. Az utolsó pillanatban az egyik rendőr elkapta a férfi ingét, majd együttes erővel húzták föl. A fiatal ellenállt, így meg kellett bilincselniük, hogy kórházba juttassák. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentések néhány nappal Xi Jinping kínai elnök Fenyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, másfél hét múlva indul a vakáció, mi ezt többek között a Maroon 5-val vagy a Carpe Diem-mel ünnepeljük. Nyitányként már is a Bon Jovi játszik.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás zseniális hírt kaptunk Lengyelországból, ugyanis a Balti-tenger partján Lengyelországban van egy tengerparti kis üdülőváros, az a neve, hogy Hell. Hát nyilván, hogyha még egy L betűt oda rakunk, akkor ugye kijön az angol Hell szó, ami ugye poklot jelent, és kapva kapott Gdini a helyi busztársasággal, és még 2006-ban elindította a turizmus fellendítésének érdekébe a Hellbe közlekedő 666-os buszjáratot, ez ugye a sátán szimbóluma a Biblia szerint. A terv egyébként tökéletesen bevált, minden évben több ezer ember csak azért utazott a 666-os buszon, hogy így a végén a pokolba jusson, azaz Hellbe, a tengerparti kis üdülővárosba, ahol triplájára nőtt egyébként a látogatók száma ezt követően. Csak hogy az akkor még erősen katolikus Lengyelországban persze, hogy megfúrták ezt a sztorit, meg is kellett változtatni a számát a buszjáratnak, csak hogy most már ugye múlnak az idők, Lengyelországban is máshogy gondolkodnak, kicsit liberálisabb a szemlélet, úgyhogy megint elindítják a 666-os járatot Hellbe, és már elővételbe egyébként az első járatokra az összes jegy elfogyott, úgyhogy nem gondolkodtak rosszul, amikor ismét indítják ezt a buszt. Nálunk pedig Paul Abdul felé indulunk, hiszen már a Straight Up talán a legnagyobb slágere szól 1989-ből, itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Alphaville-lel és Sádéval folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:43. A Darusati jelezte, hogy a gyorsforgalmin kamion elég hosszan felment, sokáig fog tartani, amíg visszatolat majd. Mindez pedig azt nem tudjuk, hogy melyik irányban, Darusati, de köszönöm az információt. Hír még, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárligetnél a 44-es, 48-as kilométer között munkavégzés kezdődött, emiatt egyetlen sávjárató a korlátozás előtt 15 kilométert meghaladó szakaszos torlódás alakult ki, így aki ezt teheti, az 1-es főúton kerüljön. Hír még, hogy az M5-ösön a főváros felé Kecskemétnél a 86-os kilométernél burkolatjavítást végeznek, itt 5 kilométeres a dugó mögött.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 2,5 perccel járunk most már 3:43 után. A folytatásban a Britney Gieria és Sade Adu következzék. Egészen pontosan a Sade az a csapat neve, mindig hangsúlyozta az énekesnő. A fiúkkal együtt vagyunk, így a Sade. Az ő legnagyobb sikerük volt a Diamond Life című 84-es albumról ez a dal. Jön a Smooth Operator, hol másról szólna ilyen csuda muzsika, mint itt.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Darus Ati pedig tök jó fej, hiszen már is megírta, hogy ugye írta, hogy a gyorsforgalmi kamion elég hosszan felment, sokáig fel fogja tartani, míg visszatolat, azóta megírta, hogy a gyorsforgalmi úton a centrum felé ment a kamion. Ez okoz majd problémát, Darus Ati, köszönöm, cserébe jönnek a nagy zenék, a nagy slágerek, a következő órában is többek között az Ocsomácsó.

0: És még sok nagy sláger a folytatásban így hétfő délután. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: professzor dr. Olá Attila, az ELTE PPK egyetemi tanára, a pozitív pszichológia kutatócsoport vezetője, boldogság, jóllét kutató. Talán még azt is sikerül ma este megfejteni, hogy mit is nevezünk boldogságnak. Professzor dr. Olá Attilával várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Mintegy 900 fiatal kelhet útra Európában. Hatalmas földrengés volt a Fülöp-szigeteken. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Erről beszélt a parlamentben a miniszterelnök, aki szerint súlyos problémákkal küzd a rendszer. Magyar Péter elmondta, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki, valamint egy 1 milliárd forintos alapot hoznak létre az áldozatok támogatására. Hozzátette, több gyermekvédelmi szervezet vezetőjét is felmentették. Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítés. Biológiai módszerrel lépnek fel a vérszívók lárvái ellen, tájékoztat a katasztrófavédelem. Egyelőre tartható a szúnyog helyzet, a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre még nem volt szükség. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy locsolás vagy eső után érdemes a lakókörnyezetünkben kiöríteni a felgyülemlett vizet, ugyanis az tenyészőhely lehet a szúnyogoknak. Közel 900 magyar fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az EU-tól. A Discover EU program keretében összesen 40 ezeren pályáztak sikeresen Európában. A 18 évesek igényelhették a bérletet, mindössze 5 az unióval kapcsolatos kérdést kellett megválaszolniuk a pályázat sikeréhez. A nyertesek összesen 30 napig lehetnek úton, és akár már július 1-től utazhatnak, főképp vonattal, de busszal, komppal és kivételes esetekben repülővel is. A bérlet 2027 szeptember végéig érvényes. Hatalmas földrengés rázta meg reggel a Fülöp-szigeteket. A 7,8-es erősségű rengés miatt a jelenlegi adatok szerint 19-en életüket vesztették, és több mint 200-an megsérültek, de a mentési és kárelhárítási munkálatok még tartanak. A természeti katasztrófában épületek omlottak össze, áramszünetek és közlekedési fennakadások alakultak ki. A cunami riadót már feloldották. A földrengés károsultjainak megsegítésére szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 3 óra és 28 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. Igazi nyári idő van, ha még nem is a klasszikus forrósággal, de ezt olyan nagyon nem bánjuk. Amíg

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

4 a mikrofonnál Dénes Tamás, és csak ilyen belőlem a földrajztanár, hiszen ma június 8-a van, ez pedig ugye Medárd napja. Azt szokták mondani az időjóslás szerint, ha ma esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog, ha viszont nem nyílnak meg az ég csatornái, akkor 40 napos szárasság várható. Hát, egyelőre én itt esőt nem tapasztalok, és nem is úgy néz ki, mintha lenne, úgyhogy lehet, hogy megint szárasság lesz. Ez a kiszáradó Velencei tó és Balaton esetében nem hangzik túl jól, de egyelőre úgy néz ki, hogy szerdán valami eső majd várható. Egyébként Medárd egy érdekes figura volt, ő ugye egy püspök volt, egy katolikus püspök, frank származású, a flandriaiak megtérítője, és azt mondták, hogy már gyerekkorában is egy sas szállt a feje fölött, és az az esőtölőt védelmezte, amikor pedig már püspök volt, akkor egy mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, és persze belég csapott a villám, úgyhogy nem volt annyira jó fej azért ez a palin, pláne ezzel az esős jóslattal, de meglátjuk. Nálunk a folytatásban viszont egyelőre első helyet Erika Iglesias várható a Bailamosszal, sőt, nem várható, már itt is van, a Bailamosszal a Retro Rádió.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt jön Jennifer Rush és az Ocho Macho is itt a Retro Rádióban, most gyorsan közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 3:44. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 71-es kilométernél található tengelysúlymérő állomás előtt kialakult kamionsor hossza a külső sávban elérte az 5 kilométert. 68-as főút balatonújlak elágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél a 68-ason félpályás a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 3 perccel járunk, 3:44 után. Egerben a 25-ös főút Rákóczi Ferenc utcai szakaszán a két belső sávot aszfaltozzák, csak egy sávjárató, torlódás van mindkét irányban. Köszi sofőr Krisztián, mindezek után egy picit a szerelemről, Jennifer Rush-al itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Mirfa Zoli jelentkezett. Szavaztok, M2-es, Vác felé, a Fóti kihajtó előtt körülbelül 300 méterrel egy őz van a kerítésen belül, úgyhogy mindenki vigyázzon, tényleg tessék vigyázni az őzikére. Én pedig cserébe bejelentem, hogy Medár napján is már nyár lesz. De nem csak a Neoton, Shakira is itt lesz majd velünk. Jött még egy csomó nagy sztár a folytatásban itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Megkezdődik a gyermekvédelmi rendszer átfogó vizsgálata. Rendőrök mentették meg egy fiatal életét, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A gyermekvédelem súlyos helyzetére irányította a figyelmet a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában leszögezte, elvégzik a rendszer átfogó vizsgálatát. Rámutatott, szakemberek és nevelőszülők hiányoznak a rendszerből, és 1600 olyan gyermek van, akik nem kapnak helyet a szakellátásban. A kormányfő bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. 1 milliárd forintos kártalanítási, kártérítési alap felállítását tervezik az áldozatok lelki, orvosi és anyagi megsegítésére. Egyúttal arról is beszámolt, hogy több gyermekvédelmi intézmény vezetőjét elbocsátották. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid arról is beszámolt, fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is rendelkezésre álljanak a jövőben. A levegőben kapták el a rendőrök azt a 20 éves férfit, aki le akarta vetni magát a Petőfi hídról vasárnap délután. A BRFK közlése szerint a korláton ülő fiatalt két irányból közelítették meg. Az utolsó pillanatban az egyik rendőr elkapta a férfi ingét, majd együttes erővel húzták föl. A fiatal ellenállt, így meg kellett bilincselniük, hogy kórházba juttassák. Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítés. Biológiai módszerrel lépnek fel a vérszívók lárvái ellen, tájékoztat a katasztrófa védelem. Egyelőre tartható a szúnyog helyzet, a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre még nem volt szükség. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy locsolás vagy eső után érdemes a lakókörnyezetünkben kiüríteni a felgyülemlett vizet, ugyanis az tenyészőhely lehet a szúnyogoknak. Hatalmas földrengés rázta meg reggel a Fülöp-szigeteket. A 7,8-es erősségű rengés miatt a jelenlegi adatok szerint 19-en életüket vesztették, és több mint 200-an megsérültek. A természeti katasztrófában épületek omlottak össze, áramszünetek és közlekedési fennakadások alakultak ki. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perccel járunk délután, 4 óra után, és Medár napján június 8-án egyelőre első nélkül jönnek a nagyobbnál nagyobb slágerek itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénes Tamás, többek között Billy Idol-tól, vagy éppen Horváth

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl.

mai idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz. Délután fél 5 a mikrofonnál Dénes Tamás és Charlie Minty dalának a Néz az ég felének a címe, az majdnem megvalósult, ugyanis gondolom sokan látták már azt a videót, amely rögzíti a tegnap történteket. Tegnap nagyjából olyan délután 5 óra körül Budapesten a Petőfi hídról akart a mélybe ugrani egy fiatalember. Jöttek a BRFK közrendvédelmi főosztályának tagjai, Szilágyi Zsort rendőr, törzsőrmester és Bajkó Zsef Dávid szintén rendőr, törzsőrmester, és addig beszéltek hozzá, amíg egy picit elterelték a figyelmet, és amikor a srác tényleg ugrott volna, akkor elkapták. Szó szerint a levegőben kapták el, azt képzeljék el, de ha nem hisznek nekem, majd nézzék meg a videót, nagyon durva. A srác már ugrik, és a két rendőr valahogy a levegőben elkapja, le a kalappal előttük. Aztán persze, hogy a srácnak milyen okai vannak, ez megint más történet. Menjünk tovább a folytatásban, vidámabb témák. Jön a Neoton és a nyár van, mert hiszen már nyár van. Csöndben jegyzem meg, ugye, hogy jövő pénteken vakáció. Előtte Billy Idol és most Lönné Marlen itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt az AHA-val és Madonnával folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 3 perc múlva lesz 3:45 a mikrofonnál. Dénes Tamás, erős a kamionforgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. A Nullás csomópont és Bicske között szakaszosan a külsősában álló kamionsorok alakultak ki. Ez a torlódás viszont visszahat az M0-ás felől érkezőkre, de ott már nem csak a kamionok várakoznak, 5 kilométeres araszolás vár azokra, akik a Nullás felől érkezve az M1-es Hegyeshalom felé akarnak felhajtani. Sokan kerülnek az 1-es főúton, de ez sem túl jó ötlet most. M4-es Törökszent Miklós felé a cegléri pihenőhely után egy személyautó szalagkorlátnak hajtott a 72-es kilométernél. Le is zárták a külső sávot. M5-ös autópálya Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizsek között a 71-es kilométernél található tengelysúlymérő állomás előtt kialakult kamionsor hossza már meghaladja az 5 kilométert. M6-os főváros felé Bátaszéknél, 160-as kilométernél olajfolt a bulkolatra, ezért a külső sávot le is zárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Csiga jelezte, hogy Kecskemétnél a tengelysúlyos mérőnél nincs torlódás, jól lehet haladni. Csiga, köszi az infót, te látod, én meg itt a stúdióba továbbadom azt is, hogy jön a vidéki sanzon a következő órában majd a Magna Cum Laude-től. És azok egy legendás dalt is, Jam & Spoon Plavkával és a Right in the Night is itt lesz. Még jó néhány nagy további sláger a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: professzor dr. Olá Attila, az ELTE PPK egyetemi tanára, a pozitív pszichológia kutatócsoport vezetője, boldogság, jólét kutató. Talán még azt is sikerül ma este megfejteni, hogy mit is nevezünk boldogságnak. Professzor dr. Olá Attilával várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Aventa Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
9: Nem, pont fordítva.
8: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
9: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
12: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
13: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
15: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
16: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
15: Ez az!
16: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
17: Csökken a képviselők fizetése, kullancsok, nem minden csípés fertőz, ritka égi látvány várható június közepén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatják. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem minden kullancs csípés fertőz, a vérszívóknak csak egy kis része hordoz kórokozót, de több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelő gyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stigler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
18: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
17: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komi kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. Amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart, a kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Különleges együttállás lesz látható az STX-bolton a jövő héten. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig egy vékony holdcsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulát is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. A csillagvizsgáló pedig június 17-én rendhagyó távcsőes bemutatóval is készül az érdeklődőknek. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az M3-ason Gyöngyös térségében továbbra is burkolatfelújítás zajlik. A 65-ös és a 75-ös kilométer között Vásáros Namély felé a forgalmat a külső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapest irányába pedig a külső és a leálló sáv használható, tájékoztat az Útinform. Az M6-oson Érd térségében a 14-es és a 20-as kilométer között lezárták a Budapest felé vezető sávokat. A forgalom a másik oldalon irányonként egy sávon halad. A 42-es főúton Báránd belterületén útépítés miatt felpályás lezárás van érvényben. A 15-ös kilométernél mintegy 1 kilométer hosszan útfelbontásra, helyenként pedig jelzőlámpás forgalom irányításra kell számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ugyan a mai medárnap szárazságot hozott, de ahogy hallhatták Pétertől is, a következő napokban van esély némi csapadékra. Kellene is csendben jegyzem. A mikrofonnál Dénes Tamás, érkezik hamarosan az NSYNC, vagy éppen az FLM, nyitányként pedig Chris Rea legendás dal.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, én gondolom sokan hallottak arról, hogy a hétvégén volt egy Dánia-Ukrajna labdarúgó mérkőzés, amolyan felvezető mérkőzés, és ennek a 65. percében a 34 éves Christian Eriksen egyszer csak a szívéhez kapott és összeesett. Mindenki megijedt egyébként, hiszen Eriksennek már volt egyszer egy szívrohama, akkor is egy válogatott labdarúgó

labdarúgó mérkőzésen esett össze, és ott bizony beültettek egy defibrillátort, akkor újra kellett éleszteni, de aztán profi pályafutását folytatni tudta, ha talán nem is volt annyira jó, mint előtte, de igazából a szívritmus szabályozó hatását kevésbé lehetett észrevenni, ezért is ijedtek meg annyira, amikor most összeesett a meccsen, de aztán a saját lábán hagyta el a játékteret, és most már a kórházat is elhagyta. Nagy kérdés, hogy fog-e ezek után a 34 éves focista még futballozni? A felesége nem biztos, hogy ugyanazt gondolja, mint a futballista, de ezt majd azt hiszem a következő napokban még hallunk majd mindenről. Jam & Spoon Plavkával a folytatásban jön a Right in the Night itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Mike Oldfield-dal vagy a Magna Cum Laude-vel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés 6 perccel 3:46 előtt. M1-es autópálya Hegyeshalom felé Tatabánya térségében három személyautó karambolozott a belső sávban, az 56-os kilométernél csak a külső sáv járható Hegyeshalom felé, nagyjából 2 kilométeres a torlódás. M4-es Kisújszállás felé a Ceglédi pihenőhely után egy személyautó szalakorlátnak hajtott a 72-es kilométernél, itt a külső sávot zárták le. M5-ös Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között a 71-es kilométernél található tengelysúr mérő állomáson már igazából nincsen hosszú sor. Ahogy hallgatónktól megtudtuk. M6-os főváros felé Bátaszéknél a 160-as kilométernél olaj folyt a burkolatra, ezért zárták le a külső sávot.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620.

Retro Rádió. Ne felejtsék, ma este 8 órától is Alba a házi presszó. Csabi ma esti vendége pedig dr. Olá Attila lesz, aki kapaszkodjanak, boldogságkutató. Minden további este 8-tól itt a Retro Rádióban, ahol a Vem érkezik, és a Wake Me Up.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban. Nyerges Izabella veszi át a mikrofont és a stúdiót, vele indul hamarosan a két órás élő retro kívánság műsor, illetve nem csak vele, hanem Tina Turnerrel is. Én ezzel a dallal búcsúzom mára önöktől, kívánok további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: Box utca. Box utca. A Retro Rádióban Újvári Mátéval,
2: az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es kommentátorával.
3: Miközben a Ferrari felemás hétvégét zárt, Max Verstappen Kimi Räikkönent idézte. Az idei Monte Carlo-i versenyt megelőzően sokan bíztak abban, hogy adott esetben Verstappen végig nyomást gyakorolhat majd Antonellire a startot követően, köszönhetően annak, hogy a Red Bull némileg váratlanul új erőre kapott Monte Carlo-ban. Nos, ez csupán néhány centiméterig tartott Verstappennek, hiszen a startot követően a motorhiba miatt azonnal fel kellett, hogy adja a versenyt. Ezek után az interjú zónában kérdezték Verstappent, hogy mi lesz most a hátrajövő időben? Megnézi a futamot a pedokból? Mire a válasz szokásos, gúnyos, Verstappenes válasz lett, ugyanis azt mondta, de hogy nézem, 500 méterre lakom a pályától, megyek haza, aztán majd maximum bekapcsolom a tévét. Vele ellentétben Lewis Hamilton szinte tökéletes hétvégét zárt, pedig péntekről szombatra náluk, azaz a Ferrari-nál visszaesés történt, és nem lett meg sem a pole pozíció, sem az első sor. A második sorból startolva azonban végül másodiknak intették le Hamilton, aki összetettben is följött második helyre. Ennyire előkelő helyen pedig utoljára 2021 Abu Dhabi szezonzárót követően állt összetettben, amikor is ugye az emlékezetes verseny utolsó körében bukta el 8. világbajnoki címét Verstappennel szemben. Hamilton azt mondta, hogy két dolog is van, aminek köszönhetően ismételten szárnyal és új erőre kapott. Az egyik az az, hogy jóval kevesebbet szimulátorozik, és ugyanezt a taktikát követte most a Monacót megelőzően is. A másik pedig az, hogy kedvese Kim Kardashian a helyszínen szurkolta végig ezt a futamot. Különösen vicces volt azt látni a dobogó ceremóniánál, hogy Isaac Ajar, illetőleg Kimi Antonelli a másik két dobogósnak az életkorait, ha összeadjuk, sem kapjuk meg Lewis Hamiltonnak az életkorát. A hétszeres világbajnok viccelődött is ezzel, hogy most már úgy érzi magát itt, mint egy nagy öreg, ettől függetlenül megpróbálja fölvenni a ritmust és a tempót a fiatalokkal, hogy még valami óriási dobbancsot ebben az idényben. Nos, jelentem, egyelőre ez tökéletesen sikerül.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
8: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
7: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolód ki!
9: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Steven,
13: Foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
15: Úgy is lett.
16: Na, mi lesz a mai program?
17: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
16: Vagyis
17: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
16: És ha rock'n'roll, akkor...
17: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
18: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
19: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
20: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
21: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
22: Fordítva.
21: Üfödlőzne gyelgéz a kék
22: nöttye. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
23: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
24: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
25: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
26: Június 13 és 19 között.
25: Ez az!
26: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
27: Négy új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Nem lehet sörözni a sétányon Balaton lelén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés négy új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
28: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
27: Újra elérhető a vonatinfó a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Pitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balatonlele közterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Az M1-esen Herceghalomnál átépítik a csomópontot. A 26-os kilométernél Budapest felé lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak felhajtani lehet. A kijelölt kerülő a Sasfészek tó pihenőnél érhető el, tájékoztat az Útinform. Az M5-ösön a Kecskemét észak csomópontnál továbbra is korlátozások vannak. Budapest felé csak a felhajtó használható, Röszke irányába pedig sem le, sem felhajtani nem lehet. A 11-es főúton Szentendrén átépítik a Rózsa utcai csomópontot. A Rózsa utcába a 11-es főút felől továbbra sem lehet behajtani. A főút érintett szakaszán szűkített sávokon halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Tina Turner most következő slágerének az a címe, hogy The Best, te vagy a legjobb. Hogyha önök is szeretnének valami hasonlóan kedveset mondani a szeretteiknek, akkor forduljanak hozzám bizalommal. Ez már a két órás kívánság műsorunk, csörögjenek ide és

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Nálam lehet üzenni azoknak, akik igazán fontosak, vagy akikre ma sokat gondoltak. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Hívjanak bátran, vagy SMS-ezzenek. És tudják jól, ha nem érnek el, egy dolgot nem szabad kétségbe esni. Holnap is lesz Kívánság műsor, és előbb vagy utóbb biztos, hogy mindenkire sor kerül. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, Izabella. Kisnaini vagyok, és számot szeretnék kérni a férjemnek, hogyha lehetséges.
0: Igen, hogy hívják őt?
1: Pásztor Lászlónak hívják. Nem tudom, hogy számot is szabad kérni, vagy csak...
0: Üzenőműsor vagyunk, ami azt jelenti, hogy most arra buzdítalak, hogy néhány mondatban fogalmazd meg, hogy mi az, amit üzennél neki.
1: Aztán várjuk haza nagyon a két kisgyerekkel. Már várják haza nagyon a gyerekek.
0: Jó, és a gyerekeket hogy hívják? Ők is kaphatják a következő dalt?
1: Hát, ők is Káker és Alex várja haza.
0: Mujjóval és a Lédivel köszöntjük őt a Kívánság műsorban, és nem csak őt. Szóljon ez a sláger mindenkinek, aki haza.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Jó szeretettel köszöntöm Önt is a Kívánság műsorban. Tud üzenni a szeretteinek, vagy valakinek, akire ma sokat gondolt?
1: Kívánok, itt Pap Zoltán, amatőr meteorológus és viharvadász a vonalban. Szervusz, kedves Izabella, régen hallottam a hangodat, és szeretnék kérni egy számot. Hát minden füvágó, aki fükaszával kaszál, mindenkinek, aki fükaszázik, és üzenném nekik, hogy jó munkát kívánok, mert én is vállalok füvágást, és hívnak is sokan, és hát szeretnék mindenkinek jó fükaszálást kívánni hétvégére is, meg most arra is, mert szép idő lesz.
0: Hát figyelj csak, Medárd napja van, ami azt jelenti, hogy ha ma esik az eső, akkor 40 napig esni fog, és hogyha ma száraz az idő, akkor pedig 40 napig száraz marad, legalábbis így tartja a néphagyomány, de hát ez egyáltalán nem fog teljesülni. Picit utána néztem a dolgoknak, és hát azt mondják, hogy holnap már kisebb záporok, szerdán pedig zivatarok is előfordulhatnak. Jön a hideg front, és ez azt jelenti, hogy csütörtökön már csak 23-24 fokot mérünk majd. Úgyhogy annyiban igazad van, hogy mindenképpen ma kell fűkaszálni, hogyha valaki szeretne egy kicsit kertészkedni. Az ajándékslágere a Laidbacktől érkezik, ez a Sunshine Reggae.

0: stúdium. Ha hívják a kívánság műsort, akkor mielőtt tárcsázzák a 0620-22-22-122-es számot, vagy benyomogatják a gombokat a készülékükön, mert hogy most már tárcsázni szerintem nem is nagyon szoktunk. Szóval előtte azt kell végig gondolni, hogy ki az, akit ma meglepnének, és nagyjából mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnak, erről fogunk beszélgetni. Én játszom az ajándékslágereket is, ez a ráadás a cseresznye a tejszínhab tetején. Jó estét kívánok, jöhet a bemutatkozás, hogy hívják önt?
1: Péter, kezdi csókolom.
0: Üdvözlöm, kit lepne meg a kívánság műsorban?
1: Szeretnék egy szép dalt küldeni neki. Feleségemnek.
0: Hogy a hívják őt?
1: Ilonának hívják.
0: Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban?
1: Az, hogy köszönöm a boldog életet. Az, hogy szeretem. Az, hogy 48 éve együtt élünk, és nagyon szeretem.
0: Gratulálok önöknek, húzzanak rá még 30-40 évet legalább. Az ajándék slágerről Elton John gondoskodik. Ez a kívánság műsor 8 igaz, abba

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Rádió, ez a két órás kívánságműsor, ahol a 06-22-22-122-es számon tudnak üzenni azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Halló, halló, hogy hívnak téged? Kinek üzennél?
1: Agostiana vagyok, és kedves... Jaj, elnézést kérek! Agostiana vagyok, és kedves barátosném itt van, Szügedi Zoé.
0: Mi a programotok, mit csináltok ma éppen közösen?
1: Szerintem majd hallgatjuk a rádiót.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Szeretem őt.
0: Jó?
1: Meg még lehet, hogy apumnak is üzennék, hogy én is imádom, és szerintem nem tudnak élni nélküle.
0: Jó, és apukádnak mi a keresztneve?
1: Ahogy Gábor.
0: Jól van, mesélsz nekünk két mondatban a nyárral kapcsolatos terveidről.
1: Én szerintem biztos, hogy kimegyek a Balatonra, akár ha kell egyedül is.
0: Ó, hát nem hiszem, hogy egyedül kell menned. Biztos szívesen elkísér a családod is. Jó, nagyon-nagyon kellemes vakációt kívánok neked. Tudom, hogy még egy picit odébb van, de hát most már azért vágjátok a centit. Örülök, hogy ilyen jó kedvetek van, végig kacagtátok az egész beszélgetést. A Depeche Mode következik, ez az én ajándékslágerem.

0: Slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor talán az egyik legérzelmesebb és legtartalmasabb, leginteraktívabb műsorunk abból a szempontból, hogy önök telefonálnak, beszélgetünk egy jót, és hát utána mindenkit kifaggatok arról, hogy kit lepne meg, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szán. Meg szoktuk köszönteni a barátokat, a családtagokat, a kollégákat, névnapok, születésnapok és házassági évfordulók is szóba kerülnek. Hello, hello, mutatkozz be nekünk, kérlek, miben tudunk segíteni?
1: Szia, Isabella, Rea vagyok. A Erzsike nénnek szeretnék küldeni egy számot, mert ma van a születésnapja. Nagyon sok boldogságot kívánok neki, és nagyon sokáig éljen még. Olyan, mint a pótanyám lenne.
0: Együtt is laktok? Egy helyen? Egy településen?
1: Hát Budapesten lakik, csak a másik kerületben lakik.
0: Megbeszéltük, és mik a ma esti terveid? Mivel töltöd az idődet?
1: Takarítok, mosok.
0: Közben szólnak a háttérben a szuper jó retro slágerek, igaz?
1: Igen, igen, igen,
0: köszi.
1: Pontosan.
0: Csak úgy, mint nálam, én is úgy szeretek takarítani, meg elvégezni a házi munkát, hogy jó hangosan szól a háttérben a retro rádió. Hát hiába, jön egy dinamikus zene, az ember sokkal gyorsabban tud kiporszívozni, meg porterölni. No, hát akkor a házi munkával foglalatoskodóknak szólnak a retro rádió slágerei. A következő percekben a Modern Talkinggal ajándékozzuk meg azokat, akik otthon tevékenykednek. You're my soul. I keep it shining everywhere I go. És hát persze Erzsike néni szülinapi ajándéka is ez. Jön a You're My Heart, You're My Soul a Retro Rádióban a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
7: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
8: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
13: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
14: Nem, pont fordítva.
13: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
14: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
15: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
16: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
17: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
18: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
20: Kia. Movement that inspires.
2: A reklám után...
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat. Bekerülhet az új keresztbe a cipzárelv. Rekordot döntöttek a megújuló energiaforrások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub keresztbizottságának elnöke.
23: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
22: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az M3-ason Gyöngyös térségében továbbra is burkolatfelújítás zajlik. A 65-ös és a 75-ös kilométer között Vásáros Namély felé a forgalmat a külső sávra és a szemközti oda a belső sávjára terelik. Budapest irányába pedig a külső és a leálló sáv használható, tájékoztat az Útinform. Az M5-ösön a Kecskemét észak csomópontnál továbbra is korlátozások vannak. Budapest felé csak a felhajtó használható, Röszke irányába pedig sem le, sem felhajtani nem lehet. A 11-es főúton Szentendrén átépítik a Rózsa utcai csomópontot. A Rózsa utcába a 11-es főút felől továbbra sem lehet behajtani. A főút érintett szakaszán szűkített sávokon halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Kedves Izabella így kezdi a következő SMS-ezőjén: a barátnőmnek, a szerelmemnek küldenék egy szuper jó retro slágert, ugyanis ma költözik hozzám, még szekrényt is kellett vásárolnunk, annyi ruhája van. Sok boldogságot nektek, a Modern Talking következik.

0: legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Halló, halló, miben tudok önnek segíteni?
1: Okolom, Fülöp Gyula vagyok. Egy buszvezető, és azt látom, hogy itt az állatkerti körútnál a cirkusztól két nagyon szorgalmas tinédzser egy ilyen kis sima kétszemélyes kanapét cipel, szeretné hazajuttatni, mert szükségük van rá, tehát rászorulóak, és díjnyertes, hogy ilyen szorgalmasak. Nem tetszene tudni valahogy bemondani, hát ha valaki unatkozik, és segítene ennek a két fiatalnak egy kombi autóval, nem mennek messzire ide a Jászai Mari térre. De hát metróra nem rakhatják, pénzük nincs, én akár 2000 forintra támogatnám az úti díjukat is.
0: Jaj, hát ez nagyon kedves öntől, hogy így megsajnálta őket. Tehát arról van szó, hogy a Széchenyi fürdővel szemben Budapesten az állatkertnek az oldalán van két srác, akik éppen a kanapén csücsülve próbálják kipihenni ennek a cipekedésnek a fáradalmait, és nem tudják, hogy hazavinni ezt a tárgyat. Ha van valaki, akinek van szabad 20 perce, hogy segítsen, megtalálja őket ott az állatkert előtt, és hát örök hálánk, üldözni fogja, a napi jó cselekedete meg lenne vele, és hát azt gondolom, hogy önnek, aki buszsofőrként telefonált és meglátta őket, ezt a cipekedést, ezt a sziszifuszi küzdelmet, és eszébe jutott a retro, meg hogy segítséget kérjen, hát szintén jár egy nagy taps, mert nagyon ritka a manapság, hogy ilyen figyelmes és empatikus legyen valaki. A Bikini Együttes szól a Retro Rádióban, ez a széles, tágas a tér.

0: Rádió. Június 8-a van. Ahogy beindul a vakáció, a szabadságolásoknak az időszaka, szerintem meg fognak tízszereződni a telefonhívások itt a Kívánság műsorban, ez a tapasztalatom, hiszen ahogy önök egyre jobban ráérnek, egyre nagyobb kedvel tudnak hívni, és nem kell bujkálniuk mondjuk például a főnökük elől. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok, Deák György! Számot szeretnék kérni.
0: Igen, kivel beszélek, hogyan szólíthatlak?
1: Szia, Éva vagyok, és a férjemnek küldeném.
0: Igen, őt is mutass be nekünk, hogy hívják őt?
1: Deák György.
0: Oké, és mik azok a kedves gondolatok, amit Gyurinak üzennél?
1: Hát nagyon szeretem, jó munkát neki, és küldeném még a családomnak, barátoknak, munkatársaknak, neked és a kedves hallgatóknak.
0: Köszönjük, Cuki vagy, és mik a nyárral kapcsolatos tervek, amikor éppen nem dolgozik majd a párod? Mentek-e valahová kicsit kikapcsolódni?
1: Az idén már nem megyünk, voltunk már nyaralni, otthoni teendők, inkább építkezés, házkörüli teendők.
0: Jól van, akkor magyarán lesz szabadság, csak most otthoni feladatokra igen. kell használni.
1: Igen.
0: Jól van, kitartás akkor nektek, és van esetleg kert, udvar, ahol azért lehet napozgatni, meg ilyesmi?
1: Igen, van, meg vannak állatok is, hogy...
0: Jaj, de jó, jól van, akkor a szabadban is tudtok majd azért lógni
1: igen,
0: kicsit.
1: Igen, rendesen.
0: Helyes. Bográcsozzatok meg ilyenek, használjátok ki majd a szép időt. Jól van, köszönöm, hogy hívtál, és akkor a szerelmedet is a családtagokat megköszöntjük egy szuper jó retros lágerre.
1: Köszönöm szépen! Szia!
0: Az ajándékotokat ezúttal Eroszor Ámazott énekli el. A kívánság műsorban a 0620 22 22 122-es számon tudnak

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620-22-22-122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: Rádió, ez a kívánságműsor hétköznaponként 6 és 8 óra között tele érzelemmel és tele szuper jó retro slágerrel. Halló, halló?
1: Akkor Gino vagyok.
0: Igen. Honnan telefonál Gino?
1: Most Siófokrödi Szombathelyek vagyunk, és Barbarának a születésnapjára küldeni. Igen, Barbarának, hogy sok ilyen boldog születésnapot, akkor annyit még hozzáteszek, jó?
0: Jó, és önök mit csinálnak most Siófokon ebben a pillanatban?
1: Most éppen már menjünk a Balatonba. Ez a szab, meg a bizipicikli.
0: Igen?
1: Egymás mellett.
0: Akkor szabadság?
1: Élvezzük már az előnyodat, vagy hogyan mondjam ezt. Ilyen napsütés, minden.
0: És vízibicikli, meg szab. Hát, nagyon jó dolgok van, picit irigykedünk is. Élvezzék ki a csodás idő minden pillanatát. Kellemes vakációt, a Pet Shop Boys és a Suburbia következik a Retro Rádióban.

Rádió. Szép délután, Izabella, Évi vagyok, és egy zenét szeretnék küldeni a páromnak, Zolinak, illetve a barátomnak, Robinak. A fárasztó munka után igazán megérdemelnek egy szuper jó slágert. Kedves Iza, engem Kingának hívnak, és a kedves férjemnek szeretnék kérni egy szuper jó számot azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem őt. Hello Izabella, meleg üdvözlet nektek Szlovákiából, éppen pihenünk a vadonatúj jazz klubunkban. Miriam és Roland szeretne kérni egy szuper jó retro slágert. És itt van velem egy kocsikázó csapat is. Hello Izós, utazunk Bécs felé, közben szól a Retro Rádió. Szeretnénk sok sikert kívánni nektek, Rozália és a csoport. Hát én meg akkor nektek jó utat kívánok, nem is akármivel. Ez a Republik és a Ha itt

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorral a Retro Rádióban hétköznaponként este 6 és 8 óra között találkoznak. Én vagyok a postagalamb, vagy háziasszony, kinek éppen hogy tetszik. Nyerges Izabellának hívnak, és abban tudok segíteni, hogyha felhívnak, akkor beszélgetünk egy jót, és közben üzenhetnek azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek. Jó estét, haló, haló!
1: Szia, Izácska, Monoki Tibi vagyok, és jó estét a hallgatóknak. Szeretnék tőled kérni egy számot, és ezzel a számmal szeretnék kedveskedni Mikó Franciskának, a 13 kerület Angyalföldi úton kedves kolléganőmnek, aki a születésnapját ünnepelte mostanában, és hát sajnos nem tudtam bemenni a központba felköszönteni, de most így tegyük meg együtt, ketten, közösen, te választasz egy szép számot, mert neked csak szépeid vannak, és küldjük el neki, hát Isten éltesse ezt a csodaszép lányt sokáig. Csak boldog születésnapot kívánok neki.
0: Ha lesz rá lehetőségetek, akkor csapjatok a munkahelyen majd személyesen egy közös sütizést, tortázást is. Puszillak! Mármint a szülinapost, Genesis.

Egyetlen utolsó köszöntés fér már csak a ma esti kívánság műsorunkba, hiszen indul az Abaházi Presszó, de ígérem, holnap folytatjuk. Kedves Izabella, a Balmaz sütőde éjszakásainak szeretnék kérni egy szuper jó slágert. Nagyon-nagyon szeretik munka közben hallgatni a Retro Rádiót. Cuki vagy, akkor is, ha nem írtad alá az SMS-t. Balmaz sütőde, hajrá, köszönjük szépen a sok finom kenyeret, kiflit, mindenféle földi jót, ami reggel ott vár bennünket az asztalunkon a ti munkátoknak köszönhetően. A Krisztál és az Ezer Hold következik, ha már éjszakai műszak.

0: házi presszó nyitánya is egyben. Holnap este 6-kor találkozunk legközelebb a Kívánság műsorban. Jó, hogy itt voltak velem. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
5: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
6: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
5: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: GAECOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Riska UHT tej csak 164 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
11: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
12: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
13: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
12: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
14: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Csökkennek a képviselői fizetések, kombkikötők újulnak meg a Balatonon, ritka égi látvány várható június közepén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatják. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem minden kullancs csípés fertőz, a vérszívóknak csak egy kis része hordoz kórokozót, de több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
19: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékesvilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő nyitványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
18: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komi kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rép teljes körű korszerűsítése. Amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Különleges együttállás lesz látható az STX-bolton a jövő héten. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig egy vékony holdcsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulát is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség, a csillagvizsgáló pedig június 17-én rendhagyó távcsőes bemutatóval is készül az érdeklődőknek. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma utána járunk, hogy honnan ered a boldogság. Vendégem professzor dr. Olá Attila, pszichiáter, boldogság, illetve jóllét kutató. Töltem az italt, indítom a zenét.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam dr. Olá Attila, boldogságkutató, ezt mondhatom?
2: Hát igen, lehet mondani, bár én egyetlen egy ilyen embert ismertem a szakmából, akit úgy mutattak be, hogy agressziókutató. Ő jelentkezett mindig a rádióba, hogy ha valaki megölt valakit, vagy nem tudom én is, akkor
1: de nyilván,
2: nyilatkozott.
1: Igen, ő is pszichológus volt valószínűleg, mint ahogy te is. Lehetne sorolni itt a titulusokat, csak abból az aspektusból gondoltuk a te vendéglátásodat, hogy ugye a boldogságkutatással foglalkoztál, ez mennyire jelen idő, múlt idő?
2: Uh-huh. Hát jelen idő, de csak már megváltozott a fókusz.
1: Aha.
2: Nem én mozdultam el a boldogság fogalmáról, vagy a jelenségéről, hanem a tudomány.
1: Értem.
2: Tehát most már nem az van a középpontban, hanem a jólét.
1: Jólét.
2: Két ellel jólét. Hát ez a boldogság 2000-ben, amikor a pozitív pszichológia indult, akkor volt egy celeb fogalom, úgymond.
1: Igen.
2: Tehát ugye a pozitív pszichológia azt tűzte ki célul, hogy a Föld a boldogság planétája legyen. Tehát, hogy az a cél.
1: Igen, csak ezen nagyon sokat gondolkodtam, meg ennek utána olvastam, meg utána jártam, hogy nem lett mindenki egyszerre boldog. Ha mindenki boldog, akkor elvesznek a motivációk, meg a célok, nem?
2: Hát egyénekre lebontva természetesen. És hát az sem nem igazán jó cél, hogy boldogság legyen. Mert a boldogság az mindig következménye valaminek.
1: Hát meg ezt nehéz is megfogalmazni, mi maga a boldogság. Meg valakinek azt jelenti a boldogságot, ha feljut egy hegy tetejére, valakinek meg az, ha nem kell oda mennie.
2: Pontosan, így van, persze. Hát a másik meg az, hogy a boldogság nehezen megfogható, tudományos elemzés szempontjából, mert hát több arca van a boldogságnak, tehát van a tapasztalóinnek egy boldogsága, meg van egy az emlékezőinnek egy boldogsága. Igen. Csak hogy a különbséget ecseteljem. A tapasztaló én az pillanatról pillanatra megéli azt, hogy milyen szinten boldog az ember. Tehát ezt úgy vizsgálhatjuk, hogy mit tudom én, egy nap megkérjük az embereket, hogy itt tudom én, fél óránként egy skálán mondják, hogy mennyire boldogok.
1: Igen.
2: Yeah. És akkor eltelik az a nap, akkor este megkérdezik őket, hogy ez a nap, ez milyen volt. Uh-huh. Megint a 10 fokú skálán.
1: Igen.
2: És a két adat nem stimmel. Ugye az lenne az elvárásunk, hogy átlagoljuk ezeket a napi értékeket, és annak az összegnek meg kéne felelni a esti értéknek, és hát az a helyzet, hogy nem ez történik.
1: De ennek mi az oka?
2: Hát ennek az az oka, hogy a napi tapasztalatok azok nagyon, nagyon gyorsan kiíródnak, úgymond az emlékezetből. Tehát nem mennek át a hosszú memóriába.
1: De ezek most a jó dolgok, vagy a rossz dolgok? Mert van ez a mondás, hogy csak a szép dolgokra emlékezem, tehát hogy most melyik az, amik hamar törlődik?
2: Ami hamar törlődik, hát az embereken múlik persze,
1: ja,
2: az mindig egyéneken múlik, hogy melyik ami hamar törlődik, de ennek is van egy pontos száma, hogy körülbelül mekkora lehet ez az érték, és ezt van erre egy elképzelés, ez a csúcs vég adat. Mindig az az érték jön ki, amiről utoljára számolt be a személy, másrészt pedig a legmagasabb boldogság érték a nap folyamán. Ennek a kettőnek az átlaga. De nem is az a érdekesebben, hanem az, hogy 70%-ban az fogja meghatározni, hogy azt a napot milyennek értékeli a személy, hogy az utolsó értékítélete mi volt.
1: Ja, értem, hogy mi volt az utolsó élménye, amire szívesen emlékszik, vagy amire egyáltalán visszaemlékszik.
2: Nem, amikor megkérdezték utoljára, a legutolsó érték mi volt. Tehát, hogy teljesen más a tapasztalat, és ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy az, hogy egy élmény, egy pozitív élmény nyomot hagyjon a idegrendszerben, ahhoz legalább 30 másodpercig azt az élményt át kell élnünk. És hát ezek a napi események, ezek törlődnek. Egyik jön, a másik után is törlik egymást.
1: Értem.
2: Ezért, hogyha azt akarjuk, hogy a boldogság háztartásunkat minél több pozitív élménnyel töltsük föl, ahhoz többet kell foglalkozni a pozitív élményekkel. Pozitív élmény, úgyhogy azok átitassák a teljes testünket, lényünket, és akkor létrejöhet egyfajta ilyen érzékenyítés a pozitív élmények befogadására.
1: Tartsunk itt most egy rövid szünetet, zenélünk egyet, hát ha az is boldogsághormonokkal tölti fel a kedves hallgatót, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Roland Attilával beszélgetünk. Mi belevágtunk itt a közepébe, hogy a boldogságkutatás hogy zajlik engem. Mert engem ezt érdekelt, hogy kik az alanyok, tehát ki az, akin keresztül meg lehet vizsgálni azt, vagy mondjuk tényleg valós képet lehet kapni arról, hogy tulajdonképpen mennyire boldog egy adott nemzet, vagy egy országrész, vagy egy adott ember akár.
2: Igen, hát mindenkit meg lehet vizsgálni, de ez szubjektív beszámolók. Igen. Csak szubjektív beszámolók lehetségesek. És hát általában skáláznak. Hogyha nagy mintával csináljuk a kutatásokat, akkor van egy nagyon jó bevált módszer, ezt úgy hívják, hogy Cantrill létra. A Cantrill az egy tudós volt, aki kitalálta ezt.
1: Igen, azt hittem, hogy a country, mint ország.
2: Nem, ez bonyolult dolog, hanem ugye ő azt mondja, hogy képzeljünk el egy létrát, amelynek az alsó foka az az 1, igen, és a felső foka pedig a 10.
1: Igen.
2: És akkor hogy helyezel magát ezen a létrán, annak függvényében, hogy a saját életét mennyire tartja elfogadhatónak. Tehát, hogy az egyes az a lehető legrosszabb élet, a tízes pedig a lehető legboldogabb élet.
1: De ilyenkor az emberek összehasonlítják a saját életüket valaki máséval, vagy a gyerekkori elképzeléseikkel, vagy a szüleik életével.
2: Ez az, amit nem kutat részletesen, az ilyen felmérés.
1: Aha.
2: Itt azt szeretnék megtudni, hogy nem tudom én, egy adott országban, vagy egy nagyobb mintában ez az érték hol van. Például vannak ezek a országokat összehasonlító boldogságmérések. Ezek minden évben megismétlik őket, mert azt gondolják, hogy ezekből az adatokból következtetni lehet arra, hogy az adott országban jól mennek-e a dolgok, vagy nem.
1: Át lehet verni ezt a...
2: Mindent át lehet verni.
1: Ezt a felmérést, hogy csak hogy egy ország, vagy egy országrész boldogabbnak tűnjön, hogy mások irigyek legyenek.
2: Hát biztos át lehet, de nem hiszem, hogy valaki erre törekedne. Miután ez tényleg szubjektív, ezért nagyon egyénfüggő tulajdonképpen. Tehát ez a boldogság fogalom, amire mindenki gondol, amikor válaszol, hát ez el kell fogadnunk, hogy ez egy olyan érték, ami valóban tükrözi ezt.
1: De a jólét kutatások is ugyanígy működnek?
2: Tehát hát a jólét kutatások már sokkal összetettebbek.
1: Egyáltalán ezek a felmérések telefonos felmérések, egy kérdőívet küldenek ki? Vagy...
2: Igen, hát ez a felmérés, amiről itt beszéltem, ez a country létrával, ezek, és ezt a World Happiness Report csinálja minden évben, ezek általában telefonosok. Telefonosok, hát 1000 ember kérdeznek meg minden országból.
1: És akkor gondolom, ezek között van vidéken élő, kisvárosban, faluban, gazdag, szegény, nagy családos, kis családos.
2: Reprezentálja azt a országot, amelyben a kutatás folyik. Persze, hát ez elég nehéz ezt megvalósítani, Kínából összeszedni 1000 embert, amelyik egész Kínát reprezentálja, hát az egy eléggé nehéz
1: dolog. Ja, de hogy ettől függetlenül teljesen mindegy, hogy mekkora az ország, mindig csak 1000 embert vizsgálnak?
2: Igen, 1000 embert vizsgálnak, igen. Úgyhogy ez a standard minta, amit általában megnéznek, és hát akkor ez alapján ugye hirdetik ki azt, hogy az adott évben

0: melyik ország a legboldogabb. Érdekes módon azért ezek az adatok jól tükrözik a változásokat az adott országban.
1: Értem.
0: Tehát, hogy mert például most, hogyha magyar viszonyokra tekintünk, akkor 2026-os mérések szerint jelentősen visszaesett a rangsorban Magyarország.
1: Mármint, hogy már nem tűnünk annyira boldognak, mint az elmúlt években?
0: Hát igen, igen. Tehát, hogy voltunk, ez 2012 óta mennek ezek a vizsgálatok, és hát voltunk 52. helyen, most vagyunk a 74. helyen, tehát ez egy jelentős visszaesés.
1: Melyik a legboldogabb ország?
0: Finnország.
1: De az folyamatosan? Tehát ők mindig ott vannak az első helyen, vagy az első 5-10-ben?
0: Hát az utóbbi évben azt hiszem, hogy már 6 éve minden évben Finnország a legboldogabb. Hát ott vallják magukat a legboldogabbnak az emberek, általában skandináv ország.
1: Ez milyen érdekes megfogalmazás, hogy nem hát azt mondod, hogy ott a legboldogabb, hanem ott vallják magukat a legboldogabbnak.
0: Így van, ott vallják magukat a legboldogabbnak, és hát meg a skandináv országok azok elég jók.
1: Pedig érdekes, hogy én azt gondolnám, hogy ott azok a furcsa viszonyok, amelyek a természeti adottságokból adódnak, nem feltétlenül teszik boldoggá az ott élőket, de ezek szerint igen, ez hát nem annyira befolyásolja
0: őket. Ezeket az adottságokat meg lehet szokni. Aha. Sőt, azt a erősséget, amivel ezeket a viszonyokat el tudják viselni, azt egy kitüntetett polcra helyezi a finn kultúra.
1: Ja, értem, hogy tehát saját magunk előnyére fordítják, hogy ők ezt képesek ezzel együtt élni.
0: Pontosan, és azt gondolják, hogy a boldogságuk az tulajdonképpen a szívóságuknak a következménye. És minden ország, ezek a különösen az élen járó országok mindig felemelnek egy-egy olyan erősséget, amivel magyarázni tudják azt, hogy miért.
1: Például mert hogy van erre vonatkozó kérdés, hogy miért érzi magát boldognak?
0: Nem, hát erre vonatkozó kérdés nincsen. Van, a kérdések azzal kapcsolatosak, hogy például ha bajba kerül, akkor lenne valaki, aki támogatja, aztán adakozik-e a szegényeknek, meg vannak objektív mérések, amelyek ezt a boldogság értéket megpróbálják magyarázni, hogy például a születéskor várható élettartam, az egészségben eltöltött élettartam, aztán a korrupció észlelt szintje, az intézményekkel szembeni bizalomnak a helyzete, a mindennapokban mennyire észlel korrupciót, tehát ezek szerepelnek a magyarázó adatok között.
1: Tehát ezek befolyásolhatják egy ilyen boldogságát nyilvánvalóan.
0: Így van, azt gondolják, akik elindították ezt a kutatás, hogy ennek fontos szerepe van, és még a GDP-nek is fontos szerepe van.
1: Na, rátérünk a pénzre egy kicsit, jó?
0: Igen.
1: Jó, de tartunk egy rövid szünetet megint, jó. És aztán folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Olá Attila, pszichológus, boldogságkutató, bocsánat, ha zavarja a boldog, vagy zavar, mert megbeszéltük, hogy tegeződünk a boldogságkutató, akkor nem fogom használni. De ugye erről beszélünk, hogy te nagyon sokat szerepeltél így a médiában, meg előadásokat tartottál arról, hogy működik a boldogságkutatás. És hát én egy egyszerű, laikus ember vagyok, kívülállóként majd rá fogok térni, hogy dalszövegekben is hol találom én meg a boldogságot, vagy hogy keressük dalszövegíróként a boldogságot. De van ez a mondás, és a mondásokat én nagyon szeretem, mert azok nem véletlenül alakultak ki, hogy ugye a pénz nem boldogít, hogy ez mennyire igaz. És mondtad, hogy ugye ilyen ezres minták vannak országonként, 1000 embert kérdeznek meg, amiben nyilvánvalóan vannak gazdag emberek, vannak szegény emberek, hogy ez kiderül-e ebből a kutatásból, hogy boldogabbak-e azok, akiknek van pénzük, azoknál, akiknek nincs.
2: Hát igen, legjobban ezt úgy lehet elintézni, hogy a pénz nem boldogít, ha nincs. Tehát, de a helyzet az, hogy akinek pénze van, az annak több lehetősége van. Több lehetősége van mindenféle vágyának a kiélésére, az élményeknek a megszerzésére, önmaga képzésére, és ezek az élmények, ezek mind hozzájárulnak a boldogságához és a jólétéhez.
1: Mert hogy folyamatosan élményeket gyűjtünk, emlékeket, amivel boldogabbá tesszük az életünket.
2: Hát így van, de nem csak arról van szó, hogy emlékek ezek, hanem ezek olyan tapasztalatok, amelyek révén az idegrendszerünk egyre érzékenyebbé válik a pozitív hatásoknak a felvételére. És ezáltal. De ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy egy bizonyos szintig emeli a boldogság szintet a gazdagság vagy az anyagi helyzet. Mert egy idő után hozzászokunk mindig a jóhoz, és egyre többet vágyunk ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat.
1: Meg akkor esetleg bejöhet az, hogy az aggodalom, hogy mi van, ha ezt elveszítjük, ezt a lehetőséget.
2: Ez is hozzátartozhat, másrészt pedig itt is az van, hogy hasonlítgatjuk egymást.
1: Aha.
2: Tehát hasonlítgatjuk egymást, és hogyha másoknak jobban megy, akkor ez szintén ront valamit a boldogság élményünkön. De általában van olyan gazdasági helyzet, vagy anyagi helyzet, amelynél egy kis javulás a pénzügyi állapotokon, az elég komolyan megemeli a boldogság szintet, és utána aztán a személyek egyre többet vágynak. És azt lehet tudni, hogy ha valakinek 400 000 forint a fizetésű, akkor lenne boldog, hogyha 800 lenne.
1: Ja, hogy mindig igen, többet akarunk.
2: Ez mindig többet és többet akar. De azt is lehet tudni, hogy a boldogságnak van egy olyan képlete, hogy mi határozza meg tulajdonképpen az egyénnek a boldogság szintjét, és ebben kimutatták azt, hogy olyan 40-50%-ban genetikus ez a
1: meghatározottság. Ja, hogy ezt hozzuk magunkkal?
2: Tessék?
1: Tehát ezt akár hozzuk magunkkal, örököljük
2: tulajdonképpen. Hát ez valamilyen szinten örökletes, de igen, nem végzetes.
1: Aha. Tehát alakítható.
2: Abszolút alakítható. Ugye ez gyakorlatilag ez az örökletesség azt jelenti, hogy mennyire vagyunk érzékenyek a pozitív hatásoknak a befogadására. Tehát és hogyha ezen a területen úgymond tréningezzük magunkat, akkor az idegrendszerünk egyre nyitottabb lesz ezeknek a hatásoknak a befogadására, úgyhogy az emberi faj alapjáratban elfogódott a negatív hatásoknak a felvételére. Tehát ez még a szavannából jön, amikor ott éltünk. Tehát, hogyha ott egy veszélyhelyzetet elmulasztottunk, az életünkbe került.
1: Igen.
2: Ugye? De ezek a veszélyek ma már nem fenyegetnek, ezért nem túlságosan szerencsés, hogyha valaki túlságosan elfogult a negatív hatásoknak a befogadására. Tehát a veszélyt szimatol mindenhol, stb. Tehát ezért a pozitív pszichológiának az lett volna a küldetése, hogy valahogy hangoljuk át az embereknek a beállítódását.
1: De most úgy fogalmaztál, hogy lett volna, akkor ez nem sikerült, vagy még nem sikerült?
2: Hát ez félig meddig sikerült. Uh-huh. Félig meddig sikerült, természetesen az olyan szempontból sikerült, hogy ez egy jó ötlet volt.
1: Aha.
2: Hogy ne mindig a betegségekkel meg a problémákkal foglalkozunk, hanem azokkal a pozitív érzelmekkel, amelyekről kiderült, hogy gyakorlatilag a fejlődésnek a mozgatói. Tehát ezek mozgatják a kíváncsiságunkat, az érdeklődésünket, és hogyha az ember kíváncsi, érdeklődik, akkor elkezd valamivel foglalkozni, akkor képességeket épít ki, és akkor egyre jobban kiteljesíti magát.
1: Tehát, erre hadd térjek vissza egy kicsit, mert ez engem nagyon érdekel. Igen. Viszont ha már belementünk, és ezt a blokkot a pénz kérdésével kezdtük el, akkor csak, hogy képbe legyünk, hogy biztos vannak olyan országok, amelyikről azt gondolja a világ, vagy mi magunk is azt gondoljuk, hogy jóval szerényebb körülmények között élnek, hogy ilyen országok hol helyezkednek el ezen a boldogság listán, ahol mi ma 70. hely körül vagyunk.
2: Ja, hát Afganisztán, meg ilyesmi.
1: Tehát, hát igen, a harmadik vagy harmadik világ béli országok, igen, ahol mondjuk igen. Tényleg nem dúskálnak anyagi javakban az emberek.
2: De nem... Nem feltétlenül az anyagi javak teremtenek boldogság.
1: Én azért vagyok kíváncsi rá, mert hogy... Igen,
2: nem feltétlenül igen. Az anyagi javak, mert hát pont erről szól a jólét kutatás. Uh-huh. Tehát, hogy az ember a pozitív állapotokat létre tud hozni, ugye azzal, hogy kiteljesíti magát, pozitív élményekhez úgy jut, hogy tanul, uh-huh. hogy értelmes életet próbál teremteni magának, célokat tűz ki, uh-huh. és ezeknek a teljesítésének a gyümölcse az, hogy ő
1: boldognak érzi magát, vagy sem. Aha.
2: Tehát ez egy ilyen... Uh-huh. Evolúciós lehetőségünk, hogy saját magunk hozzuk létre a saját boldogságunkat, mert a szervezetünk jutalmazza azokat a tevékenységeket, amelyek a fejlődésünket szolgálják. Fejlődésünket, kiteljesítésünket szolgálják. Tehát így a jólétnek több dimenziója van.
1: Tehát nem feltétlenül a jólét az nem függő, vagy nem egyenes, nincs egyenes arányban az anyagi lehetőségekkel.
2: Nincs egyenes, abszolút nincs egyenes arányban.
1: Jó. Kis szünet, és aztán folytatjuk. Jó. Rövidesen itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban. Mutak

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Rolán Attila, pszichológus, boldogságkutató a vendég, és azért szeretnék visszatérni arra, mint az imént mondtál, hogy az ember folyamatosan kíváncsi, hogy tanul, hogy ez is hozzájárul a boldogsághoz. Gondoltam, hogy ezt, most felteszem neked ezt a kérdést, bár biztos nem én vagyok az első, hogy mi a helyzet a lelki szegényekkel, mert miközben mi egyre többet tudunk a világról, azokról a dolgokról is többet tudunk, amiről lehet, hogy jobb lenne nem tudni, amiről te is beszéltél, a betegségekről, és akkor kialakulhat egy betegségtudat, ha többet tudunk a betegségekről. Igen. Meg egyáltalán a világban történő szörnyűségekről is egyre többet tudunk, ha kíváncsiak vagyunk, és tanulunk, és fejlesztjük saját magunkat.
2: Igen.
1: Tehát nem feltétlenül jó irányba mozdul el, nyilván ez egyéne válogatja, de hogy mondják, hogy boldogok a lelki szegények, akikről azt gondoljuk, hogy nem tudnak semmit, ezért boldogok. Vagy kik a lelki szegények, ugye?
2: Hát ez kérdés, ez az a kérdés, amit nem tudok megválaszolni, mi az, hogy lelki szegénység.
1: Hát igen, tehát hogy tudja magáról a lelki szegény, hogy lelki szegény. Hogy lehet, hogy mi is azok vagyunk, csak nem tudjuk.
2: Nagyon sok lehetőség van arra, hogy az ember pozitív állapotba jusson. Hát az a legegyszerűbb a hedonizmus révén.
1: Igen.
2: A hedonizmus révén, ugye az a lehet, de pozitív élményhez lehet jutni spirituális megközelítésben is. Tehát
1: akár a hit vagy a vallás
2: abszolút,
1: útján.
2: Tehát valaki azt gondolja, hogy Isten szerető gondoskodása az, amire mindig számíthat, az boldognak érzi magát, még akkor is, hogyha a fizikai vagy anyagi körülményei nem igazán jók. De ugyanúgy a boldogságot meghatározzák a társas kapcsolatok. Tehát ez a legbizonyítottabb tényező, hogy a kapcsolatokban születik a boldogság. Tehát a közösségekben, társas kapcsolatokban. És hát...
1: Miközben vannak sokan, akik valószínűleg egyedül élve is megtalálják a boldogságot, és vannak, hát akik mondjuk családban élve sem tűnnek boldognak.
2: Vannak, tehát, akik abban találják meg a boldogságokat, hogy van valami olyan tevékenység, ami koncentrált végzésével pozitív állapotba jutnak. Például a flow élmény ilyen lehetőség.
1: A flow élményről nagyon sokat mesélt már korábban, de ezt meséljük el egy olyan embernek, elképzeltem mondjuk egy Marika nénit Nyíregyházán, aki még nem ismeri ezt a szót. Mi ez a flow élmény?
2: Igen. Hát a flow élmény az állapot, mondjuk így, amikor az ember valamilyen olyan tevékenységet csinál, amit szeret, amihez ért, és amelynek a végzése közben egyre jobban érzi, hogy ő előre halad abban, amit csinál.
1: Aha.
2: Ez a flow-nak az egyik, ez a flow mámora az, hogy egyre jobb vagyok abban, amit csinálok.
1: És ez folyamatos. Tehát,
2: ez folyamatos, bár a flow az ilyen mikroflow élményekből integrálódik, vagy áll össze. Mert természetesen nagyon fontos az, hogy amikor át akarjuk élni a flow-t, akkor mindig meg kell haladnunk önmagunkat annak a tevékenységnek a végzésében, amit már korábban teljesítettünk. Csak akkor éljük meg akkor élünk át igazán flow élményt, és akkor a legjobb a helyzet, amikor a képességeinknek a határán mozgunk.
1: Igen, és ráadásul ezt nem kell tudnunk valószínűleg, hogy mi most akkor előre haladtunk a flow élmények nem tudom, skáláján, igen, hanem hát egyszerűen csak azt érezzük, hogy teszünk valamit, és azzal igen, megyünk pontosan előre, és ezt hívjuk flow élmény.
2: Hát ez a flow élmény, igen. És hát ez ennek is egy nagyon fontos fejlődést előmozdító funkciója van, mert ugye, hogyha abban a tevékenységben nem lépünk előre, akkor az legközelebb nem fog már olyan jól esni, és nem leszünk benne annyira elégedettek a végzés közben.
1: A flow élménnyel még szeretnék foglalkozni egy kicsit a folytatásban, visszatérünk rá, jó? Folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Négy új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Újra használható a vonatinfó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés négy új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték hoatágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is, vagy talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
3: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utas tájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton leleközterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, professzor dr. Olá Attila, pszichiáter, boldogság és jóllét kutató. Néhány perc, és folytatjuk vele a beszélgetést.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Aná Attila, pszichológus, boldogságkutató a vendég, és azért szeretném foglalkozni a flow élménnyel. Ezt már mondtam korábban, én dalszövegeket is írok, és sokszor vagyok elégedetlen önmagammal, és nagyon sok olyan dalszöveg ötletem van, amit végül aztán nem, tehát ötlet marad.
2: Igen.
1: És az egyik ilyen, amit azt gondolom, hogy most a legjobb emberrel fogok megosztani veled, mert van egy olyan ötletem, amit nem bírok dallá formálni, hogy ha nem lehet valami úgy, ahogy szeretném, akkor úgy szeretem, ahogy van. De ezzel meg az a bajom, hogy olyan, mint hogy én beletörődnék a sorsomba. De közben meg elfogadok mindent, tehát boldogan tudom élni az életem.
2: Igen.
1: Hogy melyik a jó felfogás az életben?
2: Hát persze ahhoz, hogy boldogok legyünk, ahhoz az is kell, hogy a céljainkat reálisan fogalmazzuk meg. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ugye van ez a mondás, hogy aki nem boldog, az téved.
1: Igen.
2: Mert rossz célokat választ, uh-huh. ennek következtében bármit is tesz, nem tudja beteljesíteni ezt a célt. Uh-huh. Tehát, hogyha most ezzel a dalszöveggel én szerintem olyan értelemben jó üzenetet fogalmazol meg, hogy hát gondolkozzanak el az emberek azon, hogy ezzel mit lehet kezdeni.
1: Én már önmagam is elgondolkodtam, és szembeállítottam magam ezzel, hogy egyrészt ebben ugyanaz benne van, hogy tényleg mindent elfogadok úgy, ahogy van, tehát már elmúlt belőlem valamiféle lázadás, a tűz, hogy én valamit változtathatok, hogy én képes vagyok változtatni bármin is, akár a mikrokörnyezetemben, akár nagy dolgokban, és az is benne van, hogy jöhet bármi, mert én boldog tudok lenni mindenféle körülmények között.
2: Ja, de hát meg a boldogság az a lelki béke is tulajdonképpen. Tehát a boldogság ez olyan, hogy mindenféle intenzitás szinten meg lehet élni. Mm-hmm. Tehát relaxáltan, nyugodt állapotban, ugyanúgy, mint lelkesedve, nagy tervekkel, ugyanúgy lehetünk boldogok. Tehát ilyen értelemben ez a célbaérés, töltekezés, ez elégedettség, ez egy olyan állapot, amiről mindig tovább lehet lépni. Amit az meg is fogalmaztál, hogy azért egy nyitottság továbbra is megvan.
1: Én egyébként én azt nagyon szeretem, hogy az ember bármit csinálhat, ha úgy dönt, tehát hogy döntés kérdése a boldogság. Én azt gondolom, hogy igen, tehát én mindig tudok úgy dönteni, hogy jól érzem magam abban az adott szituációban. Jó, ha mondjuk hirtelen börtönbe vetnének, és ott nálam sokkal nagyobb darab emberek vernének folyamatosan, akkor nem biztos, hogy el tudnám mondani ugyanezt a mondatot, hogy ha nem lehet úgy, akkor úgy, ahogy szeretném, akkor úgy szeretem, ahogy van, tehát azt biztos nem élvezném annyira. De általában az élet elém sodort körülményeit azt eddig mindig tudtam szeretni.
2: Igen, igen. Hát ha de nem tehetem azt, amit akarok, akkor azt akarom, amit lehet.
1: Na, ez jó,
2: hát vannak
1: igen.
2: ilyen mondások, igen. amivel az ember igen. úgy gondolja, hogy elégedett lehet. Bár ebben a dal szerzésben, meg ilyesmiben nekem a legizgalmasabb a flow szinkronizációnak a kérdésköre. Tehát amikor ugye szerzőpárosok együtt igen. alkotnak valamit. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, tehát hogy ugye mindketten ugyanazon a témán dolgoznak, ugye egy cél felé mennek,
1: igen.
2: és azáltal jön létre jobb vagy izgalmasabb dolog, mert mindketten hozzáadnak egy kompetencia készletet, egy hozzáértést ahhoz, ami majd itt ebben a folyamatban szükséges. Mert a flow-nál ugye az ember dolgozik valamint, de időnként elakad.
1: Igen.
2: Tehát ilyenkor a másik túllendíti ezen az elakadáson, és ez így észrevétlenül megy, ugye, hát ezt ismerjük ezeket.
1: És jól már visszatérünk ugyanoda, amit mondtál, hogy a társas kapcsolatok, akár munkakapcsolatok, azok az embert előre viszik, vagy a boldogság felé viszik.
2: Abszolút.
1: Vagy vihetik.
2: Így van. Igen. És hát ezt most már azért a mai technikai felszereltségek mellett ezt nyomon tudjuk követni, hogy ténylegesen mindkét együtt dolgozó fél azonos hát flow szinten van-e.
1: Tartunk itt most egy rövid szünetet, de aztán folytatjuk a beszélgetést rövidesen dr. Olá Attilával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Alá Attila, pszichológus, boldogság vagy jól létkutató a mai beszélgetőtárs. Én képes vagyok-e átverni magam? Tehát az emberek képesek-e becsapni önmagukat? Hogy mi bennem van, maradjunk a munkánál.
2: Igen.
1: Van egy munkám, nem szeretem, de ezt kell csinálnom. Akkor én át tudom-e magam verni, ha azt mondom, hogy már pedig ez nekem jó. Én ebben jól érzem magam. Ha ezt így mantrázom magamnak, akkor... Mm-hmm. Akkor az meg tud-e változni? Boldoggá tudom-e szeretni saját magam vagy a munkámat?
3: Hát szerintem ilyenkor jobb az, hogyha az ember azt mondja, hogy ez a munka, ez valami külső jutalommal jár, de ezáltal egy csomó olyan lehetőségem nyílik, ahol ténylegesen azt csinálom, amit szeretnék.
1: Mondhatunk volna más példát is, társas kapcsolatokra, stb. Tehát az ember képes-e átverni saját magát? Ez a fő kérdés itt, hogy azt hazudja magának, hogy ez neki jó, hogy ebben ő boldog, hogy ebben ő jól van.
3: Hát én nem hiszem, mert egy idő után ebből munkába kiégés lesz, társas kapcsolatokba elhidegülés lesz, tehát azért a munkával kapcsolatos sikerélmények, azok nagyon, nagyon fontosak. Ha csak az ember, mondom, el nem dönti, az, hogy én most 4 órát takarítok, kész utána megyek, és képzem magam, olyan élményeket szerzek, amit kiteljesít engem. Mert ez a lényeg tulajdonképpen. És erre a pozitív pszichológia egy új fogalmat vezetett be, ami gyakorlatilag a mostani kutatásoknak a fókuszában van, ez a fogalom a virágzás.

0: mondjuk azt, hogy több dimenziós a jóléte. Uh-huh. Van ez a érzelmi jólét, pszichológia, és hát a pszichológiai jólét az azt jelenti, hogy az ember jól működik. Ugye, mert nem érzi jól magát az az ember, aki nem autonóm. Uh-huh. Tehát az egy feltétele a jólétnek, hogy autonóm legyek. Az is feltétele, hogy képes legyek a környezetemet kezelni, uralni valamilyen, igen, szinten, akár a munkában, akár, uh-huh, a kapcsolatokban szintén pozitívan legyek jelen. Ugye ez is egy fontos, legyenek céljaim, amelyek felé törekszem. Tehát ez a legyen értelmes az élet, amit követek. Tehát ezek mind a pszichológiai jólétemnek a részei. Tehát, hogy ha nem működök jól, akkor nem érzem jól magam, tehát magukban ezekben a tevékenységekben is tulajdonképpen boldog tudok lenni az autonómiában, minden egyes területen. És hát vannak személyek, akik bizonyos területeken mutatják csak egy elvárható jólétnek a szintjét. Tehát ezeket az embereket lehet így hát kategorizálni, klaszterezni, hogy milyen életet élnek, hogyha a jólét vonatkozása így nézzük. Tehát vannak ilyen ahedonikus emberek, akik az égvilágon semmilyen célt nem tudnak követni, csak úgy tengnek, lengnek a világban.
1: De nyilván egy kutatás során ők is ugyanúgy lehetnek alanyai a kutatásnak, tehát hát őket
0: abszolút,
1: is
0: szóval ezeket úgy tudjuk azonosítani, hogyha megmérünk egy nagy mintát, és akkor megnézzük, hogy ezek a jóléti dimenziók milyen mintázatot mutatnak. Tehát, hogyha mindegyik dimenzióba alacsony, akkor erről a kategóriáról van szó.
1: Értem.
0: Tehát, aki teljesen értéktelennek tartja magát, értékvesztettnek tartja magát.
1: A kutatás ilyenkor nem tér ki arra, hogy de ő miért érzi így magát? Vagy hogy alakult így az élete? Vagy
0: hát az egy másik szempont, hogy ezt meg kell nézni. Aha. Vagy ilyenkor.
1: Mert ez is egy fontos kérdés, hogy honnan ered a boldogság, és ezzel folytatjuk, jó? Egy kis szünet után. Olá Attilával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Holán Attila, pszichológus, boldogságkutató a vendég. Ez is egy dalszöveg részlet, hogy szerintem belülről ered a boldogság. De az előbb mondtál egy százalékot, hogy az ember valamennyit hoz magával, tehát hogy genetikailag is meg belénk van kódolva egyfajta boldogság. De aztán meg nagyon sokat hivatkozunk a körülményekre, akkor, amikor arról beszélünk, hogy miért nem vagyunk boldogok.
2: Tehát ez egy boldogság termosztát, ezt úgy hívják, amivel mi tulajdonképpen rendelkezünk minden év, egy alapboldogság szint, amire visszatérünk mindig, a körülmények megemelhetik, vagy pedig lejjebb vihetik, de általában visszatérnek. Egy ötös lottó után az embereknél megemelkedik ez a boldogság szint, és aztán 6 hónap múlva visszatér ugyanoda.
1: De akkor, amikor elfogy a pénz, vagy...
2: Nem fogy el a pénz, nem az alapboldogság szintünk olyan, ami
1: De hát, hogy ha változhat, de nem állandóan, tehát nem örökre változik meg, hanem...
2: Van egy olyan elképzelés, hogy bizonyított is, hogy ugye ez hogy kinek milyen a boldogság szintje, az azon múlik, hogy a jutalmakra, ami a világból minden pozitív hatásokra, milyen érzékelési, vagy észlelési küszöbben reagál. Ennek az észlelési küszöbnek a élesítését, érzékenyítését különböző cselekvésekkel, különböző megoldásokkal el lehet érni. Tehát, hogyha sok pozitív élménnyel bombázzuk az agyunkat, akkor hatékonyabbak lesznek az ilyen élményeket feldolgozó hálózataink az agyban. Tehát ezt a neuroplaszticitásnak hívják, tehát hogy az agy az plasztikus, mindig a feltételekhez adaptálódik. Tehát a negatív hatások, amit említesz, hogy ki nem boldog? Ez volt a kérdés?
1: Tehát hogy amikor arra vonatkozna a kérdés, hogy miért nem vagyunk boldogok, akkor mindig a külső körülményeket szoktuk emlegetni. Én boldog lennék én, de közben a főnököm ilyen, meg olyan, a feleségem olyan. Tehát hogy mindig vannak külső körülmények, ami miatt én nem tudom magam boldognak érezni, miközben szerintem ez belülről kellene, hogy induljon.
2: Abszolút, igen. Ez abszolút, fel kell ismerni, hogy mik az, amiben akadályoznak minket.
1: Igen.
2: És ezeket az akadályokat le kell küzdeni. Na olyan értelemben, hogy meg kell beszélni, meg kell...
1: Igen, csak valamiért én azt tapasztalom, hogy mi ezt... Ki a mi, ugye, mi magyarok, vagy mi emberek, de nagyon szeretjük a negatív dolgokat úgy mantrázni. Hazajövünk egy nyaralásról, és egyből nem azt meséljük, hogy milyen szép volt a tengerpart, hanem hogy mennyire sok, nem tudom, tenger is ün volt a vízben, és hányszor léptünk bele.
2: Hát igen, az is van, mert sokféle magyarázata van, nem akarjuk, hogy most itt fölvágjunk valamivel, tehát, hogy ez előfordul. De hogy alapvetően az, hogy valaki mennyire boldog, az ténylegesen a saját tevékenységén múlik. 40%-ban, ez szerint a képlet szerint, 40%-ban az határozza meg a boldogság szintünket. Mit cselekszünk, mit teszünk, mit tervezünk, mire vagyunk képesek. Ezek.
1: Tehát a külső tényezők azok csak elenyésző százalékban.
2: A külső tényezők azok elenyésző százalékban, igen. És körülbelül olyan 10%-ra tehetők, de ezek között is főleg azok, amik ilyen nagyon drámai hatások, amelyek akár pozitív vagy negatív irányban módosítanak ezen az értéken.
1: Hogy tudjuk tetten érni azt, hogyha valaki boldog? Tehát miből látszik az, hogy egy ember valóban boldog, amikor boldognak mondja magát?
2: Igen. Hát ugye a boldogsággal kapcsolatban, a méréseivel kapcsolatban is az volt a probléma, hogy a boldogságnak nincsen egy neuroanatómiai új lenyomata, úgymond. Tehát, hogyha vizsgáljuk különböző képalkató eljárásokkal, vagy elektroenkefalogrammal agyi folyamatokat, akkor nincs olyan mintázat, ami egyértelműen a boldogság élményhez köthető. Ezek mindig valós időben történő vizsgálatok. Ugyancsak a boldogságnak nincsen ilyen mimikai mintázata. Tehát a legtöbb érzelemnek van. Uh-huh. Tehát azt tudjuk, hogy és hát meg is tudjuk ítélni, hogy valaki dühös vagy valami, nem tudom, szomorú, stb. Tehát így a boldogság nál azért vannak olyan viselkedésbeli megnyilvánulások, ilyen például a autentikus mosoly.
1: Autentikus mosoly?
2: Az autentikus mosoly. Igen.
1: Na de honnan tudjuk, hogy a mosoly az autentikus, az vagy megjátszott?
2: Igen, hát ezt onnan tudjuk, hogy az autentikus mosolynál a szemkörüli izmok is összehúzódnak.
1: És azt nem tudjuk befolyásolni.
2: Így van. Ezt egy Duchenne mosolynak hívják azért, mert egy Duchenne nevű fiziológus azonosította ezt a... Úgyhogy a nem autentikus mosoly az könnyen lelepleződik.
1: Ugye azért, mondják is, hogy mosolyog a szeme.
2: Az is mondják, igen, de például ezt a nem autentikus mosolyt szokták pán-amerikai mosolynak hívni.
1: Ja, mert hogy igen, ezt is hallottam, hogy a pán-amerikai légitársaság sztjuárdeszei tudták leginkább eljátszani, minden rendben van.
2: Zsipadásig tudják a mosolyt tartani, úgyhogy igen, és közben elküldik az embert.
1: Igen, és közben azt is ugyanezzel a mosolyan mondják, hogy zuhan a gép.
2: Igen, akár. Igen, tehát ez az egyik ilyen, hogy és ezért is mondják azt, hogyha mert azért az is igaz, hogyha pozitív állapotban vagyok, és azt szeretném, hogy a környezetem is pozitívan viszonyuljon hozzám, akkor hozzuk nyilvánosságra ezt az érzést.
1: Igen.
2: Tehát, hogy fejezzük ki nyugodtan, illetve hát törekedjünk is arra, hogy megosztjuk a boldogságunkat, az örömünket másokkal, rákapcsolódunk másoknak a pozitív élményeire. Tehát vannak ezeket a technikákat, amivel pozitív állapotokat tudunk teremteni, ezt a pozitív pszichológia savoring technikáknak hívja. A savoring az íz, az alapszó, hogyan találhatunk rá a boldogság ízére. Tehát ízlelgetjük, hogy hogyan lehetünk. Na most ilyen technikák például ez, hogy megosztjuk a boldog hálákat, kifejezzük a hálánkat valamiért. És ennek az a lényege, hogyha én hálás vagyok azért, mert valakitől valamilyen pozitív megerősítést kaptam, és ezt visszajelzem neki, hogy ez nagyon jól esett nekem, ugye, akkor már erről a pozitív állapotról elkezdünk eszmét cserélni. Ő is jól érzi magát, mert ugye megerősítést kapott, és ez az, ami elindítja ezt a fajta áthúzalozást az idegrendszerbe, hogy egyre inkább megerősödnek azok a pályák, amelyek a pozitív állapotok fenntartásában játszanak szerepet. És hát ugye ezért szerencsétlen az, amikor a hálát anyagiasítjuk.
1: Igen.
2: Ugye? Tehát az igazi hála az a könycsordító hála, amikor a beteg ténylegesen hát zokog, hogy milyen jót tett velem a doktor úr. De hogyha azon kell gondolkodni, hogy most ez 20 000 legyen, vagy 30, meg az, akkor már ez a fajta élmény, ez teljesen elillan.
1: Hát lehet, hogy sokan nem tudják, hogy hogyan tudják leginkább kifejezni a hálájukat, és azt gondolják, hogy az akivel szemben hálával tartoznak, az anyagi javak által lesz boldogabb, de közben...
2: Van ilyen.
1: Igen. Na van még egy körünk, folytatjuk rövidesen, jó? Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Holám Attilával beszélgetünk. Hát a boldogság az egy ilyen központi téma szerintem mindenkinél, mindenki ezt keresi. És közben én azt veszem észre, hogy akkor is, most nem is olyan régen újraolvastam egy könyvet, annak a kislánynak a könyvét, aki most nem jut eszembe a neve, de hosszú évekig, aztán másfél évtizedig raboskodott egy osztrák ember, fogva tartotta egy pincében.
2: Igen, tudom.
1: És hogy tulajdonképpen ő is bele tudott szokni abba a környezetbe, de mégis boldog volt, amikor megszabadult. És ott is használjuk a boldogság szót, amikor ő onnan kijött.
2: Igen.
1: És aztán utána meg hiányzott neki valami nagyon az életéből. Tehát ez a boldogság, mint fogalom önmagában is, hogy amikor például nyilvánvalóan én akkor már, vagy akkor még nem éltem, de amikor véget ért a háború, akkor valószínűleg nagyon sokan Persze. voltak boldogok, pedig hát nem szabadott volna, vagy semmi nem indokolta a boldogságukat, mert átéltek olyan borzalmakat, amit addig korábban sosem.
2: Igen. Hát a pozitív élmények szabadulnak fel ilyenkor, egyszerűen igen. arról van szó, amikor a...
1: Igen, de ezért érdekes az, amit mondtál, hogy az adott pillanatban boldognak tűnünk, de lehet, hogy amúgy az életünk nem boldog, de az a kérdezés hát, pillanatában...
2: Hogyne, így van, a tapasztalati énünk ilyenkor nagyon magas boldogság szintet hát él meg.
1: És akkor ezért fontos, hogy inkább a jól létünket vizsgáljuk. Hogy
2: igen,
1: az...
2: hát a jól létünket, igen, azt tudjuk fejleszteni.
1: Igen.
2: A jól létünket, ugye? Mert a jól létnek olyan determinánsai vannak, vagy komponensei vannak, amelyek fejleszthetők. Hát ilyen
1: például... De azt meg lehet fogalmazni nyilván, abszolút, hogy mi a jól lét.
2: Hát azt meg lehet fogalmazni, hogy mi a jól lét. Az a három dolog, hogyha, mit tudom én, az angolul jobban hangzik, hogy feeling good, igen, feeling good, functioning well, és doing well. Tehát, hogy jól érzem magam, jól működök, és olyat teszek, amit magam számára és a világ számára is jelentős és fontos. Tehát ezek a tevékenységek azok, amelyek igazán boldogsággal töltenek el bennünket. És hát a jólétnél fontos például az, hogy az ember az erősségeit használja a mindennapokban. Ismerje fel, hogy mik az erősségei. A pozitív pszichológia kimutatta, hogy 24 olyan erősség van, amely 6 erénnyel van összefüggésbe, amelynek a alkalmazása, vagy használata, vagy azoknak a tevékenységeknek a gyakorlása, amelyek kifejezik ezeket az erősségeket, azok mindig pozitív állapotba hoznak minket.
1: Oké, de mi van akkor, ha én azt gondolom valamiről, hogy az az én erősségem, az az én pozitivitásom, de mondjuk nem kapok erre vonatkozóan visszajelzést a külvilágtól. Az mennyire fontos, hogy valaki engem kívülről is megerősítsen abban, hogy az, amit teszek, az valóban hasznos?
2: Ennek pont az a lényege, hogy az erősségek használata az önjutalmazó.
1: Aha.
2: Tehát önjutalmazó már az önmagában, tehát az, hogy te becsületes vagy valakivel, ez nem kell az, hogy valaki megdicsérje, hogy milyen becsületes,
1: vagy tovább, hogy becsületes. Tudom. Igen.
2: Elég, ha te tudod.
1: Igen.
2: Tehát már az téged egy pozitív élménnyel tölt el, hogy na most
1: igen.
2: becsületes voltam, igazságos voltam, tehát ez
1: visszajelzés nélkül is működik.
2: Abszolút visszajelzés nélkül is működik, és fontos az, hogy ismerjük fel ezeket az erősségeinket. Tehát erre is megfelelő módszertana van a pozitív pszichológiának, hogy mindenki hozzáférhessen, illetve hát rálásson a saját erősségeire. Erre mérőeljárások vannak, amivel Magyarországra is adaptáltuk ezt.
1: Mennyire fontos az, hogy maradjunk a pozitív pszichológiánál, nehéz nekem ezt kimondanom, hogy én ebben higgyek, hogy én ennek a részese vagyok.
2: Hát persze, hogy fontos. Például az, hogy én optimista vagyok, ugye, az annak az a lényege, hogy nem úgy a nagyvilágban gondolom azt, hogy itt minden jól megy, hanem kifejezetten azzal a tevékenységgel kapcsolatban vannak pozitív elvárásaim, amit éppen csinálok. És ez segít abban, hogy ténylegesen megvalósuljon ez. Tehát, hogy például ugye mindennapi tapasztalat, hogy az ember parkolni akar valahol.
3: Igen.
2: Ugye? És akkor, hogyha ez egy optimizmussal megy a parkolóhelyre.
3: Tehát, hogy sikerülni fog.
2: Hogy sikerülni fog.
3: Igen.
2: Akkor az idegrendszere úgymond előfeszül azoknak a jelzéseknek a felfogás, befogadására, amelyekkel én célba érhetek.
3: Aha.
2: Nos, hogyha forgó érvő szemmel, meg nem tudom, hogy megint nem lesz, stb.
3: Tehát, hogyha pesszimistán megyek neki, hogy nem fog sikerülni.
2: Stb. Akkor biztos, hogy elmegyek egy olyan
3: tehát nem mellett, veszem észre már... a világ által felém küldött jeleket.
2: Hát így van. Tehát, hogyha én úgy állítódok be, hogy én kontrollálni vagyok képes a helyzetet, amiben cselekednem kell, akkor felkészül az idegrendszerem ennek a cselekvésnek a támogatására, úgymond, és a minden olyan jelzést, ami segít engem ennek a cselekvésnek a pozitív végrehajtásában, azt én hatékonyan fel tudom használni. Tehát ezek nem ilyen, mert a pozitív gondolkodás az egy más tészta, az egy parasztvakítás, tehát hogyha gondolok, hogy pozitívan, és akkor majd minden jól fog menni. Ez nem működik. A pozitív pszichológia az igazolta már azokat a állításokat, amelyek alapján azt jelenthetjük ki, hogy én nem tudom én a igazságosak vagyunk, akkor jól fogjuk érezni magunkat, vagy a tanulás szeretete, ami szintén egy ilyen erősség, vagy a háladás, vagy a megbocsátás, az is egy erősség. Tehát ezeket mi, hogyha mindennapokban gyakoroljuk, akkor folyamatosan fel tudjuk tölteni magunkat pozitív hatásokkal. De azért nem kell bedőlni a pozitív pszichológiának. Tehát nagyon sok minden a pozitív pszichológia most már a harmadik hullámánál tart.
3: Na.
2: Tehát ugye az első hullámnak az volt a szlógenje, ugye, hogy minél több pozitív élményhez jussunk, annál jobban fogunk élni, magasabb lesz a jólétszintünk. Ez jó is volt, mert akkor rá fókuszáltak az erősségekre, a pozitív érzelmekre, ezeknek a tanulmányozására, például a mentális egészségnek a meghatározó tényezőire, mert ugye nem elég az a definíciója, hogy a mentális egészség az a betegség hiánya. Tehát ha ez nem így van, akkor pedig meg kell mondani, hogy mi is a mentális egészség pozitívan. Tehát pozitív jegyekkel kell meghatározni. Na de, nem igaz az az állítás, hogy csak pozitív hatások termelnek pozitív következményeket. Tehát az a pozitív élményeknek a gyűjtése az nem biztos, hogy pozitív következményekhez vezet. Sőt, a pozitivitás túltolása is lehet toxikus.
3: Igen. Tehát, ez az, amiről az előbb is beszéltünk, hogyha valami rossz véget ér, az is okozhat boldogságot, tehát egy rossz élmény megszűnése.
2: Az is a megszűnése is, igen akár, de mondom az hogyha valaki...
3: De nem kell keresni ez a rossz élményt.
2: A illuzórikus optimizmus az például azért nem jó, mert az óvatlanná tesz.
3: Igen.
2: Ugye nem készülünk fel azért a negatív következményekhez. Tehát, hogy ezt szem előtt kell tartani, hogy az optimus, az nem a maximalizálása a pozitív hatásoknak, hanem valamilyen optimális arány megtalálása a pozitív és negatív élmények között, hiszen a negatív élmények is vezethetnek pozitív következményekhez. Tehát a szenvedésből is lehet pozitívan kijönni. De van ez a japán kintsugi technika, nem tudom, hallottál róla. Tehát ez a 15. században találták ki a kerámiáknál, amikor összetörtek az edények,
3: igen,
2: akkor ezeket összerakták, és arannyal kifestették ezeket a vonalakat.
3: Igen.
2: És ezáltal ez az edény, ez sokkal erősebb és tartósabb lett, mint amilyen eredeti formájában volt.
3: Pedig hát összetört.
2: Hát összetört, de ugyanígy vagyunk a különböző lelki törésekkel.
3: Igen. Tehát, de nyilván ezeket... nem törnek össze direkt Japánban sem egy porcelán tányért, hogy aztán arannyal kifesthessék.
2: Nem, igen. De sőt, hát ugye mi jól megragasztották, és a többi, de az ember is így van a különböző traumáival, a különböző nehézségeivel, hogyha azokon túljut, hogyha azokat megoldja, elaborálja a művészeti vonalon, hát valamilyen módon aktualizálja, stb., akkor ez megerősíti őt, és beépül az élet történetébe, az én képébe, sőt, már úgy is beszélhet róla, hogy ez én túlestem ezen a dolgon. Tehát
3: tehát akkor az nem panasz lesz, hanem az erősségét fogja mutatni, pontosan, hogy abból a traumából vagy nehézségből ő hogy jött ki.
2: Pontosan. Ezt lehet látni, hogy mennyire megkönnyebbülten és büszkén kommunikálnak azok, akik le tudták tenni a szert.
3: Igen.
2: Túljutottak daganatos megbetegedéseken, ami egy nagyon komoly küzdelem következménye volt, hogy újra összerakják magukat.
3: Ami nyilván nem okozott nekik boldogságot, hogy benne
2: abszolút
3: voltak,
2: nem.
3: De az, hogy ezt le tudták győzni, az meg maga
2: így van, és ez
3: a boldogság
2: ez
3: forrása.
2: Ez hosszú távon pedig megerősítette őket.
3: Dr. Rolá Attila, köszönöm szépen, hogy itt jártál, jót beszélgettünk, bízom benne, hogy a hallgatóknak boldogságot okozott, hogy hallgathattak minket.
2: Köszönöm szépen. Ez az én örömöm volt, hogy meghívtatok. Úgyhogy...
3: Köszönjük, hogy jöttél. Köszi, szép estét.
2: Szép estét.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
4: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új kreszbe a cipzárelv, megnyílnak a szecesszió rejtett kapui. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kressz tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kressz bizottságának elnöke.
5: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
4: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Bonanza Bonzá egyik legnagyobb sikerét például, szóval majd pár perc múlva valami véget ért, de itt lesz a New Level Empire, a United, most pedig jön

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Beatrice, ehhez volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Jön Zorán pár perc múlva, a H67 előtt pedig Szekeres Adriánt hallgatjuk, olyan, mint te, a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne az LGT-hez volt az egy elfelejtett szó. Jön a Bombon is, pár perc múlva Szabad a gazdag előtt Janicsák Vecát hallgatjuk. Könnyek az esőben, a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Unique zenélt, ez volt a Csillagtenger.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Máté Péter klasszikusa, az Ez majdnem szerelem volt, előtt pedig itt a Groove House és a Hajnal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Balgosi Brothers Company, ez volt az Olyan ő. A Most múlik pontosan című slágerével érkezik pár perc múlva a Quimby, de még előtte Charlie és a Jégdupla Whiskyvel, most a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Soho Party. Ez volt az éjjel, soha nem érhet véget. Jön a Szinglik éjszakájával Adri a P-mobil után. 2 forintos dal most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Dolly Roll és a Gina a Bestia után itt a TNT, akik a hétvégén megtöltötték a parkot. Nem jön állam a szememre a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, az FLM ez volt a Ráncok a szemem alatt, és eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Szirtes Edina Mókus lesz majd a vendégem, hegedű művész, zeneszerző, énekesnő, akinek mindene a zene. Bízom benne, hogy találkozunk, várunk tehát mindenkit Szirtes Edina Mókussal holnap este 8-tól az Abaházi Presszóban. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Shy Guys dalával búcsúzom. Hello a Retro Rádióban. Visszhall!

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: hogy honnan, nem tudom. Földvár felé félúton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Metro Rádió.
1: Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.